így tovább. Alapjában véve nem nevezhetjük ezeket valamilyen rosszindulatú, emberi jogokat és szabadságot megfullasztó rendelkezéseknek, mert végső soron ezek által próbáltak a farizeusok tisztábbak és jobbak lenni. A baj ott volt, hogy nem a helyes úton keresték az igazságot, nem a helyes úton próbálták elérni a célt. És mivel Jézus szavai szerint, ahogy János 14.6-ban találjuk, csak egy út vezet az igazsághoz, minden más út téves eredményre vezeti az embert. Így ők is, mivel nem a helyes utat választották, téves eredményre jutottak. Nem csak az utat, de a célt is eltévesztették. Ebből vonhatjuk le magunknak az első tanulságot, hogy aki az utat téveszti el, a célt is eltéveszti. Éppen ezért helytelen az a sokat hangoztatott elv, hogy több lehetséges út van, többféleképpen is el lehet jutni az igazsághoz. Jegyezzük meg jól, aki az utat téveszti el, a célt is eltéveszti. És ez velünk is előfordulhat, hogyha Jézus Krisztus ma végigmenne a keresztény világban, végignézni a templomainkat, szertartásainkat, Isten tiszteleteinket, ha mindenre nem is, de nem kevés dologra elmondhatná, hogy szánkkal tiszteljük őt, és hogy ezek emberi szertartások, pompa, ragyogás, de belül nagy az üresség. Pál apostol a Timóteushoz írott második levélben a 3. fejezet 5. versében hasonlót említ a végidőről, és ezt vonatkoztathatjuk még magunkra, mi időnkre is. Sőt, gyakorlatilag erről az időről van szó. Leírja, hogy ebben az időben az emberek megőrzik a kegyességnek egy bizonyos látszatát, de megtagadják annak erejét. És hogy végigmegyünk az utcán, érdemes megfigyelni bizonyos dolgokat. Ott lóg a kereszt egyeseknek a nyakában, másoknak az autójában valahová felaggatva, és közben, ha netalántán egymásba botlanak, vagy valamilyen más incidensnek lesznek a szereplői, keményen szórják az átkokat, a szitkokat. Hol van itt a szeretet? Hol van itt az összhang a nyakunkban lógó kereszt és a szavaink között? Egy apostol szavaival élve, hogyan jöhet ugyanabból a forrásból édes és keserű? Hogyan történhet meg az, hogy külsőnkkel mutatunk egyet, a belsőnk pedig egészen más? Azt hiszem, az útat valahol régen eltévesztettük már. És megelégszünk azzal, ami külső, ami látható. A farizeusok is ezzel foglalkoztak. Tisztelték Istent a szertartásaikkal, a kézmosásukkal, az éneklésükkel, a szorgalmas igetanulmányozással, de mindez nem sok hatással volt az ő szívükre. És kialakult ebben a légkörben, ebben az emberi igyekezetben, ebben a szentségre törekvésben a hagyományoknak egy bizonyos kultusza. Egyre többet vitatkoztak a farizeusok arról, hogy mit tanít az egyik tanító, mit tanít a másik, és miközben ezzel foglalkoztak, rendkívül jól képzett szakértői lettek a különféle tanítók írásainak, tanításainak. És ebben az egész vitában valahol odaveszett a tiszta igazság. Amit ők tanítottak, az tulajdonképpen a kommentár kommentárja volt, és olyan messzire távolodtak a forrástól, hogy már kevesen emlékeztek, mit tanít a forrás. És amikor Jézus Krisztus tanítani kezdett, az embereket ide próbálta visszairányítani, a forráshoz, Isten igazságának a forrásához. Az egyik ilyen igazságot hirdető beszéde Krisztusnak a hegyi beszéd volt, amelyben elmondta a boldogságokat, ami személyinket Istenre irányította, és felhívta figyelmünket arra, hogy ne aggódjunk, hanem bízzunk Istenben, szeressük a mi ellenségeinket, és vállaljunk bármilyen áldozatot Istenért. Ezek voltak a tiszta igazság alapelemei, amelyek gyakorlatilag az ember belsőjére vonatkoztak, és abból fakadó életmódra tanítottak. Ez szöges ellentétben állt azzal a látszat életmóddal, ceremóniával, amelyet a farizeusok hirdettek. Ők gyakran kiálltak az utcasarokra is, kidoboltatták például azt, hogyha kiosztottak néhány szegénynek egy kevéske eledelt abból a hatalmas fölöslegből, amivel rendelkeztek. Vagy máskor büszkén álltak meg az emberek között, magasra felemelt kezekkel imádkozva. Tették ezt úgy, hogy mások lássák. És aztán úgy jártak az emberek között,
mint akik az igazi vallást

mi is a látszatvallás az emberi hagyományok kultuszának az imádóivá? Nem-e váltunk mi is olyan emberekké, akik számára sokkal többet számít az apáink, az anyáink hite, akik számára sokkal többet számítanak az egyházatyák, a régi templomok, különféle festmények és szobrok, mint a vallásos élet összetevői? Vajon nem-e váltunk olyanokká, akik számára sokkal többet számít mindez annál, amit Isten mond? És valahol úton útfélen ezek el is takarják előlünk Istennek igazságát.

Hagyományainkkal igyekszünk tisztelegni az őseink előtt, egy olyan emberi rendszer előtt, amely évszázadokon át épült fel hatalmas emberi munkával, de sajnos az igazságtól elvezet bennünket. Gyakorlatilag a hagyomány Isten igéjével szemben nem más, mint az emberi törekvések, az önigazultság, az emberi módon menny felé törekvés Bábel tornya. Ha Isten azt mondja, hogy eljön az ítélet és elveszünk, nem hisszük el. Ha pedig azt mondja, hogy többé nem jön özönvíz, azt sem hisszük el. Tulajdonképpen az emberi hitetlenség, az Istentől való elszakadás az, amely megszülte az emberek által kitalált hagyományok rendszerét, azt az emberi vallást, amely átvette Jézus vallásának, Isten vallásának a helyét. Azonban el kell jönnie az idő annak, hogy a hagyományokat mérlegre tegyük, ami jó, azt megtartsuk, a többit pedig félretegyük, és gyakorlatilag visszatérjünk az eredeti forráshoz, Isten igéjéhez. Pál apostol a Korintus beliekhez írott második levelében, a 4. fejezet 2. versében a következőket mondja. Lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Gyakorlatilag a saját apostoli küldetését fogalmazza meg ezekben a szavakban Pál apostol, és az ő küldetését, az ő életmódját példaképpen állítja a korintusbeli hívők elé, és ugyanígy elénk is. Nekünk is a nyilvánvaló igazsággal kell az emberek előtt kelletnünk magunkat. Az emberi dicsekedés tárgya általában egy szép ruha, egy szép ház, egy szép autó, néhány diploma, vagy aranyérem, ezüst vagy bronz, amit szereztünk itt vagy ott. Ezek mind az emberi teljesítményeinkre vonatkoznak, és velünk együtt idővel ezek is feledésbe merülnek. Azonban Jézus Krisztus arra hív fel bennünket, hogy a mi szívünket fordítsuk feléje, a mi szívünkkel tiszteljük őt, gondolatainkat, akaratunkat rendeljük alá az ő akaratának. Ne higgyünk többé emberi tanításokban, emberi hagyományokban, hanem térjünk vissza Isten igéjéhez, és foglalkozzunk azzal, keressük meg abban a tiszta igazságot.

0: A Szentírás a nyilvánvaló igazsággal kelleti magát. És ez az igazság annyira nyilvánvaló, annyira egyszerű és érthető, hogy az egyszerű ember is a Szentírás olvasása közben magától rájön arra, hogy hol áll, mit kell tennie, és mi az a cél, amilyet követnie kell. A kérdés azonban, amely felmerül, a legnagyobb kérdés a következő. Vajon elfogadjuk Istennek igazságát? Hogy Isten igazsága milyen szerepet kap az életünkben? Hogy milyen hatással lesz ránk? Az tulajdonképpen a mi magatartásunktól függ. Attól, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Nekünk is a tiszta igazsággal kell magunkat kelletni. A tiszta igazságot kell az emberek előtt bemutatni. És nem azzal dicsekedni, hogy mit valósítottunk meg az életben, hogy 10-20 vagy 30 éve ide vagy oda tartozunk. Mert ezek mind értéktelen dolgok. Pál apostol azt mondja, hogy ez kár és szemét. Jézus Krisztus azonban a farizeusok figyelmét és gyakorlatilag mindenkori követőinek a figyelmét is arra igyekszik ráirányítani, hogy az, amit nekünk elfogadni, kutatni és élni kell, az tulajdonképpen a tiszta igazság. Hol találjuk meg a tiszta igazságot? Jézus Krisztus János 14.6-ban azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a három szó magában foglalja tulajdonképpen mindazt, amit tudnunk kell az igazsággal kapcsolatban. Én vagyok az út. Határozott névelővel. Út csak egy van, és Jézus Krisztus az. Akik az ő ösvényén járnak, akik az ő életpéldáját követik, azok járnak a helyes úton. Minden más út téves eredményre vezet. A következő szó igazság elmondja azt, hogy milyen ez az út, tehát igazi. Jézus Krisztus maga az igazság volt. János evangéliumának első fejezetében meg is jegyzi az evangélista. Az igazi világosság eljött volt már a világba, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság Jézus Krisztus volt. Az ő élete világosság volt. Szöges ellentétben állt minden más embernek az életével, mert az ő élete bemutatta Isten jellemét, az ő szeretetét, és azt, hogy lehet az embernek emberi korlátok között Isten igazságát követnie. A harmadik szó pedig az út és az igazság után az élet, amely rámutat ennek az útnak a céljára. Ennek az útnak a végén ott vár ránk az örök élet. Ha az igaz úton járunk, Jézus Krisztus nyomában, ha tanulmányozzuk az ő életét, és ezt megtaláljuk az evangéliumokban, amelyet minden nap olvasnunk kellene, ha valóban tanulmányozzuk az ő életét, és próbáljuk Jézus Krisztus életének a különféle vonásait magunkévá tenni, akkor valóban a helyes úton járunk. Ha az íge mérlegére tesszük mindazt, amit hallunk, amit tudtunk és tudunk, akkor kiderül, hogy melyiknek mekkora súlya van, és kiderül az is, hogy mi az, ami Isten igazságával megegyezik, mi az, ami nem. Nekünk pedig szükségünk van arra a felnőtt ítélőképességre, arra az érettségre, hogy mindent, amit Isten ígéje nem hagy jóvá, félre tudjunk tenni. Ne sajnáljuk tehát a fáradtságot. Szakítsunk időt arra, hogy Isten ígéjét tanulmányozzuk, főleg Jézus Krisztus életét, ebből megismerjük az igazságot, és minden más emberit, minden más hagyományt, minden más formát, ami idegen ettől, bátran hagyjunk magunk mögött. Kövessük Jézus Krisztust, az ő igazságát, és amit nekünk ígért, azt meg is fogjuk kapni, részben itt a földön, részben pedig az örök életben.
1: Van reménység!
0: Üdvözlöm szeretettel mindazokat, akik már várják a Van Reménység című tanulmánysorozatunkat, amelynek mai adásunkban az első tanulmányát mutatjuk be. Meglehetősen zavaros időket élünk. Zavaros a helyzet a világpolitikában, az országban, a városban, még sok családban is. Sokszor mi magunk is úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk kiismerni magunkat a gyorsan változó világban. Mi az, ami biztos alap lehetne számunkra? Egyesek szerint a nemzeti befektetési alap az volt. Aztán a pénzük oda lett. Mások szerint ez vagy az az elnök jelölt. Később abban is csalódtak. Egy ismerősünk a barátnőjére bízta az életét, miután egybekeltek, csalódott benne. Van azonban egy dolog, amelyben még senki sem csalódott. Ez pedig nem más, mint az Istennek ígéje. A Zsoltáríró azt mondja, az én lábamnak szövét neke a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Mai tanulmányunknak az elsőnek tehát a címe, miért bízhatunk a Bibliában. A Bibliáról sokat mondtak az emberek, jót is, rosszat is. Hadd ismerkedjünk meg azonban személyesen ezzel a könyvvel. Az ismerkedés érdekében pedig tegyük fel a kérdéseket. Honnan jön? Ki hozta létre? Mit tartalmaz? Honnan tudjuk, hogy igazi? Mi a célja? A választ pedig várjuk tőle magától. A Szentírást körülbelül 1600 éven keresztül írták egy eléggé kiterjedt földrajzi területen, három földrészen. Óriási kulturális, etnikai különbségek jellemezték azokat az időket és helyeket, ahol a bibliai írói éltek. Körülbelül 40 szerző bábáskodott az írások megszületésénél, és nagyon sokfélék voltak. Dániel miniszterelnök volt, Dávid király, Péter apostol halász, Lukács orvos, Máté vámszedő, hozzájárultak még a Biblia megírásához papok, hadvezérek, pásztorok. Különböző képzettséggel, különböző családi és kulturális háttérrel bíró emberek. Egy ilyen bemutatkozás után az ember azt várhatná, hogy a Biblia tartalmilag, szerkezetileg, stílusát nézve is nagyon szétszórt és nagyon széthulló. Azonban egy érdekes dolgot fogunk tapasztalni, amint kicsit mélyebbre ásunk. Meglátjuk azt, hogyha elkezdjük olvasni a Bibliát, hogyha bár valóban bizonyos részei között találunk árnyalati különbséget, lényegileg, tartalmilag, a tanítását tekintve a Szentírás nagyon is egységes, sőt, sokszor meglepő, megdöbbentő, hogy mennyire összecsengenek azok a tanítások, amelyeket különböző részeiben találunk, és amelyeket különböző időben, különböző helyeken, különböző emberek írtak. A Bibliát, mint ismeretes, két részre osztjuk, van az Ó és van az Új Szövetség. Az előzőt 39, az utóbbit 27 könyv alkotja. A Bibliáról részletesebben hallhatnak Korunk könyve című adásunkban minden vasárnap délután 4:30 órától. Valójában ki írta a Bibliát? Említettük, hogy a Bibliát sok helyen sokféle ember írta. Talán pontosabb lenne a kifejezés, hogy a Biblia könyveit lejegyezték. Habár a Biblia könyveinek címei különféle emberek nevét viselik a legtöbb esetben, mégis ezek az írók valamit elmondanak magukról. És nagyon sokszor megemlítik, hogy amit ők leírtak, azt nem a saját elméjükből pattant ki, mint szikra, nem ők szerkesztették, találták ki, hanem Isten adta át nekik, mint mennyei üzenetet. Tanulmányunknak tehát egyik első kérdése, mit mond a Biblia magáról? Válaszképpen pedig hadd álljon itt idézetképpen Timóteushoz írott 2. levél 3. fejezetének a 16. verse. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Sőt, Péter apostol kiegészíti, mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Így tudjuk meg tehát, hogy a Biblia földön kívüli eredetű. Istentől származik. S ha bár emberek írták le, az ő szerepük hasonlítható a titkárnő szerepéhez, aki leírja a levelet. Ez a hasonlat azonban némi kiegészítésre szorul. A Szentírás ihletettségéről, isteni eredetéről többféle tanítás is létezik. Egyesek azt mondják, hogy szó szerint, pontról és vesszőre, mások azt mondják, hogy mondatonként Isten diktálta volna a Szentírást. Azonban sok olyan dolog van, amin fennakadhatna az ember, ha ebből indul ki. A Szentírás ihletettsége mégis valódi, valóságos dolog. Isten nem is annyira a pontokat és a veszőket ihlette, hanem sokkal inkább a gondolatokat, amelyet aztán az emberek, úgy, ahogy azt megértették, és továbbadni képesek voltak, lejegyezték. Tulajdonképpen ebből áll a Szentírás mai alakjában. Sokféle szent írat forgott közkézen akkoriban, amikor a Szentírás könyveit megírták, azonban az Ószövetséget külön, az Új Szövetséget külön kanonizálták, tehát az Ószövetséget zsidók, az Új Szövetséget pedig keresztények gondosan átválogatták imádságos lelkülettel a Szentlélek vezetése alatt, és Isten gondviselése folytán így kerültek egy helyre azok a könyvek, amelyek szükségesek és elégségesek arra, hogy az üdvösségre elvezessenek. Honnan tudjuk, hogy a Szentírás igazi, valódi? Van néhány bizonyíték, amely kikerülhetetlenül és megcáfolhatatlanul alátámasztja a Biblia isteni eredetét. Ezek a bizonyítékok pedig nem másak, mint beteljesedett proféciák, és ezeknek beteljesedését a történelem is igazolja. Csak néhányat említünk meg a sok száz profécia közül, amelyek a Bibliában megtalálhatók. Például Dániel könyvének a 2., a 7. és a 8. fejezetében olvassuk 4 világbirodalom megjelenését és bukását. Ezek sorrendben Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma. Dániel megkapja a látomást, a jövendőlést és ezzel együtt a magyarázatot is. Ez az eset egyike azon kevés eseteknek, amelyen belül Isten nem csak proféciát, hanem magyarázatot is ad. És annál értékesebb, annál többet nyom alatban az a jövendőlés, mivel előre rendelkeztünk már a magyarázattal, és így a beteljesedését nagyon könnyű volt felismerni. És valóban, az akkori világtörténelem színpadán, pontosan ebben a sorrendben, pontosan ez a 4 világbirodalom követte egymást. Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma. Ésajás könyvének a 45. fejezetében megtalálható Círusz hadvezér neve, és róla följézik a történészek, hogy nagyon is meglepődött, amikor papok megmutatták a szent iratokban az ő nevét olyan írásokban, amelyek hosszú idővel azelőtt készültek, még az ő születése előtt. Egy másik jövendőlés az, hogy Babilon lerombolása után soha nem fog újjáépülni. És ezt azt hiszem nem kell különösebben bizonyítani, elég, ha végignézünk egy térképen, sehol nem fogjuk megtalálni ezt a nevet, egy olyan város nevét, amely valamikor fényes, dicsőséges város volt. És sorolhatnánk így a proféciák sorát sokáig még. Mindezek azt bizonyítják, hogy valóban a Szentírás egy felsőbbrendű értelemnek a terméke. És ez a felsőbbrendű értelem maga Isten, aki a Szentírást kezünkbe adta. Továbbá, a Biblia magába foglal néhány olyan tudományos felismerést, amelyet az akkori korban még feltételezéseink szerint nem ismertek, csak sokkal később jutottak el. Ilyen például az a Biblia vers, az a kijelentés, amelyet Jobb könyvében, a 26. fejezetben, a 7. versben találunk. Itt írja le Istenről a Szentírás, hogy ő függeszti föl a földet a semmiség fölé. Sok száz, sőt, néhány ezer évnek kellett eltelnie addig, ameddig az emberiség néhány tudós, akit még mágia halálra is ítéltek emiatt, megismerte naprendszerünk szerkezetét. Egy másik kijelentés. Amikor a szélnek súlyt szerzett. Jobb idejében nem igen hiszem, hogy az emberek végeztek termodinamikai kísérleteket. A légnyomás jelenségét és annak leírását sokkal később készítették el tudósok, akik valamikor a középkor idején éltek. A Biblia továbbá érint olyan közegészségügyi problémákat is, különösen a zsidók vándorlásával összefüggésben, amelyeket alig 100-150 évvel ezelőtt kezdtek az emberek megismerni és alkalmazni. Szó van bizonyos eledelek fogyasztásáról, higiéniáról, ruházat és a lakhely tisztántartásáról, különféle betegségek kezeléséről. Ezeket a tudomány csak jó néhány száz, sőt pár ezer évvel később ismerte fel és bizonyította be. Itt van tehát többrendbeli bizonyíték a kezünkben, hogy a Szentírás igaz, hihető és Istentől származik. Van azonban egy olyan bizonyíték, amelyik minden mást felülmúl, és mindennél erősebben bizonyítja, hogy a Biblia Istentől származik, és ez nem más, mint az ember átalakulása. Talán egyik könyv sem volt akkora hatással az emberek életére, mint a Szentírás. Én magam is találkoztam börtönben ülő, többrendbeli gyilkosságot elkövetett emberekkel, akik bevallották, hogy amióta a Bibliát olvassák, másképpen kezdenek gondolkozni. Maga Pál apostol jelenti ki Istentől ihletve. Azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És minek az eredménye ez? A hitnek. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Isten ígéje tehát nem az üdvözítő eszköz, hanem az üdvösségre elvezető első lépés. Találkozunk tehát Isten ígéjével hallásból vagy olvasásból. Ez elvezet bennünket a hitre, a hit pedig elvezet bennünket egy olyan közösségre Krisztussal, amelynek gyümölcseképpen üdvözülhetünk. A legnagyobb bizonyítéka tehát annak, hogy a Biblia Istentől származik, az emberi jellem megváltozása. És ha már itten tartunk, meg kell említenünk azt is, hogy a Bibliának tulajdonképpen ez az egyik célja. Pál apostol a Timóteushoz írott második levélben leírja, hogy milyen céllal adta Isten a Szentírást. És leírja ottan, hogy hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy ennek eredményeképpen egy olyan ember szülessen újjá az életünkben, amely minden jóra föl van készítve. Ezzel a céllal adta Isten a Szentírást, és kívánom, kedves hallgató, hogy a rádióadás hallgatása közben, ne talán az ige olvasása közben, Isten a te életedben is éri el ezt a célt. Miért éri meg a Bibliát olvasni? Hadd térjünk vissza az imént említett páli kijelentéshez. Az írás hasznos a tanításra. Tanításokat lelünk benne. Szélesedik a szellemi képességünk. Egy lélekbúvár szerint semmilyen olvasmány nem szélesíti annyira az emberi gondolkozásmód horizontját, semmi sem szélesíti annyira a szellemi képességeinknek a korlátait, mint a Szentírás tanulmányozása. A Szentírás megmondja, hogy milyenek vagyunk, és sokszor szükségünk van erre, mert még emlegetjük is egymásnak, te nem látod magadat. A Szentírásban meglátjuk magunkat. És nem csak meglátjuk, hanem a következő célt is eléri életünkben a Szentírás, ha nem állunk meg félúton, és pedig megjobbít bennünket. S végül nevel az igazságban. A modern embernek erre különösen szüksége van, mert a mi időnkben annyiféle ideológia, annyiféle tanítás, annyiféle különféle kisebb, nagyobb csoportosulás és mozgalom próbál bennünket elszédíteni, hogy emberileg, ami emberi értelmünk korlátai között képtelenség megtalálni a helyes utat, és ebben segít a Szentírás. Összefoglalásképpen tehát elmondhatjuk, hogy a Szentírás isteni eredetű könyv. Ő adta a kezünkbe, és ebből ismerhetjük meg őt magát, Jézus Krisztus személyét, az ő akaratát. A Szentírás isteni eredetének bizonyítékai az, amit erről mondanak a Szentírásnak az írói, amit megtalálhatunk a beteljesedett proféciákban, és végül az, hogy a Biblia képes emberek életét megváltoztatni. Éppen ezért a Szentírás számunkra irányadó, az egyetlen viszonyítási alap, amelyhez képest megtalálhatjuk az igazságot, és különbséget tehetünk a világban keringő sokféle tanítás között. A Szentírás elvezet minket az igazság megismerésére, az üdvösségre. És ezt fejezi ki Jézus az ő szavaival, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, de ugyanakkor szomorúan jegyzi meg az akkori hallgatók számára. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kedves hallgatóm, te mit teszel a Szentírással? Milyen döntést hozol? Elfogadod? Félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be, leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
0: A tanulmány kapcsán valószínűleg felmerülhet bennünk néhány kérdés, amelyet már sok ember szájából hallottam elhangzani, és amely unosuntalan elhangzik, valahányszor a Szentírás eredetéről, származásáról van szó. Vajon a teljes írás ihletett? Sokan úgy hiszik, hogy csak egy része az. Nagyon veszélyes így megítélni a Szentírás származását, mert föl kell tennünk a válasz keresésében egy kérdést. És ez a kérdés az volna, ki dönti el, hogy a Szentírásból mi ihletett, és mi nem? Vajon adott Isten az ember kezébe egy ilyen eszközt, adott Isten az ember kezébe hatalmat ahhoz, hogy az ő igéjét megszűrje, válogassa, ízekre szedje, egyes részeit eldobja, és a más részeit pedig elfogadja? A teljes írás Istentől ihletett, jelenti ki Pál apostol, ugyancsak Istentől ihletve a Timoteushoz írott 2. levél 3. fejezet 16. versében. A Biblia nem csak tartalmazza Isten igéjét, hanem maga Istennek igéje. Kezdve a szavakkal, amelyeket 1 Mózes 1:1-ben találunk, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és végezve a Szentírás utolsó szavával a Jelenések könyvében, Amen, az első nagybetűtől az utolsó pontig Isten igéjét magát tartja kezében mindaz, aki ezt a könyvet kinyitja. Nincsen jogunk válogatni, nincsen jogunk elvenni, félredobni Isten igéjéből, hanem mind hozzánk szól, mind hozzánk intézte Isten, és ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítunk az ige minden egyes részének. Egy másik kérdés volna a következő. Sok bibliakutató képtelen volt megérteni a Bibliát 30-40 éven keresztül. Doktorátussal rendelkező teológusok voltak, egyéb szakemberek, és ha nekik nem sikerült, milyen esélye van egy egyszerű kis szürke embernek, például nekem, aki leveszem a polcról a Bibliát, és az én átlagos iskolázottságommal hozzáfogok annak olvasásához. Jézus Krisztus mondott egy dolgot, amikor hasonló kérdéssel fordultak hozzá némelyek, és azt mondta, hogy Isten a titkokat a bölcsek és az eszesek elől elrejtette, és a kisdedeknek megjelentette. Kisded mai szóhasználatban csecsemőre vonatkozik, de itt Jézus Krisztus egyszerű emberekről beszél. Érdekes módon így van ez ma is. Sok értékes tanítása a Szentírásnak elvész az értelmes eszes emberek, a magasfokú iskolázottsággal bíró emberek tekintete előtt, és az egyszerű emberek megismerik ezeket a tanításokat. Vajon miért? Azért, mert először is emberi szemüveggel, emberi prizmán keresztül nézzük a Bibliát, és ha valami nem illik bele a gondolkodásmódunkba, a mi tudományos rendszerünkbe, azt azonnal hamisnak ítéljük meg, vagy érthetetlennek, vagy fölöslegesnek, és lefaragjuk. És egy idő után annyira lekopaszodik a bibliai igazság, hogy tényleg már semmi értelme nem lesz. Szükséges az egész Szentírást együtt tanulmányozni, és azzal az őszinte szándékkal, hogy megismerjük Isten akaratát, és amikor valamit nem értünk, akkor nem a Szentírással van a baj, hanem nálunk hiányzik valami, amit Isten kipotolhat. Jakab apostol azt mondja, akinek nincs bölcsessége, kérjen az Úrtól. Kérjük Isten szent lelkének a vezetését, hogy megérthessük a Szentírást. Pál apostol kijelenti, a lelki dolgok lelki képen ítéltetnek meg. Nem tudományos, történelmi vagy egyéb módszerekkel kell a Bibliát ízekre szaggatni, hanem keresni kell Isten akaratát, és ő elküldi a szent lelket, aki elvezet bennünket minden igazságra.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára, de azon is túl, Isten áldását kívánom önöknek. Mai műsorunk egy zenei bevezetővel és egy énekszámmal fog folytatódni, majd pedig egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történettel, amelyet Szilvási Anna fog elmondani. A történet után egy kórusszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó része, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Horváth Gábor adventista lelkész addiktológiai konzultáns a kimerülés, kiégés tüneteiről, ellenszereiről, megelőzésének, elkerülésének, kezelésének lehetséges módozatairól fognak megosztani hasznos tudnivalókat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Egy hétköznapi történetet szeretnék nektek elmondani, ami bárkivel előfordulhat. Történetünk úgy szól, hogy két gyerek játszik a játszótéren. Szoktatok játszótéren játszani? Buta kérdés volt, ugye? És a két gyerek egyszer csak valamin összevitatkozik. És hát odáig fajul a dolog, hogy verekedés lesz belőle. Ugye ti nem szoktatok ilyet? Az nem, ilyen nem szokott lenni. És a verekedésnek az lett a vége, két kisfiúról szól a történet, hogy az egyik kisfiúnak betörik a feje. Na hát ez nagy riadalom, szülők rohannak azonnal az ügyeletre, minden, és megy az a kisfiú is, akivel együtt játszott, és hát aki igaziból betörte a fejét a másiknak, és hát kijönnek, bekötik ilyen nagy kötéssel, kijön a kisfiú, és akkor a szülők bent megbeszélték, hogy ezt nem lehet csak úgy hagyni, tehát most innen mennek a látleletet venni, utána a rendőrségre is feljelentik a másik kisfiút. És akkor, aki balesetet szenvedett, azzal ugye kimennek a ügyeletnek az ajtaján, és ott kint van a másik kisfiú, így szerint, pityeregve ott áll, hogy most mi van az ő barátjával, és akkor erre a kisfiú a nagy kötésével együtt odarohan hozzá, és mondja neki, most elmegyünk látleletet venni, utána elmegyünk a rendőrségre, és utána játszunk. És a szülők is ezt meghallják, és akkor kérdezik a kisfiútól, akinek a feje be van éppen kötve, hogy te tényleg megbocsátottál? Hát te tényleg játszani akarsz a másik kisfiúval? Azt mondja, hát igen. Hát akkor viszont nem megyünk sehova. Mi ebből a tanulság?

0: reménység hangja.
1: Fizikai törvényszerűségeket felismerték nem hívő emberek is. Most mondok egy példát, amikor egész fiatal voltam, és nekem is voltak ikonok, akikre felnéztem, filmsztárok vagy testépítők, és megvettem egy könyvet, Utam a csúcsra címmel volt egy testépítőnek a könyve, és leírta a testépítő is, aki a Mr. Olympia bajnok is lett, hogy ő megfigyelte magán azt, hogy ő 6 napnál többet nem tud egyszerre keményen edzeni, és ha nincs meg a 7. napi pihenés, minden héten egy nap pihenést lesz számva, akkor nem épülni fog, nem erősödni fog az izomzata, az izomtömege, hanem leépül. Tehát ugye ez a törvényszerűség, jó Isten úgy alkotott meg minket, hogy el van rejtve a génjeinkben is, hogy szükség van az elcsendesedésre, a pihenésre.

0: pihenésre, emellett nyilván nem csak a fizikai pihenésre, hanem a lelki pihenésre, feltöltődésre is.
1: Igen, de ahhoz azért valljuk őszintén csend is kell, amit ma olyan nehezen tudunk megtalálni. Tehát valami tényleg úgy van, ahogy mondtad, hogy mindig zúg, mindig mozog, tehát valahogy ezt azért meg kell találni a csendet, mert úgy találjuk meg ezeket a dolgokat.
0: Így igaz.
1: Kik azok, akik igazából, vagy sokkal inkább veszélyeztetettek mondjuk ezen a téren? Milyen foglalkozásúak, akik jobban beleeshetnek ebbe?
0: Hát fontos kérdés. Amikor először foglalkoztak ezzel a témával, akkor azt figyelték meg, hogy a segítői szakmában dolgozók gyorsabban tudnak kiégni, legyenek azok a pedagógusok, az orvosok, pszichológusok, pszichiáterek, lelkészek, lelkigondozók, szociális munkások. De ide lehet sorolni azokat a személyeket is, akiknek lélekülő vagy idegőrlő, ugye napi monoton munkavégzéssel kell.
1: Az édesanyák, ugye, hát, az nekem rögtön eszembe jutott ugye? Ezzel kapcsolatosan, komolyan mondom, igen. Nem azért, mert az ember nem szívesen csinálja, nagyon szívesen csinálja, de amikor tényleg minden nap csak a mosogatás, főzés, gyerekekkel való törődés, és igazából nincs meg az a gyorsan jövő sikerélmény.
0: Így van, sőt, a minimális sikerélmény is rögtön ugye újra, hogy is mondjam, termelődik, vagy az igénye, mert hogyha egy háziasszony mondjuk, vagy egy édesanyja megfőz, elpusztítja a család, kitakarít, fél órán belül rumli van. Tehát, hogy van egy csomó ilyen stressz, de tehát azt akartam mondani, hogy az a fajta munka folyamat, vagy munkavégzés is, amit lélekölőnek neveznek, vagy ahol nagyon kevés a sikerélmény. Tehát mondjuk én azt gondolom, hogy öreg otthon dolgozója, ahol ugye egy idősek otthonába, ugye az embereket meghalni viszik be. Mi ott a sikerélmény? Tehát nagyon fontos a kiégéssel szembeni megküzdési stratégia lehet az, hogy talán olyan célokat, amik adnak még, hogy apró örömöket is, de sikerélményt akár a sok kudarcos helyzetben is. Én például szemedébetegek között dolgozom, el tudom mondani azt, hogy 10 emberből, akit felveszünk az intézményben, együtt munkálkodva, vagy együtt gondolkodva, 6-7 abbahagyja a terápiát, tehát 3-4 ember az, aki elvégzi.
1: Igen.
0: Mondhatjuk azt, hogy akkor ez egy nagyobb százalékban kudarc, kis százalékban sikerélmény, de van egy csomó sikerélmény. De mondjuk gondolkodjunk egy hivatali dolgozó fejével, hogy ő mit élhet meg nap, mint nap az iratkötökeket készhez kapva, vagy egy szalagmunka mögött egy gyárban, ahol az a lélekülő robotmunka folyik. Tehát nagyon sok olyan fajta kiégés segítő helyzet van, vagy gondolhatunk egy egyetemistára, mondjuk aki egy intenzív stresszterhelésben van, mondjuk egy jogi pályán, vagy orvosi pályán.
1: Éveken át tanul, és
0: 5-6 éven keresztül a folyamatos stressz, a folyamatos 1000 oldalnyi anyagok egy-egy vizsgára, csak is van abban a vizsgából számos egy fél év során. Szóval itt is ki lehet égni, és a kiégés állapota az nem csak egy 40-50 éves ember sajátja lehet, hanem egy fiatal is.
1: Egy fiatalnak is. Egyébként most említetted itt a stresszt és a kiégést. Mi a különbség a kettő között?
0: Óriási különbség van. Ugye a kiégés stressz szindróm az már egy olyan stresszterheléstől szól, aminek tartósan az élet utóton jelenléve lesz egy konkrét és szomorú következménye. Bizonyos mennyiségű stresszre szükségünk is van. Sejé János híres magyar stresszkutatónk azt mondta, hogy a stressz az élet sava borsa, és ugye a stressz nélkül élet az a halál, olyan nincsen. És ugye itt megkülönböztetnek a szakemberek EU-stressz, tehát pozitív stresszt és distresszt. Az EU-stressz az, ami úgymond pozitív életesemények kapcsán megjelenik, mondjuk születésnapi meglepetést szervezünk valakinek, vagy épp nyaralásra készülünk, és pakolni kell, vagy megérkezünk az új helyre.
1: Igen, közben milyen izgalmas stresszes, de izgalmas is, előre-vissza. Hogy...
0: Pontosan, vagy a szerelmes párját várja valaki egy rendezvúnál. Igen, vagy mit tudom én, költözünk egy új helyre, átépítünk egy otthont, de ugye van benne rengeteg stressz, de ez a stressz mégis valahol előre is visz, és vitalizál, és a feszültség mellett is ad egy örömet, míg a distressz az a fajta stressz, ami lefelé húz, ami feszültséget teremt, és a feszültségben benne tart. És nem a feszültséggel van a baj, mert megkülönböztetik a szakemberek a különbséget a komolyabb, keményebb stressz helyzetek, meg a kiégés között. Amikor valakit egy intenzív stresszterhelés ér, akkor az érzelmileg is elkezd hullámozni.
1: Igen.
0: Az intenzív stressz sokszor intenzívebb munkavégzésre és odaszállásra sarkal minket, míg a kiégett ember reakciói tompultak, apatikus, inkább a reménytelenség, a gyámoltalanság érzés uralja el. Tehát egy kiégett állapotban az ember energiaszintje is lecsökken, és az a tehetetlen, elfáradt, savanyú cukor állapot, ez rögzülni tud, és kihat az egyénre, az én képére, és kihat a környezetére is.
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Amikor én egy ilyen beszélgetést hallgatok, akkor rögtön elkezdek magamra gondolni, hogy vajon egy kicsit értékeljem azt, hogy én most milyen szinten vagyok, milyen állapotban. Ha jól tudom, van egy ilyen teszt, és talán néhány kérdést ebből nézzünk meg, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, hogy valaki átnézze, hogy ő milyen állapotban van ilyen kiégés terén.
0: Igen, ez a kiégés gyors teszt, ez elérhető egyébként interneten is viszonylag. Viszont nem tudom, nálad itt van-e
1: itt van például, hogy szellemileg, érzelmileg gyakran érzi magát kimerültnek valaki, vagy gyakran érzi, hogy negatív érzések vannak a munkával, amiről ugye beszéltünk, az, hogy az ember mégnél többet dolgozik, mégis úgy érzi, hogy ez nem ér semmit, mégse csinálom tovább.
0: Így az is lehet. Én például szoktam mondani, apróságnak tűnik, de elég komoly jele a kiégés felé való haladásnak az, amikor valaki mondjuk cínikus lesz.
1: Aha.
0: Tehát az az életöröm, az az életigenlés, az átfordul egy cinizmusba, egy életuntságba, egy ilyen keserű, szájízű megközelítésre a hétköznapokon. A kiégés jele lehet az, hogy a korábban örömteli tevékenységek szépen kikopnak az életemből, ezt hívják a szakemek, hogy apátiának, amikor egy apatikus helyzetbe kerülök. A kiégés jele lehetnek azok a fizikai tünetek, amik egyértelműen jelzik, hogy a kimerülés mellett is azt, hogy baj van. Ilyen lehet akár az álmatlanság, ilyen lehet sokféle olyan szervi probléma, panasz, ami megjelenik. Tehát sokféle jele van a kiégésnek ilyen értelemben.
1: Vagy tényleg érdekes, hogy még én is benne van, hogy amikor nem vagyok elég együttérző másokkal. Tehát
0: elveszítem az empátiás készségemet, pont ebből fakad, ebből a kiégett állapotból, így van. Nem tudok úgy kapcsolódni, és elveszítem azt a kapcsolódási igényt, vágyat, ami korábban esetleg természetes volt.
1: Igen, és akkor nyilván, hogyha valaki ezeket a kérdéseket felteszi magának, és a válaszokból nagyon sok olyan pontot kap, ami már nagyon sokszor érzem, nagyon gyakran érzem, akkor arra már érdemes odafigyelni. Milyen fokozatok vannak, amikor, mert korábban beszéltünk egyébként róla, hogy ez még az embernek az életében is ilyen hullámzásszerűen megvannak, hogy időnként van kiégés az életünkben, úgy érezzük, de tovább tudunk jutni belőle. Tehát milyen szintek vannak ennél?
0: Ugye ezért mondtam azt, hogy a kiégés egy folyamat, és nem mindig látom azt, hogy hova vezet. Seje János beszél szintén arról, hogy van egy adaptációs folyamat, amikor valakit egy stresszterhelés ér, akkor megnő a feszültségszintje, megnő a cselekvési szükséglet érzése, és általában ugyebben adaptálódunk, tehát megszokjuk azt a stresszt, és ha ott van az életünkben tartosan, akkor együtt élünk vele. Viszont van az a szint a második, akár hosszabb szakasz után, amikor az ember elfárad idegrendszerileg, fizikálisan, érzelmileg, és a látszólag stabil állapotból jön egy nagy zuhanás. És hogy ez az, ami emberenként változik, hogy ki hol találkozik ezzel a fajta subbal vagy zuhanással, és sokszor észre sem veszük, csak már a következmény, mint hogy hoppá, baj van. A kiégés azért egy nagyon veszélyes állapot, mert nem mindig látom azt, hogy épp a felé tartok. Van egy stresszterhelés, és azt mondom, hogy én ezt bírom, minden oké. Aztán egyszer csak zúgy, jön egy fizikai probléma, jön egy érzelmi kimerülés, jön egy idegrendszeri probléma, vagy jön egy esetleg egy nem alvás, és csodálkozom, hogy most minek a következménye ez. Hát valószínűleg annak, hogy olyan szintű volt a stresszterhelés az életemben, hogy eljutottam egy kiégés felé vezető úton, akár a kiégéshez, vagy a kiégettséghez, és ilyenkor kell megállni, és visszatekintve megnézni azt, hogy mennyire egészséges az, ahogy élek. Tudom-e érezni a fejszémet, van-e csendem, nyugalmam, tudok-e mit kezdeni egyáltalán a csenddel, vagy mindig kell szólnia valaminek, mert megszoktam azt a pörgést, azt a magas feszültséget, ami nélkül az életem olyan hát üresnek vagy furcsának tűnik.
1: Akkor most egy kicsit ez arra is elkezdted a választ adni, amire gondoltam, hogy ha most valaki a beszélgetésből rádöbben arra, hogy nála azért vannak már ilyen rizikófaktorok ebben, hogy az elég veszélyes, akkor mit lehet tenni? De így elkezdted már mondani, hogy végül is a csendesség, és nem tudom, mi az, amit úgy hirtelen érdemes elindulni benne.
0: Amikor a témában előadást tartottam, én azt a címet adtam neki, hogy lassítani, lazítani, halkítani, sikerül-e, tudok-e és akarok-e? Mert lehet, hogy nem is akarok, de nagyon fontos kérdés lehet az, hogy akár, hogyha most hallgat valaki minket, megálljon és átgondolja azt, hogy tudok-e, akarok-e csendben lenni? Tudok-e, akarok-e lassítani, lazítani? Kicsit lehalkítani az életemet, odafigyelni belülre is, meg kifelé, esetleg felfelé, mert ezek a legjobb ellenszeri, azt gondolom annak, hogy tovább pörgessem az életemet, és lehet, hogy nem égtem még ki, de haladhatok a kiégés felé. És amikor valaki a kiégés felé halad, akkor jobb előbb megállni, mint később esetleg tartós sérüléseket összeszedve.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Isten dicsőítése ad bátorságot. Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben, a sereg előtt menve, és énekeljék: adjatok hálát az Úrnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága. 2 Krónikák 20-21. És előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén. Istent dicsőítették a győzelemért, és 4 nappal később a hadsereg, megragadva az ellenségtől szerzett zsákmánnyal, dicséretet énekelve a kivívott győzelemért visszatért Jeruzsálembe. Nem gondolod, hogy ha most több ilyen dolgot tennénk, a reményünk, a bátorságunk és a hitünk feléledne? Nem erősítetnének meg az igazság védelmében álló katonák kezei? Ha sokkal többet dicsérnénk az Urat, és sokkal kevesebb lenne a gyászos, elbátortalanító prédikáció, sokkal több győzelmet aratnánk. Isten minden jó, örök és kiapadhatatlan forrása. Mindenki, aki bízik benne, eként találja meg őt. Akik neki, mint mennyei atyuknak szolgálnak, azokat biztosítja arról, hogy ígéreteit beteljesíti. Öröme fogja betölteni szívüket, és teljes lesz ez az örömük. Kiváltságunk, hogy megnyissuk a szívünket, és beengedjük Krisztus jelenlétének napsugarát. Fivérem, húgom, nézzetek a fényforrásra! Lépjetek valódi, személyes kapcsolatba Jézussal, hogy felemelő és frissítő hatást gyakorolhassatok másokra. Legyen a hitetek erős, tiszta és álhatatos. Isten iránti hála töltse be a szíveteket. Amikor reggel felkeltek, térdeljetek az ágyatok mellé, és kérjétek Istent, hogy ő adjon erőt a napi kötelességek teljesítéséhez és a kísértésekkel való szembenézéshez. Kérjétek meg őt, hogy segítsen Krisztus jellemének frissességét beépíteni munkátokba. Kérjétek meg őt, hogy segítsen olyan szavakat szólnotok, amelyek reménységet és bátorságot adnak a körülöttetek lévőknek, és közelebb von benneteket a megváltóhoz.

A világosságban járás bátorságot ad. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Efézus 5:8 alapján. Járjatok világosságban. Világosságban járni azt jelenti, hogy komoly elhatározással, gondolatainkat uralva, irányítva akaraterőnket, komolyan törekszünk arra, hogy a jellem frissességében Jézust tükrözzük vissza. Azt jelenti, hogy félreteszünk minden búskomorságot. Nem pihenhetsz megelégedetten, miközben egyszerűen azt mondod, én Isten gyermeke vagyok. Szemléled Jézust. Őt szemlélve elváltozol az ő hasonlatosságára? Világosságban járni annyit jelent, mint növekedni és fejlődni a lelki képességekben. Pál kijelenti. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. De azokat, amelyek hátam meget vannak, elfelejtvén, folyamatosan szemlélve a példaképet, elérem azokat, amelyek előttem vannak, nékidőlvén. Világosságban járni annyit jelent, mint egyenesen járni, az Úr útján járni, hitben járni, lélek szerint járni, igazságban járni, szeretetben járni, új életben járni. Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Milyen szörnyű dolog, amikor árnyékot és komorságot sugárzunk magunkból, és besötétítjük mások útját. Mindenki figyeljen önmagára. Ne hárítsátok át másokra jellemhibáitokat. Beszéljetek világosan, járjatok a világosságban. Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Gyűjtsétek össze lelki bátorságotokat, amely csak a világ világosságától származhat. Mikor a menny világossága az emberre ragyog, arca a benne élő Úr örömét fejezi ki. Ha Krisztus hiányzik a lelkükből, az emberek szomorúvá és kételkedővé válnak. Krisztus hiány az arcuk szomorú lesz, életük pedig a sóhajok zarándoklása. Isten igéjének alaphangja örvendezés az őt befogadók számára, mivel övék az élet világossága. A világosság örömet és boldogságot hoz. S ez az öröm az életben és jellemben jut kifejezésre.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Mindenki számára boldog szombatot kívánok. Ma este Veres József lelkipásztor Isten kijelentéseiről fog ígét szólni. Kérem, fogadják sok szeretettel.

Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, örvendek ennek az újabb lehetőségnek, amikor Istennek igéjét tanulmányozhatjuk, és Istenhez közelebb kerülhetünk, azáltal, hogy imáink által is, meg meghalva az ő szavát, és válaszolva az ő hívó szavára, úgy szintén megtapasztaljuk az ő kegyelmét, szeretetét, vezetését életünkben. A mai alkalommal szeretnék beszélni Istennek a kijelentéseiről. Istennek az állításairól. Hát nagyon sok állítása, üzenete van a Szentírásban feljegyezve Istennek. Persze ezeket nem lehet olyan könnyen és hamar átvenni,

megértsük, hogy mi emberek sosem találnánk meg az Istent, ha ő nem engedné, hogy megtaláljuk. Tehát az Isten az, aki létrehozott bennünket, az Isten az, aki fenn tudja tartani, és fenn szándékozik tartani az ő kapcsolatát az emberrel, és a többi teremtett élő lényel, olyan lényekkel, akik amúgy értelmi kapacitással rendelkeznek, tehát akik tudják viszonozni is ezt a fajta kapcsolatot Istennel. Persze a különbség az megmarad Isten és az ember között, ő a teremtő, mi pedig a teremtmények, de létrejöhet Istennek az akaratából egy ilyen fajta kapcsolat Isten és ember között, bár nem egyenlő szinten vagyunk, mégis nagyon közel kerülünk egymáshoz. Tehát Isten megkereste az embert, és Isten azóta is keresi a kapcsolatot, a közösséget az emberrel. Bár a dolgok elromoltak a világban, mégis Isten fenntart bizonyos kommunikációs eszközöket és kanálisokat, mondjam úgy, csatornákat, amin keresztül ő képes az emberrel kommunikálni. Éppen ezért épp a történelem kezdetéhez mennék, amit a Biblia megjelöl a teremtés történet után rögtön, amikor az ember is meg lett teremtve, hogy akkor hogyan működött ez a kommunikáció, és mit tudunk elmondani Istennek a kijelentéseiről, Istennek a kinyilatkoztatásairól, állításairól. A teremtésnél vagyunk, itt a második beszámolóban, a Mózes első könyve második fejezetében, a 16. verstől olvasom Istennek ígéjét, itt két verset is olvasok. Tehát a Mózes első könyve második fejezetében a 16. 17. versek. És parancsola az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eindel arról bizony meghalsz. Tehát itt azt látjuk, hogy az Isten beszél, sőt úgy olvassuk, hogy parancsot adott az első embernek, az első emberpárnak, és persze itt Ádámmal beszél, és Ádám ezt elmondja Évának is. Éva később érkezik a képbe, de Ádám volt az emberiségnek a képviselője, és ami az egyikre érvényes volt, az a másikra is érvényes. És Isten amúgy a férfit és a nőt, mind a kettőt teljes értékű lényként kezeli, különböző szerepkörökkel, de erről most nem foglalkozunk. Később találjuk az asszonynak, az Évának, az Ádám feleségének a megteremtését, és a köztük levő viszonyt, kapcsolatot, köztük levő kommunikációt is ember-emberrel. De itt most az Isten és az ember közötti kommunikációval foglalkozunk. Az Úristen parancsolta az embernek, vagy parancsba adta ki, azt mondta, két dolgot is elmondott, hogy a kert minden fájáról bátran egyen, de van egy fa, egy tiltott fa, a jó és gonosz tudásának a fája, arról ne egyen. Isten ezt így parancsolja. Egy érdekes dolgot tudhatunk meg a parancsról, az bár kötelező érvényű, és az a helyes eljárási mód, ahogy azt Isten megparancsolja, de mégis nem egy abszolút kényszerítő szó az. Az ember ellent állhat, ellent mondhat, és ellent is mondott végül sajnos ennek az isteni parancsnak. Tehát a parancs az egy jó tanács ugyanakkor, egy utasítás, egy isteni felajánlás, ami az ember érdekét szolgálja, az ő javát szolgálja. És ha azt nem vesszük figyelembe, azt áthágjuk, ha az Isten parancsát megtörjük, annak következményei lesznek, amit az Isten előre jelzett. És tehát a törvénynek ez a szerepe, hogy igazítson bennünket, vezessen bennünket, az Isten akaratát, az Isten jellemét tükrözi.

tükrözi, és azt az ember majd eldönti, szabad választási lehetőséget adott az Isten az embernek, hogy annak engedelmeskedjen, vagy áthágja, visszautasítsa. Egyértelmű, hogy az a jó út, amikor az Isten parancsát megfogadjuk, hogy az Isten tanácsát megszívleljük. Tehát ő azt tanácsolja itt, azt parancsolta az embernek, hogy van egy fa, amiről nem lenne jó, hogy egyen, és ne egyen, mert amely napon eljindel, arról bizony meghalsz. Ez az ige képezi a mi tárgyunknak, a mi témánknak a kiinduló pontját, az alapját, és olyan elveket találunk itt már az Édenben, a kezdetekkor, amikor Isten az első kommunikálást megvalósítja, az első beszélgetést, leszögezik a szabályokat. Az Isten kijelentéseiről olyan információkat tudunk meg, amelyek aztán később érvényesek az egész Szentírásra és az Istennek az emberkezelési módjával, módszereivel, és ez mai napig így van. Tehát az Istennek az üzenete, az Istennek a kijelentése, a kinyilatkoztatása, az állításai, az, amit mond, annak vannak bizonyos tulajdonságai, vannak bizonyos ismertető jelei és olyan jellemzői, amelyek minden korban, minden időben érvényesek. Általános jellemzőkről beszélek, és szeretném ezeket bemutatni. Mik az Isten kijelentéseinek a tulajdonságai? Hogyan néznek azok ki? Hogyan működnek azok? Hát elsősorban persze ez összefügg az Istennek a jellemével, és már ebben a két igében az tűnik fel először az első szavában az Istennek, hogy az Isten az egy jó Isten, az egy gondoskodó Isten, aki az emberiségnek a javát, az emberiségnek a boldogságát, a kiteljesedését, az úgymond elégtételét szeretné szolgálni, mindent úgy intéz, rendez be, hogy az embernek jó legyen, ezért egy jó Isten. Hadd olvassam újra az első verset, amit olvastunk, a 16-at, azt mondja, és parancsol az Úristen az embernek, mondván a kert minden fájáról bátran egyél. Tovább folytatja az Isten a beszédet, de az első szava az Istennek, az emberhez, amit itt találunk feljegyezve, az az, hogy az embernek azt mondja, hogy ott van a kert, minden fája, és neked adom, hogy azokból egyél. Az első teremtési beszámolóban, bár nincs ez a közvetlen kommunikáció, ez a személy közeli beszélgetés, de egy általános leírásban szintén megtaláljuk ezt mi az étkezésre vonatkozó szabályokat illeti. Az első fejezet 29. versében azt mondja, és mondja Isten, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Tehát Isten meghatározta az emberpárnak, az első emberpárnak, az embernek az étkezését. Ez volt az Édenben. Utólag persze az étkezéssel kapcsolatosan találunk más kinyilatkoztatásokat is, más információt. Itt csak a két teremtési beszámolót szerettem volna összekapcsolni, összehasonlítani, hogy mind a két esetben megjelenik, előtérbe kerül, ami az élelmezést, az étkezést illeti. Ez is hozzátartozik az emberi mi voltunkhoz, az étkezés. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon jól megválasszuk tudatosan, hogy mit eszünk, és az étkezési szokásaink, azok megfeleljenek az Isten akaratának, mert ez egy vallási kérdés. Ha az Édenben az Isten mondja, hogy mit adott enni, és mit kell, hogy együnk, és mit nem, akkor ez azt jelenti, hogy ez nem csak az embernek a privát ügye, és az emberre tartozó dolog,
hanem valójában az Istent kell megkérdezzük, és tőle kell tudakozódjunk, ami az étkezésünket illeti. Tehát visszatérek a második teremtési beszámolóhoz. Az első dolog az Istennek a kijelentéseiről és az Isten jelleméről amúgy, hogy ő egy jó Isten, egy gondoskodó Isten, aki el akar bennünket tartani, aki biztosítja és megmondja, hogy mit, hogyan kell, hogy együnk. A kert minden fájáról bátran egyél. Tehát egy bőséges Isten, egy bőkezű Isten áll ennek a kijelentésnek a háta mögött, és pedig bőven van eledel, az Édenben bőven volt eledel. És ez mai napig így van a világunkra érvényes, hogy elegendő eledel áll rendelkezésére az emberiségnek, bár a bűn ezt persze befolyásolta két szempontból is. Az egyik az, hogy vagy elherdáljuk, tehát nem használjuk fel gazdaságosan, nem osszuk szét igazságosan. Ez a második, tehát az, ami azt jelenti, hogy visszaélünk az isteni ajándékkal, és azt hiszük, hogy a saját kezünk szerzeménye, igaz, mi is megdolgozunk az ételért, az eledelért, de az az erő, amivel megdolgozunk, az a munkaerő, az szintén Istentől származik, és hogyha helytelenül használjuk fel, annak is meg lesz az eredménye, a következménye. Tehát bőven a világunknak lenne elegendő étele a mai nap is. Ha valahol mégis szükség van, és van ilyen a világon különböző részeken, akkor az az ember miatt van, nem az Isten miatt. Egy jóságos, egy bőkezű, egy adakozó, egy szerető Istennel találkozunk itt. A kert minden fájáról bátran egyél. Ez a kijelentés arra val, hogy az Isten nem egy fösvény, nem egy fukar, nem egy önző, nem egy csak maga érdekeit szolgáló Isten. Távol áll ez a Biblia tanításától, a Biblia Istenről való kinyilatkoztatásairól, de az első szavában szerettem volna ezt már kimutatni és rávilágítani, hogy az Isten az egy jó Isten, aki az emberiségnek azt akarja, hogy a javára szolgáljon, és a javát, az érdekeit biztosítsa. A kert minden fájáról bátran egyél. Szeretném, hogyha ez a gondolat, az Istennek az első szava az emberhez, az megmaradjon az emlékezetünkbe. Ez az alap, ez az Isten, így néz ki. Ő, mikor megszólal, először megszólítja az embert, és mond neki valamit, akkor ez ezt tartalmazza, hogy a kert minden fájáról bátran egyél. Aztán ezt az első kijelentését az Istennek szeretném abból is megvizsgálni, hogy az Istennek a kijelentése, a kinyilatkoztatása úgy egészében megismerhető, világos, érthető. Persze, hogy vannak az Isten létezésére vonatkozó, az létezését illető titkok, amelyek elérhetetlenek és érthetetlenek számunkra. Az Isten létezését magát, és maga az Isten lényegét, azt titok fedi. Ezt mi nem tudjuk sosem. Nem fogjuk tudni megérteni, felfogni, mert meghaladja a mi felfogó képességünket, mi korlátozott lények vagyunk, és ez így van rendjén. El kell fogadjuk a statutumunkat, a helyzetünket ebben a világegyetemben, fel kell ismerjük azokat a lehetőségeket, amelyek elérhetők számunkra, ezeket ki kell használjuk, kell örvendjünk ezeknek, kell élvezzük ezeket, de ami azon túlmegy, az Isten titkát fedi, vagy rejti, azokat kutathatjuk, de az emberi tudomány, az emberi értelemnek megvannak a korlátai.
Tehát ezek érthetetlen dolgok. Viszont amit az Isten mond az embernek, minden esetben, amit mond, az viszont érthető. Az viszont fontos is, hogy tudjuk, és ez az első nagy tulajdonsága, vagy most már lenne a második, az első az, hogy az Isten egy jó Isten, a második pedig az, hogy Istennek a kijelentései, az Istennek az állításai, a beszéde, az az emberi értelemnek érthető. Persze különböző szintű kijelentések vannak, és egyik kevesebb, másik nagyobb értelmi képességet, kapacitást igényel, de elvileg, tehát alapból az Isten, amit mond az embernek, az mindenképpen érthető. Ezt csak azért is szerettem volna kihangsúlyozni, mert később az ember nem úgy cselekedett, azt találjuk, hogy az Isten ezt elvárta volna, és az ember talán kereshetne egy ilyen kifogást. Nem tudjuk, hogyha Ádám keresett, de utólag az ember hajlamos ilyen kifogásokat keresni, hogy mentegesse magát, és az egyik ilyen érve az lenne az embernek, hogy hát Uram, nem értettem. Tehát igaz, hogy te mondtad, ott és akkor, most vissza is emlékszek arra, hogy mit mondtál, de akkor én azt nem értettem meg, és ezért cselekedtem úgy, ahogy cselekedtem, mert nem értettem meg. Nem a fogalmazás olyan volt, hogy nem jutott el a tudatomig. Na, ezt az érvet nem lehet felhozni az Istennel szemben, mert mondom, a második nagy tulajdonsága az Isten kijelentéseinek, állításainak az, hogy azok érthetők. Pál apostol használ is egy ilyen szót, és szeretném ezt felolvasni a Róma beliekhez írt levélben, az első fejezetben. Az a szó úgy hangzik, hogy menthetetlen az ember. A Róma beliekhez írt levél első fejezet 19. versétől olvasom, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami az Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Tehát itt azt mondja Pál apostol, hogy az Isten felől egyes dolgok tudhatók, és pedig itt a természetvilágról történik említés. Isten üzen és kinyilatkoztatja magát a természet által is, és bizonyos dolgok bizonyos szintig az Istenről megtudhatók már a természetből is. És ha valaki odafigyel ezekre, és nem lehet, hogy ne figyeljünk oda a természetvilágra, és ne tegyünk fel kérdéseket, és ne gondolkozzunk el rajtuk. Például, ami az Istenben amúgy láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát az ember már a természetből is, amit megért az Istenről, az neki meg van mutatva, de úgy, hogy ők menthetetlenek. Tehát erre utaltam, hogy az ember nem fogja tudni felhozni azt az ellenérvet, és nem fog tudni ezzel védekezni, hogy nem tudta, vagy hogy nem értette. Mert amit megértett, azért kapta az ember az értelmet, az agyát, hogy azt használja, és bizonyos dolgokat ezen Istentől kapott ajándékon keresztül, ami az értelmet, az agyat jelenti, megérti, úgy, hogy a következőkben nem fogja tudni magát mentegetni, nem fog tudni mentegetőzni. Tehát Istennek ott vannak a kinyilatkoztatásai, a kijelentései, több úton, módon Isten kinyilatkoztatta magát. Például a zsidókhoz írt levélben
azt olvassuk a kinyilatkoztatásairól az Istennek, itt az első fejezetben, így kezdődik a zsidókhoz írt levél, az első fejezet első versében, minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által. Tehát itt a zsidókhoz írt levél első fejezet első versében az apostol utal arra, hogy Isten szól az emberhez. Szól beszéd által, úgy, ahogy Ádámmal személyesen beszélgetett, és láttuk az első mondatot, az első szavát, amit intézett az emberhez, de még másféleképpen is, más úton, módon tud az emberhez szólni. Láttuk a természetvilágot, ott is egyes dolgok az Istenről megtudhatók. Ez az általános kinyilatkoztatás az Istenről. Ide tartozik a természet, a teremtés, aztán ide tartozik a lelkiismeret is. Mi úgy lettünk megteremtve, hogy van egy belső hang az emberben, ami bizonyos gondolatokat, ötleteket sugal, ez összefügg az értelemmel, és van egy lelkiismeret, ami vádol vagy menteget, erről beszél szintén a Rómabelekhez írt levélben az apostol, ezt is hadd olvassam fel. Róma belekhez írt levél első fejezetében olvastuk a természettelből származó kinyilatkoztatást. A második fejezetben szintén egy általános kinyilatkoztatás jön, vagy azzal rendelkezik az ember, és pedig ami a lelkiismeretet jelenti, itt a 15. versben, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Tehát ez megint egy emberiségnek adott tulajdonság, hogy rendelkezünk bizonyos lelkiismerettel. Ezt a lelkiismeretet persze tönkre lehet tenni, el lehet nyomni, ki lehet ölni, vagy rossz irányba lehet terelni, de mindenki egy ilyen lelkiismerettel születik, ez egy adott, és az is már azon keresztül az Isten meg tudja szólítani az embert a lelkiismeretén keresztül. Itt a pogányokról van szó, akiknek nem volt még a törvény, az írott törvény, úgy, ahogy Izrael azt megkapta Isten népe, hanem viszont volt ez a lelkiismeretük, ami be volt írva a szívükbe, és egyetemben ez mindannyiukban jelen van, amelyek egymást, gondolatok és a lelkiismeret egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. Tehát Istennek több kijelentési módozata van, kinyilatkoztatási lehetősége van az embernek, ott vannak ezek az általános módszerek, a természet, a lelkiismeret, a történelem, ha a történelmet is megvizsgáljuk és követjük, van persze az isteni történelem, amelyben látjuk az isteni beavatkozásokat, az isteni célt, az isteni menetet, menetrendet, de van az általános történelem is, világtörténelem, amiben ha odafigyelünk, akkor észrevehetjük azt, hogy az Isten ezt irányítja. Isten ura ennek a világegyetemnek, pedig ott vannak a háborúk, ott vannak a különböző krízisek, válságok, de Isten az, aki tesz királyokat és dönt királyokat. Ezt az elvet is megtaláljuk a Szentírásban. És persze ott van a különleges kinyilatkoztatás, ami nem más, mint Istennek az ígéje, és Jézus Krisztus található meg, az íge Jézus Krisztusra mutat. Jézus Krisztus eljött, és bemutatta az atyát, és hozta az Isten üzenetét, amellett, hogy az életét is adta az emberiségért. Tehát Istennek a kijelentései, Istennek a beszéde, kinyilatkoztatása egyfelől jó, tehát pozitív, gondoskodó az emberre nézve,
Másodszorban az ő kijelentései megismerhetők. Lehet, hogy különböző szinteken vagyunk, megértési szinteken. Egyes dolgokat persze nem érthetünk meg, soha, nem is kell. Azt mondja az ige, hogy a titkok az úréi, az mi istenünké. A kinyilatkozható dolgok pedig a miéink, a mi fiainké, azért, hogy az Istennek a parancsát betöltsük. Tehát az Istennek a kijelentései érthetők, világosak, megismerhetők úgy, hogy az ember nem mentheti magát. Ezt az érvet nem fogja tudni az ember felhozni, ezzel ne is ámítsuk magunkat, hogy az ember azt fogja mondani, hogy nem értettem. Van ilyen az iskolában, hogy a gyerek nem érti meg, hazamegy, és nem tudja a házi feladatot megoldani. Na, de az Istennél ilyen nincsen. Az Isten, mikor valamit elmond, azt az ember meg fogja érteni. És annyira világos, annyira egyszerű, annyira egyértelmű az Istennek a kijelentése, hogy az ember nem fogja tudni magát mentegetni azáltal, hogy hát nem értettem, nem tudtam, nem volt elég világos számomra. Nem. Isten nagyon egyértelműen megmondta, amit el akart mondani, úgy, hogy az ember azt megérthette, és megértheti a mai nap. Egy harmadik tulajdonsága, ha visszatérek az eredeti alapígénkhez, mikor az Isten először beszélt Ádámhoz, Mózes első könyve második fejezetének a 16.-17. versei, most már a második részére mennék át, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eindel, arról bizony meghalsz. Harmadsorban szeretném, hogyha megvizsgálnánk azt, hogy az, amit az Isten mondott, az megállja a helyét, az igaz, vagy hamis. Beteljesül, vagy egyszerűen csak elmúlik, és nem lesz semmilyen következménye. Hát itt a téma, amiről szó van, amiről Isten beszél, az nem más, mint az, hogyha az ember áthágja az isteni parancsot, akkor meg fog halni. Ez lesz a következménye. Amely napon eindesz arról, bizony meghalsz, ezt mondta az Isten. Kedves tévénézőkre bíznám azt, hogy döntsék el, hogy járjanak utána, hogy igaz ez az isteni állítás, igaznak bizonyult, vagy hamisnak, mikor azt mondta, hogy amely napon eindel, arról bizony meghalsz. Kinek volt igaza? Mert később a harmadik fejezetben azt olvassuk, mikor jött a kígyó, persze a sátán, hogy megkísértse az embert, Évát ez esetben először, előbb egy kérdést vetett fel neki, az első versben csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És akkor mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eindetek, arról megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Tehát a kígyó, a sátán megvádolta valójában Istent, és azt mondta, amit az Isten mondott, az nem állja meg a helyét, az nem igaz, és én mondom nektek, nyugodtan ehettek, mert bizony nem haltok meg. Hanem valójában az Isten azért tiltotta, megmondta a kígyó, mert tudja, hogy amely napon eintek arról, nemhogy nem haltok meg, hanem, sőt, olyanok lesztek, mint az Isten. És az Isten ezt nem akarta, hogy ezt nem engedi meg. Tehát egy nagyon súlyos váddal illette meg a sátán, illette sátán Istent, hazugnak nevezte valójában, pedig ő a hazug. Na de döntsük el nagyon egyszerűen, hogy kinek volt igaza. A mai világunk, a környezetünk minden nap bizonyítja azt.
és a saját életünkben is ezt tapasztaljuk, hogy végül teljes mértékben az Istennek volt igaza. Az Isten azt mondta, amely napon Einder alól bizony meghalsz, számíthatsz arra, hogy ki vagy téve a halálnak, és emberek halnak meg, haltak meg, és halnak meg körülöttünk. A világunkban benne van, jelen van, és pusztít a halál. Meg a kígyó azt mondta, hogy bizony nem haltok meg. Még meg is erősítette, hogy ez garantált, amit ő mond. És persze nem lett igaza a sátánnak, mert Ádám és Éva meghaltak, és azóta minden ember meghalt, mert a bűnnek a következménye, Pál apostol azt mondja, a bűn zsoldja a halál. Csak röviden itt azt szeretném elmondani, hogy esetleg felmerül a kérdés az ígével kapcsolatosan, hogy azt mondja itten, amely napon Einder arról bizony meghalsz, hogy ettek, mikor ettek aznap, és nem aznap haltak meg. És akkor igaza volt egyáltalán az Istennek, mikor azt mondja, hogy azon a napon fogtok meghalni, amelyiken enni fogtok, és ők ettek, és valójában meghaltak, de nem aznap. 930 évet élt például Ádám, ez fel van jegyezve, tehát jóval később halt meg, mint aznap, mikor ettek vagy evett. A magyarázat egyszerű rá, több magyarázat is létezik. Az egyik az, hogy már beindult az elhalálozásnak a folyamata, tehát mi hiába élünk és mozgunk biológiailag, mert ha vétkeztünk, ezzel elszakadtunk az Istentől, és az Istentől való elszakadás, a kapcsolat megszakítás az halált jelent. Tehát mi halottak vagyunk valójában. Az apostol azt is mondja az Efézusi Bélekhez írt levélben, ezt is felolvashatnám, az Efézusi Bélekhez írt levélben a második fejezetben az első vers, titeket is megelevenített a Krisztus, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát egy lelki halálról van itt szó. Ha valaki vétkezik, ő már halottként van nyilvántartva, így is mondhatnánk, az a halál fia, mert a bűn zsoldja a halál. Lehet, hogy te még élsz biológiailag, mozogsz, aktivitásban vagy, tevékenykedsz, de ha bűnösök vagyunk, a bűnnek a következménye a halál, és lelkileg mi halottak vagyunk már. Egy másik értelmezés szerint valóban az Isten közbelépett és elhalasztotta ezt a halált, tehát egy megtérési lehetőséget adott, és egy messiást küldött, és egy helyettes áldozatot áldozott fel, ez kitűnik az egész terem bűnbeesés történet utáni leírásból, hogy Isten bőrruhákat készített Ádámnak és Évának, mikor ment, hogy keresse őket, és a bőrruha azt jelenti, hogy valakinek meg kellett halnia, és később az egész Biblia bizonyítja, az Ótestamentum legalábbis a helyettes állat áldozatot, a bárány áldozatot, és Jézus Krisztus is ezen rendszeren belül érkezik, jön azért, hogy aztán az igazi áldozatként feláldozza magát, helyettes áldozatként. Tehát meg kellett halni, de nem ők haltak meg akkor, hanem valaki más helyettük. De van egy másik magyarázat is, amit szeretnék elmondani, és pedig ez egy héber nyelvi kérdés, hogy a szöveg nem azt mondta, hogy aznap meg fognak halni, hanem amilyen biztos, hogy a nap ma felkel, és hogy ma az ma van, amilyen biztos a ma, olyan biztos, hogy ha esztek a fáról, meg fogtok halni. Ez lenne a héber kifejezésnek az értelme, amit a fordítók nem minden esetben tudtak visszaadni, de van erre bizonyíték, hogy amilyen biztos a ma, olyan biztos, hogy meg fogtok halni. Ez lenne a jelentése, hogy amely napon Einder arról bizony meghalsz. Tehát Istennek a kijelentései
állításai jók, pozitívak az emberre nézve, ő felkínálja neki a legjobbat, utána pedig Istennek a kijelentései megismerhetők, világosak, igazak, és harmadsorban az Istennek a kijelentése valójában megállja a helyét, amit mond, az beteljesedik Sátán állításával ellentétben. Felhagytam ezt házi feladatnak, és gondolkozzunk ezen. Mondtam, gondolkozzunk, melyik az első szava az Istennek az emberhez, és innen indultunk ki, hogy néz ki ez az isteni kijelentés. De felhagynám azt is, hogy ezen is gondolkozzunk, és döntsük el, hogy kinek van igaza. Az Istennek volt igaza, vagy a Sátánnak volt igaza? Azt hiszem, a választ könnyű megtalálni rá, és egyértelmű. És negyedsorban azt is mondjam el, hogy ez az első beszéde az Istennek az emberhez, ez sorsdöntő. Lehet valaki azt gondolja ma, hogy hát nem annyira lényeges ez az isteni állítás, nem érdekel ez engemet annyira, valahogy lesz, ahogy lesz, ahol lesz a tömeg, ott leszek én is, de nem, amit Isten mond, ez meghatározó, ettől függ az életem, és én fogom eldönteni, hogy hogyan viszonyulok az isteni kijelentéshez. Akkor is sorsdöntő volt, mert az első ember pár romba döntötte a saját életüket és az egész világot, de most is, azóta is az Istennek a beszéde, az Istennek az ígéje, az sorsdöntő. Ettől függ az én életem, vagy az én halálom. És az Isten, amit mond, azt megmondja előre világosan, és az ember majd el fogja dönteni. Én azt kívánom a kedves tévénézőknek, hogy döntsenek. Ne vegyék könnyelműen az Istennek a kijelentéseit. Az Isten kijelentései jók, az Istennek a kijelentései megismerhetők, az Istennek a kijelentése igaz, helytálló, és az Istennek a kijelentései sorsdöntők. Ettől függ az én életem. Isten pedig azt ajánlja nekünk, hogy válasszuk ma az életet. Ő felkínálja ezt a lehetőséget, és értsük meg az Istennek a jó szándékát, és az ő tervét, és válaszoljunk rá az ő kegyelméből. Amen. Imádkozzunk ugyanakkor. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk a te ígéden keresztül, köszönjük a te hívó szavadat, a te parancsodat, és ezáltal köszönjük, hogy te a javunkat akarod szolgálni, köszönjük, hogy mi ezt megérthetjük, mert értelmet adtál hozzá. Köszönjük, hogy a te kijelentéseid igazak, megállják a helyüket, bízhatunk bennük, hogy azok beteljesednek, és köszönjük, hogy te olyan dolgokat mondasz és magyarázol nekünk, amelyek az életünkre nézve sorsdöntőek, amik lényegesek, fontosak. Adjad, hogy mindig a lényeges dolgokat keressük, ne akadjunk el a részletekben, és lássuk az összképet, és az összkép pedig az, hogy te egy szerető, jóságos Isten vagy, aki el akarsz vezetni bennünket a te országodba. Kérjük a te áldásodat mireánk, és kérünk, hogy vezéreljél bennünket ezen az úton, a Jézus nevéért. Amen.

0: Köszönet és hála Istennek, hogy az emberi családot nem hagyta magára bűnében. És habár megszakadt a közvetlen kommunikáció a bűn miatt, Isten mégis kijelentései, azaz eszközein keresztül kommunikált minden időben az emberekkel, és kommunikál velünk is. Legnagyobb kommunikációs eszköze az Istennek nem más, mint az ő igéje, a teste töltött íge és az írott, ihletett íge. Az isteni szó volt már a kezdetektől fogva a legbiztosabb út számunkra megérteni Isten akaratát. Legyen ez így a mi életünkben is. Isten segítsen meg erre bennünket. Amen.
1: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném elmondani azt, hogy a Jelenések könyve nem kimondottan egészségügyel foglalkozó könyv. Azt hiszem többen tudjátok, vagy tudják. Nem is annyira az életkor meghosszabbításáról szól, hanem magáról az életről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a címet, hogy a hosszú élet titka Jelenések könyvében, talán át lehetne fogalmazni úgy is, hogy az élet titka a Jelenések könyvében. Tehát azt a kérdést próbáltam a sok-sok lehetőség közül megvizsgálni, hogy magáról az életről mit tanít a Jelenések könyve. Ugye a görög nyelvben és a magyarban is két szó van, ugye az igei alak, hogy élni, és a főnév az élet. Ugyanígy a görög nyelvben is ezt a két szót találjuk meg a könyvben, sőt, főleg a főnévi alakhoz kapcsolódnak bizonyos olyan szó összetételek, amelyek nagyon érdekessé teszik a Jelenések könyvét. Például az élet koszorúja, vagy koronája, vagy az élet könyve, és ezekhez hasonlók. Úgyhogy ezeket is szeretném megvizsgálni veletek. Úgy összesen 5 pontba foglaltam össze azt, amiről beszélni szeretnék. Hosszú élet, vagy örök élet? Így fogalmaztam meg az első kérdést. Tehát miről is szól a Jelenések könyve? Na, sokan úgy gondolják, hogy a könyv nem is az életről szól, hanem inkább a halálról. Azaz a végről, a pusztulásról. Ilyen szavak például, hogy Armagedon, nyilván nem az életet, hanem a halált juttatja eszünkbe, nem? Ha azt mondjuk, hogy Gog és Magog, vagy Gog és Magog serege, akkor megint nem az életre gondolunk, hanem a halálra, vagy a pusztulásra, a háborúra. Ha azt találjuk, hogy tűz és kénkő tava, mert ez a szó is előfordul többször, akkor megint nem az életre gondolunk. Ha azt a szót, kifejezést találjuk, hogy a második halál, akkor nyilvánvalóan arra gondolunk, hogy lesz egy végső megsemmisülés, végső pusztulás. Na most ezzel szemben viszont a könyv legalább ilyen mértékben és ilyen gyakorisággal beszél az életről, főleg szó összetételek formájában, például, hogy az élet vize, vagy az élet fája, az élet koronája, az élet könyve, és ezekhez hasonló. Tehát így az a cél vezetett engem, hogy megvizsgáljam először a szó igei alakját, és azt, hogy milyen összefüggésben és hogy fordul elő, azután a főnévi alakot, és utána egy kicsit beszélnék arról, hogy ezek a szavak, szókapcsolatok hogyan találhatók a könyv egész szerkezetében, mert ez maga is egy érdekes tanulmány, és utána pedig néhány végső következtetést levonnánk. Tehát az élni ige, tehát először az igét nézzük, az élni ige, hogyan és hol fordul elő a könyvben? Úgy találtam, hogy összesen 13-szor az alábbi összefüggésekben, és ezek maguk nagyon érdekesek, sokat mondóak. Ha a sorrendben nézzük, úgy többé-kevésbé a fejezetek sorrendjét követtem itt a sorban, hogy végig számoztam összesen 7 olyan szókapcsolatot, amely nagyon érdekes és izgalmas. Elsősorban a könyv azt mondja, hogy Jézus örökké él. De úgy mondja el, hogy Jézus az a személy, aki a halált is ismerte, és mégis örökké él. De ez önmagában is egy érdekes teológiai téma lehet, hogy valaki meghal, és mégis örökké él, vagy hogy lehet az, hogy valakire igaz az, hogy örökké él, de halott volt. De mindesetre ezt a látszólagos ellentmondó dolgot tanítja a Jelenések könyve, hogy Jézus egy olyan személy, aki megismerte a halált, hozzánk hasonlóan halott volt, tehát a halált tapasztalatán átment, de életre kelt, azaz újra élő lett. Az Isten élő, ő az élő, azaz örökké élő. Ha megfigyelitek az igehelyeket, úgy találtam, hogy ez a fogalom, vagy szókapcsolat fordul elő a legtöbbször a Jelenések könyvében, mégpedig olyan értelemben, hogy Isten úgy élő, hogy életet adó, tehát, hogy ő a teremtő, aki egyrészt védi az életet, gondoljatok a 7. fejezetre, ahol Isten elpecsétel, hogy az örökké élő Isten pecsétjével pecsételnek el, a 7. fejezetben pecsételi el Isten a 144 ezret. Tehát Isten egyrészt pecsétel, azaz megvéd, védi az életet, lehetne így is mondani, de ugyanakkor ő lesz az végül, aki bizonyos életet, életeket meg fog semmisíteni. Azaz meg is ítél. Tehát amikor ezekre a bevezető szavakra gondoltok, hogy tűz és kénkő tava, vagy a második halál, na ezek arra utalnak, hogy Isten egyszer eldönti azt, hogy merre tovább, és ebből a merre továbbból kimaradnak bizonyos élőlények, személyek, sajnálatos módon. Tehát Isten úgy életadó, ez egyébként megint racionálisan nagyon nehezen fogható meg, de a Biblia nem egy racionális könyv, hanem inkább irracionális. Nagyon nehezen fogható meg, hogy aki életet ad, végül elveszi az életet. De a héber gondolkodásba ez belefér, hogy bizonyos feszültségek között zajlik az életünk, és a két pólus az lényegében ugyanarról a dologról beszél, csak más irányból, de azt akarja mondani, hogy az, akitől az élet származik, magának tartja azt a jogot, hogy ezt az életet elvegye majd egyszer, végleg, bizonyos személyek esetében örökre. Nagyon érdekes az, ami csak egyetlen egy helyen fordul elő a hét levélben, a szárdiszi gyülekezet esetében, a Jelenések 3. fejezet 1. verse, hogy tudnélik az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Tehát lehet ez a furcsa ellentét, ugye ez megint nehezen képzelhetően racionálisan, hogy tudnélik valakire azt mondják, hogy na ő egy élő, ő egy egészséges, és közben nem is egészséges, hanem beteg, de hát nem kell messzire mennünk, ugye mi magunk is sokan úgy vagyunk, hogy lehet, hogy valaki úgy köszönt, hogy na milyen jól nézel ki. Na de csak mi tudjuk igazán, hogy vagy nem is tudjuk sok esetben, hogy belül mi van. De néha így köszöntenek az emberek engem is sokszor, hogy valaki azt mondja nekem, hogy milyen jól nézel ki, mintha fogytál volna. Aztán valaki azt mondja pár perc múlva a kijáratnál, hogy milyen jól nézel ki, mintha hisztál volna. Aztán jön egy harmadik, aki azt mondja nekem, hogy olyan jól nézel ki, nem változtál semmit. Úgyhogy, de valahol mégis mindenkinek igaza van bizonyos szempontból, attól függően, hogy mikor találkoztunk. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy néha valamilyennek vagy valakinek tűnünk, de éppen az ellenkezője igaz. Tehát az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Azután különös a 20. fejezet. A 20. fejezetben találunk egy kifejezést, a milleniumot, amely összetett szó azt jelenti, hogy 1000 év. Azaz a megfelelő görögöt találjuk természetesen, de a tudatunkban, az nyelvismeretünkben nyilván így maradt fenn, hogy millennium, azaz a latin megfelelője. Amikor is 1000 évig élnek, a Biblia szerint, azok az ítélők, akik Istennel részt vesznek a végső ítéletben. Első olvasásra úgy tűnik, hogy a korszakok mártírjai ezek, de valószínű, hogy mások is beleértendők. Minden esetre a bibliai leírás szerint ők mártírok, akiknek, úgy mondja János apostol, hogy a fejüket vették a Jézus Krisztus bizonyság tételéért, és az Isten beszédéjét, illetve akik nem imádták a fenevadat, vagy a képét, vagy nevét, vagy bélyegét nem vették fel. Tehát valószínű, hogy a mártírok ezek többségben. Ők 1000 évig élnek. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi a hosszú élet titka Jelenések könyvében, akkor azt kell válaszolni, hogy az egyik titok az, hogy lehet 1000 évig élni Jézussal, másik titok pedig az, hogy lehet örökké is élni Jézussal. Ez az 1000 év nagyon hosszúnak tűnik, ami emberi mértékünk szerint, de sajnálatos módon ez nem egy pozitív 1000 esztendő, hanem az ítélkezés része. Ehhez kapcsolódó az is, hogy a többiek, tudnélik, akik nem vesznek részt az ítéletben, nem élik végig ezt az 1000 esztendőt, tehát ők halottak lesznek, és a két esemény között, az az 1000 év eleje, vége között van két feltámadás, illetve az elején az első, a végén a második feltámadás. 13. fejezetben van egy különleges leírás egy vadállatról, amely, ilyet így nevezik, hogy tengeri vadállat, de valójában nem tengeri, bár a tengerből jön ki. De a leírás szerint részben olyan, mint a párduc, részben olyan, mint a medve, részben olyan, mint a sárkány, vagy részben olyan, mint az oroszlán. Egy különleges halmozott szimbólum. Ez a vadállat a Jelenések könyve szerint megsebesül, ha úgy tetszik, megbetegszik a sérülés következtében, mégpedig halálos sebbel, de nem hal meg. És ez a hatalom is életre kell, és azután imádják őt a föld lakosai. Végül a 19. fejezetben van egy hát eléggé megrázó leírás erről a tengeri vadállatról és a hamis prófétáról, hogy ők tudnélik mind a ketten élve kerülnek ebbe a bizonyos tűz és kénkő tavába. Ugyan erről a helyről később azt olvassuk, hogy maga az ördög is ide kerül. Tehát minthogyha lenne

kerülnek oda. A főnép többször előfordul, összesen 17-szer található itt a megadott helyeken, az alábbi összefüggésekben. Az élet fája. Általában a főnév önmagában nem nagyon fordul elő, hanem inkább szó összetételben. Az élet fája. Ahogy látjuk, előfordul a könyv elején, és a könyv végén különösen. Az ószövetségi háttér a teremtés történet, ahol megtaláljuk az élet fáját. Isten eredeti teremtéséhez az élet fája tartozott, de sajnálatos módon a harmadik fejezet 24. verse szerint, tehát Mózes első könyvénél vagyunk, Isten kérubokat rendelt a fa mellé, és nem engedte, hogy a vétkezett ember oda jusson újra az élet fájához, hogy, ott van egy megjegyzés, hogy ne ehessen azután már a fáról, hogy azaz, hogy örökké éljen. Tehát itt mindjárt egy kérdést föl is vethetünk, hogy vajon az élet függ-e valamitől, tehát lehet-e azt mondani, hogy az élet vagy örök élet feltételes, vagy esetleg egyszer és mindenkorra miénk lesz. Ez a kép azt jelzi, hogy az élet nem úgy a miénk, ahogy Istené. Tehát Isten az élő, ő az, aki él, aki adja az életet. Az embernek ez a tulajdonsága vagy lehetősége sose lesz meg. Mert az ember élete kezdetén is az élet fájához kötődött, és úgy tűnik a Jelenések könyve 22. fejezetében is több helyen, hogy igen, az élet fája abban az új világban szintén meg lesz. Nagyon érdekes az, hogy a 22. fejezet 19. verse különböző fordítási variánsokat mutat, hogyha a régi Károli Bibliánkat megnézzük, nem tudom, hogy van-e valakinél Biblia, aki esetleg abba tudna nekem segíteni, hogy elolvasná a Jelenések 22. fejezet 19. versét. Tehát ha valaki elvesz a profétálás beszédéből, annak a nevét Isten eltörli az élet könyvéből. Na most, ha az új protestáns Bibliát nézzük, akkor másképpen van. Nagyon érdekes. Tehát nem az élet könyvéből, az élet fájából. Az új római katolikus fordítás szerint pedig, ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz. Na most azt kell mondanunk, hogy az általunk ismert legjobb görög másolatokban ez az utóbbi forma van. Tehát Isten a jogot veszi el az élet fájától, nem pedig a nevet törli ki az élet könyvéből. De gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha valaki most ezen megakad, ez megint egy racionális dolog, hogy most melyik kézirat a jobb, és így tovább, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát, valószínű, hogy neki olyan kézirat állt rendelkezés, azaz másolat, ugye, mert kézirat, eredeti kézirat nem, de másolat, amelyben ez a szöveg variáns lehetett, hogy Isten eltörli a nevét az élet könyvéből. Az újabban feltárt másolatok alapján készültek ezek az új fordítások, akár a protestáns, akár a katolikus, és ahogy láttátok, a kettő lényegileg megegyezik. Tehát azt kell mondanunk, hogy igen, arról van szó, hogy Isten megvonja azt a jogot majd, hogy valaki az élet fájához jusson. Na most természetesen van még egy érdekesség, kis apróság a 22. fejezet 14. versében. Tehát egyik helyen azt találjuk, hogy megtartják a parancsolatokat, hogy jók legyen az élet fájához, és bemersenek a kapukon a városba, illetve megmossák ruháikat, hogy jók legyen az élet fájához. Ugyanezt található a katolikus fordításban, hogy boldog, aki megmossa ruháját, zárójelbe a bárány vérében, joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. Ez megint egy hasonló szövegvariáns, ezen se kell megijednünk, vagy ezen megütköznünk, mert a végeredmény szempontjából úgy gondolom teljesen mindegy. Ha azt mondjuk, hogy Isten valakinek a nevét kitörli az életkönyvéből, vagy megvonja tőle azt a jogot, hogy az életfájához jusson, ugyanaz a végeredmény. Ha valaki be akar jutni a kapukon a városba, megtartja a parancsolatokat, vagy megmossa a ruháját a bárány vérében, azaz a megigazítás tapasztalatán átmegy, lényegében mind a kettő ugyanazt akarja mondani, az egyik az érem egyik oldaláról, a másik oldalról. A cél szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik variáns nézzük. Na, az élet könyve. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert ez fordul elő a legtöbbször így a szó összetételben,
ahogyan látjátok.

Tehát az életkönyve 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor. Hát sajnáltam, hogy nem 7-szer, mert ugye a jelenések könyvében majdnem minden 7-szer fordul elő. Úgy vagyunk mi emberek, hogy megpróbáljuk mindenre ugyanazt ráhúzni, és azt mondjuk, hogy igen, ha 7-szer előfordult ez a kifejezés, akkor annak is 7-szer kell. Hát ez éppen 6-szor fordul elő az életkönyve. Lehetne úgy is fordítani, hogy az élők könyve. Én úgy határoztam meg végül csak a magam számára, hogy a hitben járók és megváltottak névsora. De ez csak az én megközelítésem. Tehát az életkönyve, hitben járók és megváltottak névsora. Az életkönyvéről azt tudjuk, hogy egy örök könyv, azt is tudjuk, hogy a bárányé, azt is tudjuk, hogy onnan a név kikerülhet, vagy bekerülhet. Az életkönyvéről egyébként nem csak a jelenések könyvében, más helyen is találunk feljegyzéseket a Bibliában, még Jézus is beszélte erről, Pál apostol is, és Dániel könyvében is említés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal általánosabb kifejezés, mint például a vizek élő forrásai, vagy ehhez hasonló. De úgy látom, hogy átugrottam a másodikat, igen, az élet koszorúja. Ez a második fejezet 10. versében található. A szmirnai gyülekezetnek ígéri Isten, hogyha valaki mind végig kitartó, azaz egészen a halálig, légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Na ez a kifejezés nagyon érdekesen más összetételben ugyan, vagy ehhez hasonló tartalommal, de előfordul Pál apostolnál, a második Timoteusi levél, ha jól emlékszem, a 4. fejezetében, a 8. versben, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Az élet koronája vagy koszorúja előfordul Jakab levelében még, aki azt mondja, hogy aki a kísértésben kitart, annak Isten megadja az élet koronáját, amit megígért, és azután még Péter apostol első levele 3. fejezetében szintén előfordul, ahol azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, akkor a dicsőség hervadatlan koronáját, azaz koszorúját kapjuk meg. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nem a korona szó, hanem a koszorú szó szerepel. A koszorú pedig mindig a győzelem szimbóluma, nem pedig az uralomé. A jelenések könyvében van szó egyrészt koronáról, meg koronákról, azok általában a hatalom szimbólumai. Még a koszorú, ugye a Stefanos görögül, amiből van az István nevünk, ugye Stefan vagy Steven angolul, Stefanos a szláv nyelvekben, amelyből került a magyar nyelvbe is az István szavunk. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki, aki a győztes, mint az ókorban ugye a babér koszorút, sőt a mai olimpiai versenyeken is, ugye a babér koszorút kap a győztes. Tehát ne koronára gondoljunk, hanem a koszorúra, a győzelem szimbólumára. Az életkönyvéről beszéltem, az élő vizek forrásai, ez egy különleges kifejezés, amely csak egyetlen egyszer fordul elő a 7. fejezet 17. versében, ahol a bárányról mondja azt az apostol, mintha pásztor lenne. Ez megint egy jellegzetes szó kombináció a jelenések könyvében, hogy ugyanaz a valaki legalább két, de úgy látszólag ellentmondásos tulajdonságot hordoz. Ugye a 4. fejezetben János azt hallja, hogy győzött a Júda nemzetségből való oroszlán. Nem azt, hogy a bárány győzött. De amikor keresi az oroszlánt, akkor a következő versekben azt találjuk, hogy látott egy bárányt, mégpedig egy megölött bárányt. Tehát Jézus leírásában ilyen látszólagosan ellentétes fogalmak vannak, hogy oroszlán és bárány egyszerre. Itt például azt találjuk, hogy a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi el. Hát egy bárány nem szokott legeltetni, hanem a pásztor legeltet. Tehát ez azt jelenti, hogy megint egy látszólagosan ellentmondásos, de mégis egymást kiegészítő fogalom van, hogy önmagában a bárány, de a pásztor is. Mint ahogy más oldalról megközelítve Jézus az áldozat, de ő az áldozó, nem? Tehát ő a főpap is, meg ő az áldozat is, sőt, még ő a templom is. Hiszen azt mondja, még a kárpit is, hogyha úgy tetszik, így van. Tehát ő az, aki azt mondja János evangéliuma szerint, hogy roncsátok le Istennek a templomát, és akkor én fölépítem 3 nap alatt, aztán János megjegyzi, hogy ezt a testéről mondta. De csak jóval később, majd 3 év múlva értették meg a tanítványok. Tehát
Így Jézusra nagyon sok olyan fogalom, vagy azok kombinációja illik, amelyeket racionálisan nem lehet megmagyarázni, mert ugye a racionális gondolkodás az, hogy vagy ez igaz, vagy az igaz, de a kettő egymást kizárja. Ha valami oroszlán, akkor nem lehet bárány. De mivel ezek irracionális valóságok, ezeket a könyv nem tudja másképpen leírni, csak egymásnak látszólagosan ellentmondó szimbólumokkal, ezért fogalmaztam úgy, hogy a báránypásztor, akivel az örökké valóságot tölthetjük. A háttérben természetesen a 23. Zsoltár van, ahol Dávid elmondja azt, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy merre legeltet, milyen csendes vizekhez terelget. Tulajdonképpen ez a kép van mögötte, hogy a pásztor a vizek élő forrásaira viszi el őket. Azután az élet-lelke kifejezés, nagyon érdekes, 11. fejezet, 11. versében, könnyű megjegyezni, ahol a két tanú, ez maga egy külön izgalmas téma, úgyhogy ebben nem akarok belebonyolni, hogy ki az a két tanú, de a 11. fejezet nagy része a két tanúról szól. Az egyik látszólag, mintha Illés lenne, a másik meg, mintha Mózes lenne, de majd, ha valakinek kérdésre ez kiderül, hogy sem Illés, sem Mózes, hanem mind a kettő valamit vagy valakit szimbolizál, de minden esetre őket éri egy nagyon erőteljes támadás, annyira, hogy meg is halnak, 3,5 napig ott vannak a leírás szerint temetetlenül, azután életre kelnek, és ezt az új életet így fejezi ki az apostol, hogy életnek lelke, a psziché vagy psziché, ugye van a pszichológia szavunk, az fordul elő, teljesen egyedülálló kifejezés, amely itt János írásában található. Végül az élet vize. Ez a kifejezés is többször előfordul, főleg a könyv utolsó ugye két fejezetében, érdekes módon a könyv elején nem. A könyv elején csak az élet fája fordul elő a második fejezetben, és természetesen az utolsó fejezetben is. Az élet vize csak a könyv végén 3-szor. A különös az, hogy aki akarja, ingyen kapja. Tehát nem lehet érte semmit tenni, el kell fogadni, de akarni kell. Na most, ha egy pillanatra a teremtés történetre gondolunk, ahogy mondtam, hogy az élet fája kifejezés ószövetségi háttere, Mózes első könyve, 2. rész, 9. verse. Ott szó van ugyan egy folyóról is, de nincsen arról szó, hogy az az élet vize. Csak azért említem meg, mert nagyon sokszor úgy automatikusan gondolunk arra, hogy ha van élet fája, vagy volt élet fája, akkor volt az élet vize. De Mózes könyvében nem olvasunk arról, hogy az élet vize volt, arról olvasunk, hogy folyók voltak, amelyek megöntözték a kertet, és volt a kert közepén két fa. Ugye a jó és gonosz tudás fája, illetve az élet fája. Az élet vize viszont csak itt jelenik meg a Jelenések könyvében, illetve élő vízként még megjelenik János evangéliumában több helyen, a legismertebb talán a 4. fejezet, ahol Jézus a samáriai nővel beszélget, és azt mondja neki, hogy ha te kértél volna tőle, akkor én adtam volna neked élő vizet. De ez az élő víz azt jelenti, hogy több, mint az a víz, ami a kútban van. De valahogy mégiscsak összefügg azzal a vízzel, mert az asszony úgy értelmezi, hogy add nekem a vizet, hogy ne jöjjek ide többet meríteni. Tehát egy kétértelmű, mondjuk így jó értelemben kétértelmű szó jelentheti azt, hogy jó víz, tehát jó kútból származó jó víz, de jelentheti azt is, hogy ez több. Ez több annál. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, nem fog megszomjazni. Na hát mi olyan vizet nem ismerünk, amely után nem lehet megszomjazni. Az előbb ittam egy pohár vizet, de megint szomjas vagyok, mert itt ez a gép borzasztóan melegít. Tehát mi mindannyian úgy ismerjük a vizet, akármilyen tiszta kútból iszunk, hogy újra megszomjazunk. Tehát Jézusnak ez a kifejezése tudnélik, hogy élő víz egy kettős tartalmú, mert egyrészt a fizikai vízre vonatkozik, hogy jó víz, egészséges víz, másrészt annál többre, mert ha valaki Jézussal találkozik, akkor már nem akar más nagy vallási tanítóhoz menni, nem így van? Tehát az asszonynak lényegileg ezt akart elmondani Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, akkor nem fog megszomjazni. Viszont érdekes az, hogy a Jelenések könyve pedig azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön. Az jöjjön és vegye tőlem ezt a vizet. Tehát azt kellene mondanunk, hogy valójában két dolog kell, hogy ezt az élet vizét megkapjuk. Az egyik, hogy szomjazzuk, a másik feltétel, hogy akarjuk. És itt megint csak úgy kitérőként megemlíteném, hogy Jézus több alkalommal is úgy gyógyított, hogy azt kérdezte a betegtől, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy mit akarsz, hogy veled tegyek? Hát mit kell egy betegnek
akarni, hát nem azt, hogy meggyógyuljon. Tehát az ember első olvasásra megint azt mondja, hogy ha miért kérdez Jézus ilyen különös dolgokat, hogy akarsz-e. De úgy tűnik, hogy Jézus valójában azt akarta ezeknél az embereknél látni, hogy ténylegesen elszántak-e arra, hogy történjen velük valami. Tehát az életvize olyan, amit ajándékba kapunk, vagy kapja az, aki akarja. Na most ezután nézzük meg egy kicsit a könyv szerkezetét. A Jelenések könyve szerkezetében az élet. A Jelenések könyvének van egy nagyon különleges szerkezet, tehát aki ezt már hallotta tőlem, attól elnézést kérek, de az ismétlés a tudás anyja, tehát ezért ez nagyon fontos dolog, hogy a Jelenések könyvét, hogyha nem lineárisan nézzük, hanem a benne lévő párhuzamok alapján, akkor egy ilyen különleges szerkezetet találunk, hogy van az elején egy prológus, azaz bevezetés, a végén ennek megfelelően egy epilógus, 22. fejezet 6. versétől végig, utána van három pár, háromszor két elem, a hét gyülekezet, vele szemben az egy gyülekezet, a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, végül a csúcs felé haladva a hét trombita és a hét csapás, végül a tetején van egy elem, ami pár nélkül áll, tehát úgy nevezzük ezt a szerkezetet, hogyha betűkkel írnánk le, hogy A, B, C, B, A. El tudunk ilyet képzelni? Azt is el tudjuk képzelni, hogy A, B, B, A. De azt is el lehet képzelni ugye a verstamból, hogy A, B, A, B. Vagy A, A, B, B. Ilyeneket el tudunk képzelni. Persze ezek rímeket jelentenek. Itt nem szóvégi rímekről van szó, hanem gondolati párhuzamokról. És ez egy nagyon érdekes szerkezet, hogy a két végéről építkezik föl. Ezt úgy nevezzük, hogy fordított párhuzamosság. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amelyben a közép a lényeg, a hét trombita, a hét csapás és a sárkány harca. Hogy mit jelentenek a csillagok? A következőt, hogy ahogy végignézzük ezeket az előfordulási helyeket az élettel kapcsolatosan, úgy találtam, hogy a közép részen ritkábban fordulnak elő. Ezeket csak egy kis csillaggal jelöltem egy vagy két helyen. Tehát a hét trombitánál, a hét csapásnál, a sárkány harcánál alig-alig van szó az életről, inkább a harcról, vagy a pusztulásról, a halálról. Még érdekes módon az elején és a végén ott elég sokszor előfordul a kifejezés. Akár az igei, akár a főnévi alak. A prológus az egyetlen, tehát a bevezetés, amelyben egyáltalán nem fordul elő az élet fogalma. Hát ebben a három kis bekezdésben megpróbáltam összefoglalni az eddigiek tanulságát. Az első, hogy a könyv fókusza, tehát a sárkány harca című rész. Ez egy élet-halál harc, amely nem a földi élet meghosszabbításáról szól, hanem inkább arról, hogy az örök életet elnyerjük, vagy elveszítjük. Tehát lehetne azt is mondani, hogy ez a harc az életért folyik. Nagyon szép ez a szavunk, hogy élet-halál harc, nem? Csak itt nem arról van szó, hogy valaki tovább él, hanem arról, hogy egyáltalán élni fog-e a jövőben és az öröki valóságban, vagy örökre megszűnik az élete. Na most, ahogy mondtam az előbb, hogy a harc hevességének idején, tehát amikor van a hét trombita, meg a hét csapás, vagy a sárkány harc, a középső három elem, ott kevesebb szó esik az életről, mint a harc kezdetének vagy befejezésének idején. Na most, mi ebből a tanulság? Hogy a szerkezet abban segít, hogy nem csak a csúcsot lássuk meg, tehát a középső három elemet, hanem nyomon kísérhetjük azt, hogy Istennek milyen ígéretei vannak ezeken a látomás sorokon belül. És azt találtam, hogy szinte mindegyikben előfordul az élet ígérete valamilyen formában. Na most ezek a képek, képsorok, ha úgy önmagukban nézzük, néha elég kúszáltaknak tűnnek. Vannak nehezen érthető részek, például a 9. fejezet. Van, akinek a 7. fejezet, a 144 ezer szintén nehezen érthető. Van, aki azt mondja, hogy a 17. fejezet a legnehezebben érthető a Jelenések könyvében. De akárhogy is van, a visszatérő ígéretek azt jelzik, hogy Isten kézben tartja a dolgokat, és végül, akik akarják, és akik szomjazzák, meg fogják kapni
az élet vizét, illetve az élet fájához is jutnak. Mi a hosszú élet titka tehát? Ha megint a szerkezetre gondoltok, akkor egyrészt az örökké élő Istennel való közösség, hiszen élet csak élőből származik, ez egyébként egy biológiai törvényszerűség is, hogy élő az csak élőből származik, tehát nem élő anyagból élő anyag keletkezéséről nem tudunk, csak arról tudunk, hogy élő anyag produkál élő anyagot, élettelen nem produkál élőt. Ez egy elmélet az evolúción belül, de ez a gyakorlatban sosem igazolt. Tehát ez egy abszurdum, ez így nem áll meg. De az Istennel való közösség, mégpedig az evangélium által adja nekünk, vagy hozza nekünk, vagy hozta is a múltban az életet. Na ezt fejezi ki a hét gyülekezet és a hét pecsét. Az evangélium szíve, tehát a jó hír, ugye magyarul az evangélium szó azt jelenti, hogy a jó hír szíve egy személy, mégpedig Jézus. Tehát nem egy tan, hanem egy személy, aki végigvezet bennünket a jelenések könyvén, hiszen mivel kezdődik a könyv? Hogy Jézus Krisztus kijelentése, nem? Tehát azért a Jézusé, aki ismerte a halált, és aki ismeri a feltámadást is. Mivel ér véget a könyv? Ímé eljövök hamar. Megint csak Jézus ígéri. Tehát a főszereplő, akivel kezdődik, vagy befejeződik a könyv, maga Jézus, ő az, aki a könyv elején is, tehát a prológusban és az epilógusban azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, vagy az első és az utolsó, alfa és omega. Tehát az a Jézus, aki ugyan ismerte a halált, de örökké él, ahogy az előbb mondtam, ez is nem egy racionális gondolattársítás, ez irracionális, de ezt így el kell fogadnunk, ezt így tanítja a Biblia. Na most az ő feltámadása, a feltámadás záloga, biztosítéka. Jézuson kívül nem tudjuk elképzelni a feltámadást. Na most az örök élet ajándék a jelenések könyve szerint, mind az élet fája, mind az élet vize ajándék. Egyik esetében azt tanultuk, hogy Isten megadja a jogot, hogy valaki az élet fájához menjen, vagy megvonja tőle a jogot, hogy ne juthasson az élet fájához, az élet vizét pedig mindenki kaphatja, aki akarja, vagy aki szomjazza. Végül nagyon érdekes, hogy az újjáteremtett világról a jelenések 21. 22. fejezetében azt olvassuk, hogy ez nem más, mint a közösség helyreállítása. Tehát az új Jeruzsálem úgy fogható fel, mint az új Éden. Ugyanis a régi Édenben mi volt? Mi volt a kert közepén? Az élet fája, nem? Természetesen mellette volt még egy fa, a jó és rossz tudás fája, de az élet fája volt a hangsúlyos. Mi az, ami az új Jeruzsálem közepén van? A közepén lévő utca közepén, a folyó mellett, ami nagyon érdekes kép megint, hogy egyes számban van a fa, de mégis mintha két fa lenne a folyó két partján, amit el tudunk képzelni úgy, hogy összenőnek a folyó felett, mintha egy híd lenne a fa. Az élet fája, amely tehát azt jelenti, hogy most már elszakíthatatlan lesz a kapcsolat Isten és ember között. Erről szól az egy gyülekezet, azaz a új Jeruzsálem látomás sorozata, illetve maga az epilógus is, amelyben többször megismerti Jézus azt, hogy joguk legyen az élet fájához, illetve, hogy megvonom a jogot attól, ugye, aki a könyv profétásának beszédéből elvesz bármit is. Ha mindezt összefoglalva azt lehetne mondani, tehát, hogy a jelenések könyve nem annyira az élet meghosszabbításáról szól, ahogy kezdtem is, hanem magáról az életről. Olyan összefüggésben, hogy ez az élet veszélybe került, tehát az Isten által teremtett élet veszélybe került. Ezt a veszélyt úgy lehetett elhárítani, hogy valakinek meg kellett halnia, azután életre támadt, és így ettől kezdve ő tartja kezében most már azokat a kulcsokat, amelyek az élethez, bizonyos esetekben a halálhoz is vezetnek. Ahogy szintén a bevezető részben találjuk, hogy nála vannak a sírnak és a halálnak kulcsai is.

két tanulat, a 11. fejezet, körülbelül 4. versétől tart egészen, nem tudom, 13. verséig körülbelül az a rész, ami a tanúkról szól. Ugye a tanúk leírása az olyan, hogy először úgy jelennek meg, mint két olajfa. És utána, minthogyha Mózesről lenne szó, hogy a földet megverik bármilyen csapásokkal, vagy pedig úgy jelenik meg, mint Illés, hogy nem esik eső, vagy a szavukra történnek dolgok. Na most ez azt jelenti, hogy az egyikük, mint egy szimbolizálja az Ószövetség első nagy iratcsoportját, Mózes könyvét, ugye a Tórát. Illést pedig a zsidók úgy tekintették, mint aki a proféták között a legnagyobb, mert ő élve elragadtatott. Igaz, hogy Illés nem írt könyvet, de a második iratcsoport a proféták csoportjába beletartozott, mert oda tartozott például a királyokról szóló leírás is, ahol az ő története található. Na most más szavakkal ez azt jelenti, hogy ha az Ószövetség oldaláról nézzük, hogy a két tanú lehet a teljes Ószövetség. Mert volt egy ilyen felosztásuk, hogy a Tóra és a proféták, de beleértettek egy harmadik csoportot, az iratokat, amelyek közé tartozott például a Prédikátor könyve, vagy a Példabeszéde könyve, vagy a Zsoltárok, meg Jób könyve, és több kisebb könyv, például Eszter könyve is itt volt, sőt, még Dániel könyve is ebben a csoportban. De ha Lukács evangélium utolsó fejezetét olvassuk, akkor Jézus úgy mondja, hogy amelyek megirattak a törvényben és a profétáknak, vagy Máténál, hogy nem jöttem a törvénynek és a profétáknak eltörlésére. Tehát az Újszövetség oldaláról nézve, akkor ez az Ószövetség, a két tanú. Mózes, Tóra kifejezője, Illés a proféták kifejezője. Viszont használja a Biblia azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel pedig már a Jelenések könyvével kapcsol össze bennünket, hiszen ott János azt mondja, hogy én a Pátmos szigetén voltam a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, azaz a tanúságtételéért. Na most, ha ezt is beleértjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, és maga János próféta volt, ezt is hadd tegyem hozzá, akkor hozzá lehet vennünk a teljes Újszövetséget, akkor már a Tóra, azaz Mózes szimbolizálja a Biblia ószövetségi részét, Illés, gondoljunk Keresztelő Jánosra, akiről Jézus azt mondja, hogy ha be akarjátok venni, ő Illés. Az apostolok prófétai szolgálatot is végeztek, János maga próféta volt, tehát akkor azt mondjuk, hogy Illés szimbolizálja az újszövetségi részt, azaz az egész Bibliát. Na miért érdekes ez? Azért, mert amikor a francia forradalom ideje volt, akkor mintegy 3,5 évig betiltották a Bibliát, tehát pontosabban a vallást, és így a Bibliát is. És hát ezt többen tudjuk, hogy Voltaire például azt mondta, hogy nem lesz többé Biblia, nem kell Biblia, meg vallás, meg semmi sem. Felvilágosodott embernek, racionálisan gondolkodó embernek, hogy nem kellett a vallás, meg az Isten, meg semmi sem. És az az érdekes, hogy néhány évvel később, miután ő meghalt, tudnilik, abban a házban, ahol ő ilyen kijelentéseket tett, megalakult a brit és külföldi Biblia társulat. Na most ez azt jelenti, hogy csak néhány évvel a forradalom után ott alakult már Biblia terjesztő társulat. Tehát így a két tanú szenvedéséről azt kell tudni, hogy ez valószínűleg a Biblia betiltását vagy a vallás tilalmát jelentette, a francia forradalom idején, ami csak rövid ideig tartott, ugye 3,5 évig, amikor úgymond az a terror dühöngött, az 1790-es évek közepén, így most nem tudom, fejből 93 és 97 között valahogy volt, de egész pontosan ez 3,5 év, amikor kiadták a rendeletet és visszavonták a vallás tilalmáról. És azután új élet adatott. Ez az, amit említettem, hogy előfordul a kifejezés úgy is, tehát az a másik részben volt. Ja nem, itt van. Élet lelke. 11-11, hogy a két tanú életre kelt. Ma a világon a legjobban elterjedt könyv. A Biblia. Nem a Harry Potter, meg a többi új dolog. Nem, minden ellenkező híresztelés ellenére a mai napig a világon legjobban elterjesztett könyv a Biblia. Higgyük el, a Biblia számtalan adat van. Nem csak az, hogy hány nyelvre fordították, hanem hogy hány darabban terjesztették. Tehát röviden ezt tudom mondani a tanúkról, hogy a tanúskodás alatt nem személyekre gondolunk, hanem szimbolikusan, így bibliai személyeken keresztül, de magára, a Szentírásra, a Bibliára.

azt a szót, hogy terápia, ismerjük, nem? Ezt kevesen tudjuk talán, hogy a terápia szó is görög eredetű. Ami ott van a görög nyelvben, a terápeüein, gyógyítás, vagy gyógyítani. Na most, hogy gyógyíthat egy fa, amikor már nem lesznek betegek? Azt hiszem, ez az igazi kérdés, nem? El lehet azt gondolni, hogy valaki egy pillanatra elfelejti minden rosszat, ami történt vele? Gondoljunk bele abba, hogy mi ott vagyunk, mindannyian. De akik hozzánk legközelebb álltak, lehet, hogy családtagok, lehet, hogy barátok, szomszédok, bárki, közülük nem lesz ott mindenki. Hogy fogjuk ezt feldolgozni? Nem biztos, hogy egy pillanat alatt. Hogy miből következtetek erre? Abból, hogy bár azt mondja János apostol, hogy nem lesz halál, meg nem lesz gyász, meg nem lesz kiáltás, meg nem lesz fájdalom, de hozzáteszi, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Nem azt mondja, hogy nem lesz könny, hanem azt, hogy az Isten eltörli a könnyet. A halált, a gyászt, a kiáltást, a fájdalmat megszünteti, de a könnyet eltörli. Hát ha szabad most jelképesen mondani, akkor a levelek szolgálják ezt a célt. De ha az igaz, hogy az Isten eltörli a könnyet, márpedig a Jelenések könyve két helyen is beszél erről a 7. fejezetben, amit mutattam, itt a 7. fejezet 17. versében, ha valaki ezt megnézi, nem csak arról van szó, hogy a bárány pásztor vezeti őket vizek élő forrásaira, nem csak erről van szó, hanem ott van egy mondat a végén, hogy és eltöröl az Isten a szemükről minden könnyet. Na ugyanez a gondolat van meg a 22. fejezet 4. versében is, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Ha valami nagyon fontos a könyvben, ezt én már unalomig mondom, meg mondtam, de újra mondom, hogy az legalább kétszer előfordul. És ez a különös kifejezés, hogy az Isten eltörli a könnyet, sehol máshol a Bibliában nem található, csak a Jelenések könyvében, és csak azon a két helyen. Én úgy értelmezem, hogy ez nem azonnal történik, hanem egy folyamat lesz. Egy folyamat lesz, és ennek része az, hogy azok a bizonyos levelek, mint terápikus eszközök szolgálhatnak a gyógyulásban. Maga az élet a fához kötött, sőt a vízhez kötött. Mert ez a fa terem gyümölcsöt. Na most ebből arra lehet következtetnünk megint csak, hogy az örök élet az nem valami automatikus dolog, amit Isten úgy ad nekünk, mint hogy neki van élete önmagában. Ilyet a Biblia sehol nem tanít, hogy nekünk életünk lesz önmagunkban. Tehát ilyen hamis ábrándok ne legyenek bennünk, hogy az öröki valóság valami olyan, hogy mi halhatatlan, nem tudom én, lebegő lelkek leszünk. Nem, hanem lesznek ennek az öröki valóságnak olyan elemei, amelyek kötnek bennünket bizonyos dolgokhoz, amelyeken keresztül úgymond az életünk örökké valóvá válik. De nem úgy, hogy mi adjuk másnak. Mi nem tudjuk adni, mi kapjuk állandóan. Ugye Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő adja az életet. Jézus mondja, hogy jöjjön hozzám, az igyék, és én adom ingyen. De mi ezt sosem nem érhetjük el, mert mi nem vagyunk Istenek, emberek vagyunk. Mi csak annyit kaphatunk, hogy ha oda jutunk, akkor ez az úgynevezett feltételes halhatatlanság, vagy feltételes örök élet, ami a miénk, de mindig köthető valamihez, jelen esetben ehhez a kifejezéshez, hogy az élet fája. De én úgy érzem, hogy a gyógyulás az nem történik majd egyik pillanatról a másikra. A végeredmény igen, hogy majd nem fogunk emlékezni. A legvégén, hogy ez mikor lesz, ezt nem tudom, de a könyv úgy tűnik, hogy hangsúlyozza azt, hogy az Isten letörli a könnyet ugye több helyen is, és miközben vezet bennünket helyről helyre, közben történik érdekes módon ez a gyógyulás, mint egy terápikus eljárás során is. Hát én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és én itt most megállnék, és megköszönöm mindenki figyelmét.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
1: 100. zsoltár. Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat a Reménység hangja rádió hullámhosszán. Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. Mai adásunk tartalmából először is pillanatképek Krisztussal. Rövid igei elmélkedést fognak hallani Jézus Krisztus életéből. Utána a már meghirdetett és várva várt tanulmánysorozat következik Van reménységünk címmel. Mai adásunkban az első tanulmány.
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig terjedő versekben a következőket olvassuk. Képmutatók. Igazán profétált felőletek Ésaiás mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ez a szomorú kifakadás részét képezi egy olyan vitának, amelyben Jézus Krisztus ismét a farizeusokkal tűz össze. Gyakorlatilag állandóan vitában álltak egymással ő és a farizeusok, vagyis inkább a farizeusok és Krisztus. Mert a farizeusok állandóan próbálták Jézus Krisztus munkásságát hátráltatni, megpróbálták Jézus Krisztus tanításait hamis fényben feltüntetni és meggyőzni a tömeget, hogy többé ne kövessék őt. Éppen ezért gyakran elég éles viták robbantak ki Jézus Krisztus és a farizeusok között, amelyben gyakorlatilag az emberi hagyományokkal teletűzdelt, megromlott tanítás és a tiszta igazság szállt síkra egymással szemben. A farizeusok életükben a szentséget követték. Nagyon sokat áldoztak azért, hogy teljes mértékben, tökéletesen, a legapróbb részletekben menően is megfeleljenek a törvény, a Tóra, a Szentírás előírásainak. A legapróbb részletekben menően is, és jelentette ez még a mosakodást, még az evési szokásokat is. Sőt, kiterjedt az élet legapróbb részleteire, több száz szabályuk volt, amely a hétköznapi cselekvéseket leírta, és azoknak korlátokat szabott. Meg volt adva az is, hogy pontosan hány lépést volt szabad például szombaton megtenni, mennyire volt szabad terhet cipelni, az is le volt írva, hogy a pogányokkal kezet-e szabad fogni vagy sem, és ha mégis megtörtént ilyesmi, akkor utána szigorúan kezet kell mosni, és így tovább. Alapjában véve nem nevezhetjük ezeket valamilyen rosszindulatú, emberi jogokat és szabadságot megfullasztó rendelkezéseknek. Mert végső soron ezek által próbáltak a farizeusok tisztábbak és jobbak lenni. A baj ott volt, hogy nem a helyes úton keresték az igazságot, nem a helyes úton próbálták elérni a célt. És mivel Jézus szavai szerint, ahogy János 14.6-ban találjuk, csak egy út vezet az igazsághoz, minden más út téves eredményre vezeti az embert. Így ők is, mivel nem a helyes utat választották, téves eredményre jutottak. Nem csak az utat, de a célt is eltévesztették. Ebből vonhatjuk le magunknak az első tanulságot, hogy aki az utat téveszti el, a célt is eltéveszti. Éppen ezért helytelen az a sokat hangoztatott elv, hogy több lehetséges út van, többféleképpen is el lehet jutni az igazsághoz. Jegyezzük meg jól, aki az utat téveszti el, a célt is eltéveszti. És ez velünk is előfordulhat, hogyha Jézus Krisztus ma végigmenne a keresztény világban, végignézni a templomainkat, szertartásainkat, Isten tiszteleteinket, ha mindenre nem is, de nem kevés dologra elmondhatná, hogy szánkkal tiszteljük őt, és hogy ezek emberi szertartások, pompa, ragyogás, de belül nagy az üresség. Pál apostol a Timóteushoz írott második levélben a 3. fejezet 5. versében hasonlót említ a végidőről, és ezt vonatkoztathatjuk még magunkra, mi időnkre is, sőt, gyakorlatilag erről az időről van szó. Leírja, hogy ebben az időben az emberek megőrzik a kegyességnek egy bizonyos látszatát, de megtagadják annak erejét. És hogy végigmegyünk az utcán, érdemes megfigyelni bizonyos dolgokat. Ott lóg a kereszt egyeseknek a nyakában, másoknak az autójában valahová felaggatva, és közben, ha netalántán egymásba botlanak, vagy valamilyen más incidensnek lesznek a szereplői, keményen szórják az átkokat, a szitkokat. Hol van itt a szeretet? Hol van itt az összhang a nyakunkban lógó kereszt és a szavaink között? egy apostol szavaival élve, hogyan jöhet ugyanabból a forrásból édes és keserű? Hogyan történhet meg az, hogy külsőnkkel mutatunk egyet, a belsőnk pedig egészen más? Azt hiszem, az utat valahol régen eltévesztettük már. És megelégszünk azzal, ami külső, ami látható. A farizeusok is ezzel foglalkoztak. Tisztelték Istent a szertartásaikkal, a kézmosásukkal, az éneklésükkel, a szorgalmas igetanulmányozással, de mindez nem sok hatással volt az ő szívükre. És kialakult ebben a légkörben, ebben az emberi igyekezetben, ebben a szentségre törekvésben a hagyományoknak egy bizonyos kultusza. Egyre többet vitatkoztak a farizeusok arról, hogy mit tanít az egyik tanító, mit tanít a másik, és miközben ezzel foglalkoztak, rendkívül jól képzett szakértői lettek a különféle tanítók írásainak, tanításainak. És ebben az egész vitában valahol odaveszett a tiszta igazság. Amit ők tanítottak, az tulajdonképpen a kommentár kommentárja volt, és olyan messzire távolodtak a forrástól, hogy már kevesen emlékeztek, mit tanít a forrás. És amikor Jézus Krisztus tanítani kezdett, az embereket ide próbálta visszairányítani, a forráshoz, Isten igazságának a forrásához. Az egyik ilyen igazságot hirdető beszéde Krisztusnak a hegyi beszéd volt, amelyben elmondta a boldogságokat, ami szemeinket Istenre irányította, és felhívta figyelmünket arra, hogy ne aggódjunk, hanem bízzunk Istenben, szeressük a mi ellenségeinket, és vállaljunk bármilyen áldozatot Istenért. Ezek voltak a tiszta igazság alapelemei, amelyek gyakorlatilag az ember belsőjére vonatkoztak, és abból fakadó életmódra tanítottak. Ez szöges ellentétben állt azzal a látszat életmóddal, ceremóniával, amelyet a farizeusok hirdettek. Ők gyakran kiálltak az utcasarokra is, kidoboltatták például azt, hogyha kiosztottak néhány szegénynek egy kevéske eledelt abból a hatalmas fölöslegből, amivel rendelkeztek. Vagy máskor büszkén álltak meg az emberek között, magasra felemelt kezekkel imádkozva. Tették ezt úgy, hogy mások lássák. És aztán úgy jártak az emberek között, mint akik az igazi vallás, az Isten akarata szerinti élet példaképei. Vajon a mi esetünkben hogyan állanak a dolgok? Milyen a mi vallásosságunk? Elmondjuk magunkról azt, hogy ilyen vagy amolyan vallásúak vagyunk, ehhez, ahhoz, amahoz az egyházhoz tartozunk. És ez minden bizonnyal igaz is. A kérdés azonban nem ez. A kérdés az, hogy a mi életünk milyen kapcsolatban áll Jézus Krisztussal? Vajon, amit elmondunk a szánkkal, az érvényes az életünkre is? Nem-e váltunk mi is a látszatvallás, az emberi hagyományok kultuszának az imádóivá? Nem-e váltunk mi is olyan emberekké, akik számára sokkal többet számít az apáink, az anyáink hite, akik számára sokkal többet számítanak az egyházatyák, a régi templomok, különféle festmények és szobrok, mint a vallásos élet összetevői? Vajon nem-e váltunk olyanokká, akik számára sokkal többet számít mindez annál, amit Isten mond? És valahol úton útfélen ezek el is takarják előlünk Istennek igazságát.

Hagyományainkkal igyekszünk tisztelegni az őseink előtt, egy olyan emberi rendszer előtt, amely évszázadokon át épült fel hatalmas emberi munkával, de sajnos az igazságtól elvezet bennünket. Gyakorlatilag a hagyomány Isten igéjével szemben nem más, mint az emberi törekvések, az önigazultság, az emberi módon menny felé törekvés Bábel tornya. Ha Isten azt mondja, hogy eljön az ítélet és elveszünk, nem hisszük el. Ha pedig azt mondja, hogy többé nem jön özönvíz, azt sem hisszük el. Tulajdonképpen az emberi hitetlenség, az Istentől való elszakadás az, amely megszülte az emberek által kitalált hagyományok rendszerét, azt az emberi vallást, amely átvette Jézus vallásának, Isten vallásának a helyét. Azonban el kell jönnie az idő annak, hogy a hagyományokat mérlegre tegyük, ami jó, azt megtartsuk, a többit pedig félretegyük, és gyakorlatilag visszatérjünk az eredeti forráshoz, Isten igéjéhez. Pál apostol a Korintus beliekhez írott második levelében, a 4. fejezet 2. versében a következőket mondja. Lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeret.

0: Eseményeinkre vonatkoznak, és velünk együtt idővel ezek is feledésbe merülnek. Azonban Jézus Krisztus arra hív fel bennünket, hogy a mi szívünket fordítsuk feléje, a mi szívünkkel tiszteljük őt, gondolatainkat, akaratunkat rendeljük alá az ő akaratának. Ne higgyünk többé emberi tanításokban, emberi hagyományokban, hanem térjünk vissza Isten igéhez, és foglalkozzunk azzal, keressük meg abban a tiszta igazságot. A Szentírás a nyilvánvaló igazsággal kelleti magát, és ez az igazság annyira nyilvánvaló, annyira egyszerű és érthető, hogy az egyszerű ember is a Szentírás olvasása közben magától rájön arra, hogy hol áll, mit kell tennie, és mi az a cél, amilyet követnie kell. A kérdés azonban, amely felmerül, a legnagyobb kérdés a következő. Vajon elfogadjuk Istennek igazságát? Hogy Isten igazsága milyen szerepet kap az életünkben? Hogy milyen hatással lesz ránk? Az tulajdonképpen a mi magatartásunktól függ. Attól, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Nekünk is a tiszta igazsággal kell magunkat kelletni. A tiszta igazságot kell az emberek előtt bemutatni. És nem azzal dicsekedni, hogy mit valósítottunk meg az életben, hogy 10-20 vagy 30 éve ide vagy oda tartozunk. Mert ezek mind értéktelen dolgok. Pál apostol azt mondja, hogy ez kár és szemét. Jézus Krisztus azonban a farizeusok figyelmét és gyakorlatilag mindenkori követőinek a figyelmét is arra igyekszik ráirányítani, hogy az, amit nekünk elfogadni, kutatni és élni kell, az tulajdonképpen a tiszta igazság. Hol találjuk meg a tiszta igazságot? Jézus Krisztus János 14.6-ban azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a három szó magában foglalja tulajdonképpen mindazt, amit tudnunk kell az igazsággal kapcsolatban. Én vagyok az út, határozott névelővel. Út csak egy van, és Jézus Krisztus az. Akik az ő ösvényén járnak, akik az ő életpéldáját követik, azok járnak a helyes úton. Minden más út téves eredményre vezet. A következő szó igazság elmondja azt, hogy milyen ez az út, tehát igazi. Jézus Krisztus maga az igazság volt. János evangéliumának első fejezetében meg is jegyzi az evangélista. Az igazi világosság eljött volt már a világba, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság Jézus Krisztus volt. Az ő élete világosság volt. Szöges ellentétben állt minden más embernek az életével, mert az ő élete bemutatta Isten jellemét, az ő szeretetét, és azt, hogy lehet az embernek emberi korlátok között Isten igazságát követnie. A harmadik szó pedig az út és az igazság után az élet, amely rámutat ennek az útnak a céljára. Ennek az útnak a végén ott vár ránk az örök élet. Ha az igaz úton járunk, Jézus Krisztus nyomában, ha tanulmányozzuk az ő életét, és ezt megtaláljuk az evangéliumokban, amelyet minden nap olvasnunk kellene, ha valóban tanulmányozzuk az ő életét, és próbáljuk Jézus Krisztus életének a különféle vonásait magunkévá tenni, akkor valóban a helyes úton járunk. Ha az íge mérlegére tesszük mindazt, amit hallunk, amit tudtunk és tudunk, akkor kiderül, hogy melyiknek mekkora súlya van, és kiderül az is, hogy mi az, ami Isten igazságával megegyezik, mi az, ami nem. Nekünk pedig szükségünk van arra a felnőtt ítélő képességre, arra az érettségre, hogy mindent, amit Isten ígéje nem hagy jóvá, félre tudjunk tenni. Ne sajnáljuk tehát a fáradtságot. Szakítsunk időt arra, hogy Isten ígéjét tanulmányozzuk, főleg Jézus Krisztus életét, ebből megismerjük az igazságot, és minden más emberit, minden más hagyományt, minden más formát, ami idegen ettől, bátran hagyjunk magunk mögött. Kövessük Jézus Krisztust, az ő igazságát, és amit nekünk ígért, azt meg is fogjuk kapni, részben itt a földön, részben pedig az örök életben.
1: Van reménység!

0: Üdvözlöm szeretettel mindazokat, akik már várják a Van Reménység című tanulmánysorozatunkat, amelynek mai adásunkban az első tanulmányát mutatjuk be. Meglehetősen zavaros időket élünk. Zavaros a helyzet a világpolitikában, az országban, a városban, még sok családban is. Sokszor mi magunk is úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk kiismerni magunkat a gyorsan változó világban. Mi az, ami biztos alap lehetne számunkra? Egyesek szerint a nemzeti befektetési alap az volt. Aztán a pénzük oda lett. Mások szerint ez vagy az az elnök jelölt. Később abban is csalódtak. Egy ismerősünk a barátnőjére bízta az életét. Miután egybekeltek, csalódott benne. Van azonban egy dolog, amelyben még senki sem csalódott. Ez pedig nem más, mint az Istennek ígéje. A Zsoltár író azt mondja, az én lábamnak szövétnek a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Mai tanulmányunknak az elsőnek tehát a címe, miért bízhatunk a Bibliában. A Bibliáról sokat mondtak az emberek, jót is, rosszat is. Hadd ismerkedjünk meg azonban személyesen ezzel a könyvvel. Az ismerkedés érdekében pedig tegyük fel a kérdéseket. Honnan jön? Ki hozta létre? Mit tartalmaz? Honnan tudjuk, hogy igazi? Mi a célja? A választ pedig várjuk tőle magától. A Szentírást körülbelül 1600 éven keresztül írták egy eléggé kiterjedt földrajzi területen, három földrészen. Óriási kulturális, etnikai különbségek jellemezték azokat az időket és helyeket, ahol a bibliai írói éltek. Körülbelül 40 szerző bábáskodott az írások megszületésénél, és nagyon sokfélék voltak. Dániel miniszterelnök volt, Dávid király, Péter apostol halász, Lukács orvos, Máté vámszedő, hozzájárultak még a Biblia megírásához papok, hadvezérek, pásztorok. Különböző képzettséggel, különböző családi és kulturális háttérrel bíró emberek. Egy ilyen bemutatkozás után az ember azt várhatná, hogy a Biblia tartalmilag, szerkezetileg, stílusát nézve is nagyon szétszórt és nagyon széthulló. Azonban egy érdekes dolgot fogunk tapasztalni, amint kicsit mélyebbre ásunk. Meglátjuk azt, hogyha elkezdjük olvasni a Bibliát, hogyha bár valóban bizonyos részei között találunk árnyalati különbséget, lényegileg, tartalmilag, a tanítását tekintve a Szentírás nagyon is egységes, sőt, sokszor meglepő, megdöbbentő, hogy mennyire összecsengenek azok a tanítások, amelyeket különböző részeiben találunk, és amelyeket különböző időben, különböző helyeken, különböző emberek írtak. A Bibliát, mint ismeretes, két részre osztjuk, van az Ó, és van az Új Szövetség. Az előzőt 39, az utóbbit 27 könyv alkotja. A Bibliáról részletesebben hallhatnak Korunk könyve című adásunkban minden vasárnap délután 4:30 órától. Valójában ki írta a Bibliát? Említettük, hogy a Bibliát sok helyen sokféle ember írta. Talán pontosabb lenne a kifejezés, hogy a Biblia könyveit lejegyezték. Habár a Biblia könyveinek címei különféle emberek nevét viselik a legtöbb esetben, mégis ezek az írók valamit elmondanak magukról. És nagyon sokszor megemlítik, hogy amit ők leírtak, azt nem a saját elméjükből pattant ki, mint szikra, nem ők szerkesztették, találták ki, hanem Isten adta át nekik, mint mennyei üzenetet. Tanulmányunknak tehát egyik első kérdése, mit mond a Biblia magáról? Válaszképpen pedig hadd álljon itt idézetképpen Timóteushoz írott második levél 3. fejezetének a 16. verse. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Sőt, Péter apostol kiegészíti, mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Így tudjuk meg tehát, hogy a Biblia földön kívüli eredetű. Istentől származik. S ha bár emberek írták le, az ő szerepük hasonlítható a titkárnő szerepéhez, aki leírja a levelet. Ez a hasonlat azonban némi kiegészítésre szorul. A Szentírás ihletettségéről, isteni eredetéről többféle tanítás is létezik. Egyesek azt mondják, hogy szó szerint pontról és vesszőre, Mások azt mondják, hogy mondatonként Isten diktálta volna a Szentírást, azonban sok olyan dolog van, amin fennakadhatna az ember, ha ebből indul ki. A Szentírás ihletettsége mégis valódi, valóságos dolog. Isten nem is annyira a pontokat és a veszőket ihlette, hanem sokkal inkább a gondolatokat, amelyet aztán az emberek, úgy, ahogy azt megértették, és továbbadni képesek voltak, lejegyezték. Tulajdonképpen ebből áll a Szentírás mai alakjában. Sokféle szent írat forgott közkézen akkoriban, amikor a Szentírás könyveit megírták, azonban az Ószövetséget külön, az Új Szövetséget külön kanonizálták, tehát az Ószövetséget zsidók, az Új Szövetséget pedig keresztények gondosan átválogatták imádságos lelkülettel a Szentlélek vezetése alatt, és Isten gondviselése folytán így kerültek egy helyre azok a könyvek, amelyek szükségesek és elégségesek arra, hogy az üdvösségre elvezessenek. Honnan tudjuk, hogy a Szentírás igazi, valódi? Van néhány bizonyíték, amely kikerülhetetlenül és megcáfolhatatlanul alátámasztja a Biblia isteni eredetét. Ezek a bizonyítékok pedig nem másak, mint beteljesedett proféciák, és ezeknek beteljesedését a történelem is igazolja. Csak néhányat említünk meg a sok száz profécia közül, amelyek a Bibliában megtalálhatók. Például Dániel könyvének a 2., a 7. és a 8. fejezetében olvassuk 4 világbirodalom megjelenését és bukását. Ezek sorrendben Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma. Dániel megkapja a látomást, a jövendőlést és ezzel együtt a magyarázatot is. Ez az eset egyike azon kevés eseteknek, amelyen belül Isten nem csak proféciát, hanem magyarázatot is ad. És annál értékesebb, annál többet nyom alatban az a jövendőlés, mivel előre rendelkeztünk már a magyarázattal, és így a beteljesedését nagyon könnyű volt felismerni. És valóban, az ókori világtörténelem színpadán, pontosan ebben a sorrendben, pontosan ez a 4 világbirodalom követte egymást. Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma. Ésaiás könyvének a 45. fejezetében megtalálható Círus hadvezér neve, és róla följegyzik a történészek, hogy nagyon is meglepődött, amikor papok megmutatták a szent iratokban az ő nevét olyan írásokban, amelyek hosszú idővel azelőtt készültek, még az ő születése előtt. Egy másik jövendőlés az, hogy Babilon lerombolása után soha nem fog újjáépülni. És ezt azt hiszem nem kell különösebben bizonyítani, elég, ha végignézünk egy térképen, sehol nem fogjuk megtalálni ezt a nevet, egy olyan város nevét, amely valamikor fényes, dicsőséges város volt. És sorolhatnánk így a proféciák sorát sokáig még. Mindezek azt bizonyítják, hogy valóban a Szentírás egy felsőbbrendű értelemnek a terméke. És ez a felsőbbrendű értelem maga Isten, aki a Szentírást kezünkbe adta. Továbbá, a Biblia magába foglal néhány olyan tudományos felismerést, amelyet az akkori korban még feltételezéseink szerint nem ismertek, csak sokkal később jutottak el. Ilyen például az a Biblia vers, az a kijelentés, amelyet Jobb könyvében, a 26. fejezetben, a 7. versben találunk. Itt írja le Istenről a Szentírás, hogy ő függeszti föl a földet a semmiség fölé. Sok száz, sőt, néhány ezer évnek kellett eltelnie addig, ameddig az emberiség néhány tudós, akit még mágia halálra is ítéltek emiatt, megismerte naprendszerünk szerkezetét. Egy másik kijelentés. Amikor a szélnek súlyt szerzett. Jobb idejében nem igen hiszem, hogy az emberek végeztek termodinamikai kísérleteket. A légnyomás jelenségét és annak leírását sokkal később készítették el tudósok, akik valamikor a középkor idején éltek. A Biblia továbbá érint olyan közegészségügyi problémákat is, különösen a zsidók vándorlásával összefüggésben, amelyeket alig 100-150 évvel ezelőtt kezdtek az emberek megismerni és alkalmazni. Szó van bizonyos eledelek fogyasztásáról, higiéniáról, ruházat és a lakhely tisztántartásáról, különféle betegségek kezeléséről. Ezeket a tudomány csak jó néhány száz, sőt, pár ezer évvel később ismerte fel és bizonyította be. Itt van tehát többrendbeli bizonyíték a kezünkben, hogy a Szentírás igaz, hihető és Istentől származik. Van azonban egy olyan bizonyíték, amelyik minden mást felülmúl, és mindennél erősebben bizonyítja, hogy a Biblia Istentől származik, és ez nem más, mint az ember átalakulása. Talán egyik könyv sem volt akkora hatással az emberek életére, mint a Szentírás. Én magam is találkoztam börtönben ülő, többrendbeli gyilkosságot elkövetett emberekkel, akik bevallották, hogy amióta a Bibliát olvassák, másképpen kezdenek gondolkozni. Maga Pál apostol jelenti ki Istentől ihletve. Azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És minek az eredménye ez? A hitnek. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Isten ígéje tehát nem az üdvözítő eszköz, hanem az üdvösségre elvezető első lépés. Találkozunk tehát Isten ígéjével hallásból vagy olvasásból. Ez elvezet bennünket a hitre, a hit pedig elvezet bennünket egy olyan közösségre Krisztussal, amelynek gyümölcseképpen üdvözülhetünk. A legnagyobb bizonyítéka tehát annak, hogy a Biblia Istentől származik, az emberi jellem megváltozása. És ha már itten tartunk, meg kell említenünk azt is, hogy a Bibliának tulajdonképpen ez az egyik célja. Pál apostol a Timóteushoz írott második levélben leírja, hogy milyen céllal adta Isten a Szentírást. És leírja ottan, hogy hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy ennek eredményeképpen egy olyan ember szülessen újjá az életünkben, amely minden jóra föl van készítve. Ezzel a céllal adta Isten a Szentírást, és kívánom, kedves hallgató, hogy a rádióadás hallgatása közben, ne talán az ige olvasása közben, Isten a te életedben is érje el ezt a célt. Miért éri meg a Bibliát olvasni? Hadd térjünk vissza az imént említett páli kijelentéshez. Az írás hasznos a tanításra. Tanításokat lelünk benne. Szélesedik a szellemi képességünk. Egy lélekbúvár szerint semmilyen olvasmány nem szélesíti annyira az emberi gondolkozásmód horizontját, semmi sem szélesíti annyira a szellemi képességeinknek a korlátait, mint a Szentírás tanulmányozása. A Szentírás megmondja, hogy milyenek vagyunk, és sokszor szükségünk van erre, mert még emlegetjük is egymásnak, te nem látod magadat. A Szentírásban meglátjuk magunkat. És nem csak meglátjuk, hanem a következő célt is eléri életünkben a Szentírás, ha nem állunk meg félúton, és pedig megjobbít bennünket. S végül nevel az igazságban. A modern embernek erre különösen szüksége van, mert a mi időnkben annyiféle ideológia, annyiféle tanítás, annyiféle különféle kisebb, nagyobb csoportosulás és mozgalom próbál bennünket elszédíteni, hogy emberileg, ami emberi értelmünk korlátai között képtelenség megtalálni a helyes utat, és ebben segít a Szentírás. Összefoglalásképpen tehát elmondhatjuk, hogy a Szentírás isteni eredetű könyv. Ő adta a kezünkbe, és ebből ismerhetjük meg őt magát, Jézus Krisztus személyét, az ő akaratát. A Szentírás isteni eredetének bizonyítékai az, amit erről mondanak a Szentírásnak az írói, amit megtalálhatunk a beteljesedett proféciákban, és végül az, hogy a Biblia képes emberek életét megváltoztatni. Éppen ezért a Szentírás számunkra irányadó, az egyetlen viszonyítási alap, amelyhez képest megtalálhatjuk az igazságot, és különbséget tehetünk a világban keringő sokféle tanítás között. A Szentírás elvezet minket az igazság megismerésére, az üdvösségre. És ezt fejezi ki Jézus az ő szavaival, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, de ugyanakkor szomorúan jegyzi meg az akkori hallgatók számára. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kedves hallgatóm, te Mit teszel a Szentírással? Milyen döntést hozol? Elfogadod? Félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Vocsász Piráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
0: A tanulmány kapcsán valószínűleg felmerülhet bennünk néhány kérdés, amelyet már sok ember szájából hallottam elhangzani, és amely unosuntalan elhangzik valahányszor a Szentírás eredetéről, származásáról van szó. Vajon a teljes írás ihletett? Sokan úgy hiszik, hogy csak egy része az. Nagyon veszélyes így megítélni a Szentírás származását. Mert föl kell tennünk a válasz keresésében egy kérdést. És ez a kérdés az volna, ki dönti el, hogy a Szentírásból mi ihletett, és mi nem? Vajon adott Isten az ember kezébe egy ilyen eszközt, adott Isten az ember kezébe hatalmat ahhoz, hogy az ő igéjét megszűrje, válogassa, ízekre szedje, egyes részeit eldobja, és a más részeit pedig elfogadja? A teljes írás Istentől ihletett jelenti ki Pál apostol, ugyancsak Istentől ihletve a Timóteushoz írott 2. levél 3. fejezet 16. versében. A Biblia nem csak tartalmazza Isten igéjét, hanem maga Istennek igéje. Kezdve a szavakkal, amelyeket 1 Mózes 1:1-ben találunk, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és végezve a Szentírás utolsó szavával a jelenések könyvében, Amen, az első nagybetűtől az utolsó pontig Isten igéjét magát tartja kezében mindaz, aki ezt a könyvet kinyitja. Nincsen jogunk válogatni, nincsen jogunk elvenni, félredobni Isten igéjéből, hanem mind hozzánk szól, mind hozzánk intézte Isten, és ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítunk az ige minden egyes részének. Egy másik kérdés volna a következő. Sok bibliakutató képtelen volt megérteni a Bibliát 30-40 éven keresztül. Doktorátussal rendelkező teológusok voltak, egyéb szakemberek, és ha nekik nem sikerült, milyen esélye van egy egyszerű kis szürke embernek, például nekem, aki leveszem a polcról a Bibliát, és az én átlagos iskolázottságommal hozzáfogok annak olvasásához. Jézus Krisztus mondott egy dolgot, amikor hasonló kérdéssel fordultak hozzá némelyek, és azt mondta, hogy Isten a titkokat a bölcsek és az eszesek elől elrejtette, és a kisdedeknek megjelentette. Kisded mai szóhasználatban csecsemőre vonatkozik, de itt Jézus Krisztus egyszerű emberekről beszél. Érdekes módon így van ez ma is. Sok értékes tanítása a Szentírásnak elvész az értelmes eszes emberek, a magasfokú iskolázottsággal bíró emberek tekintete előtt, és az egyszerű emberek megismerik ezeket a tanításokat. Vajon miért? Azért, mert először is emberi szemüveggel, emberi prizmán keresztül nézzük a Bibliát, és ha valami nem illik bele a gondolkodásmódunkba, a mi tudományos rendszerünkbe, azt azonnal hamisnak ítéljük meg, vagy érthetetlennek, vagy fölöslegesnek, és lefaragjuk. És egy idő után annyira lekopaszodik a bibliai igazság, hogy tényleg már semmi értelme nem lesz. Szükséges az egész Szentírást együtt tanulmányozni, és azzal az őszinte szándékkal, hogy megismerjük Isten akaratát, és amikor valamit nem értünk, akkor nem a Szentírással van a baj, hanem nálunk hiányzik valami, amit Isten kipótolhat. Jakab apostol azt mondja, akinek nincs bölcsessége, kérjen az Úrtól. Kérjük Isten szent lelkének a vezetését, hogy megérthessük a Szentírást. Pál apostol kijelenti, a lelki dolgok lelkiképpen ítéltetnek meg. Nem tudományos, történelmi vagy egyéb módszerekkel kell a Bibliát ízekre szaggatni, hanem keresni kell Isten akaratát, és ő elküldi a szent lelket, aki elvezet bennünket minden igazságra.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára, de azon is túl, Isten áldását kívánom önöknek. Mai műsorunk egy zenei bevezetővel és egy énekszámmal fog folytatódni, majd pedig egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történettel, amelyet Szilvási Anna fog elmondani. A történet után egy kórusszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó része, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Horváth Gábor adventista lelkész addiktológiai konzultáns a kimerülés, kiégés tüneteiről, ellenszereiről, megelőzésének, elkerülésének, kezelésének lehetséges módozatairól fognak megosztani hasznos tudnivalókat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Egy hétköznapi történetet szeretnék nektek elmondani, ami bárkivel előfordulhat. Történetünk úgy szól, hogy két gyerek játszik a játszótéren. Szoktatok játszótéren játszani? Buta kérdés volt, ugye? És a két gyerek egyszer csak valamin összevitatkozik. És hát odáig fajul a dolog, hogy verekedés lesz belőle. Ugye ti nem szoktatok ilyet? Az nem, ilyen nem szokott lenni. És a verekedésnek az lett a vége, két kisfiúról szól a történet, hogy az egyik kisfiúnak betörik a feje. Na hát ez nagy riadalom, szülők rohannak azonnal az ügyeletre, minden, és megy az a kisfiú is, akivel együtt játszott, és hát aki igaziból betörte a fejét a másiknak, és hát kijönnek, bekötik ilyen nagy kötéssel, kijön a kisfiú, és akkor a szülők bent megbeszélték, hogy ezt nem lehet csak úgy hagyni, tehát most innen mennek a látleletet venni, utána a rendőrségre, és feljelentik a másik kisfiút. És akkor, aki balesetet szenvedett, azzal ugye kimennek a ügyeletnek az ajtaján, és ott kint van a másik kisfiú, így segít. Pityeregve ott áll, hogy most mi van az ő barátjával, és akkor erre a kisfiú a nagy kötésével együtt odarohan hozzá, és mondja neki, most elmegyünk látleletet venni, utána elmegyünk a rendőrségre, és utána játszunk. És a szülők is ezt meghallják, és akkor kérdezik a kisfiútól, akinek a feje be van éppen kötve, hogy te tényleg megbocsátottál? Hát te tényleg játszani akarsz a másik kisfiúval? Azt mondja, hát igen. Hát akkor viszont nem megyünk sehova. Mi ebből a tanulság? Hogy a gyerekek gyorsan megbocsájtanak egymásnak. Ti is ugye gyorsan meg szoktatok bocsájtani egymásnak. Hát tartsátok meg ezt a jó szokásot az életetek végéig.

0: a Csúcsra címmel volt egy testépítőnek a könyve, és leírta a testépítő is, aki a Mr. Olympia bajnok is lett, hogy ő megfigyelte magán azt, hogy ő 6 napnál többet nem tud egyszerre keményen edzeni, és ha nincs meg a 7. napi pihenés, minden héten egy nap pihenés lesz számva, akkor nem épülni fog, nem erősödni fog az izomzata, az izomtömege, hanem leépül. Tehát ugye ez,
1: ja, érdekes,
0: ez a törvényszerűség jóisten úgy alkotott meg minket, hogy el van rejtve a génjeinkben is, hogy szükség van az elcsendesedésre, a pihenésre. Emellett nyilván nem csak a fizikai pihenésre, hanem a lelki pihenésre, feltöltődésre is.
1: Igen, de ahhoz azért valljuk őszintén csend is kell, amit ma olyan nehezen tudunk megtalálni. Tehát valami tényleg úgy van, ahogy mondtad, hogy mindig zúg, mindig mozog. Tehát valahogy ezt azért meg kell találni a csendet, mert úgy találjuk meg ezeket a dolgokat.
0: Így igaz.
1: Kik azok, akik igazából, vagy sokkal inkább veszélyeztetettek mondjuk ezen a téren? Milyen foglalkozásúak, akik jobban beleeshetnek ebbe?
0: Hát fontos kérdés. Amikor először foglalkoztak ezzel a témával, akkor azt figyelték meg, hogy a segítői szakmában dolgozók gyorsabban tudnak kiégni, legyenek azok a pedagógusok, az orvosok, pszichológusok, pszichiáterek, lelkészek, lelkigondozók, szociális munkások. De ide lehet sorolni azokat a személyeket is, akiknek lélekülő vagy idegörlő, ugye a napi monoton munkavégzéssel kell.
1: Az édesanyák, ugye, hát, az nekem rögtön eszembe jutott ugye? Ezzel kapcsolatosan, komolyan mondom, igen. Nem azért, mert az ember nem szívesen csinálja, nagyon szívesen csinálja, de amikor tényleg minden nap csak a mosogatás, főzés, gyerekekkel való törődés, és igazából nincs meg az a gyorsan jövő sikerélmény.
0: Így van, sőt, a minimális sikerélmény is rögtön ugye újra, hogy is mondjam, termelődik, vagy az igénye, mert hogyha egy háziasszony mondjuk, vagy egy édesanyja megfőz, elpusztítja a család, kitakarít, fél órán belül rumli van. Tehát, hogy van egy csomó ilyen stressz, de tehát azt akartam mondani, hogy az a fajta munka folyamat, vagy munkavégzés is, amit lélekölőnek neveznek, vagy ahol nagyon kevés a sikerélmény. Tehát mondjuk én azt gondolom, hogy öreg otthon dolgozója, ahol ugye egy idősek otthonába, ugye az embereket meghalni viszik be. Mi ott a sikerélmény? Tehát nagyon fontos a kiégéssel szembeni megküzdési stratégia lehet az, hogy találni olyan célokat, amik adnak még, hogy apró örömöket is, de sikerélményt akár a sok kudarcos helyzetben is. Én például szenvedély betegek között dolgozom, el tudom mondani azt, hogy 10 emberből, akit felveszünk az intézményben, együtt munkálkodva, vagy együtt gondolkodva, 6-7 abbahagyja a terápiát, tehát 3-4 ember az, aki elvégzi.
1: Igen.
0: Mondhatjuk azt, hogy akkor ez egy nagyobb százalékban kudarc, kis százalékban sikerélmény, de van egy csomó sikerélmény. De mondjuk gondolkodjunk egy hivatali dolgozó fejével, hogy ő mit élhet meg nap, mint nap az iratkötökeket készhez kapva, vagy egy szalagmunka mögött egy gyárban, ahol az a lélekülő robotmunka folyik. Tehát nagyon sok olyan fajta kiégés segítő helyzet van. Vagy gondolhatok egy egyetemistára, mondjuk aki egy intenzív stresszterhelésben van, mondjuk egy jogi pályán, vagy orvosi pályán.
1: Éveken át tanul, és
0: 5-6 éven keresztül a folyamatos stressz, a folyamatos 1000 oldalnyi anyagok egy-egy vizsgára, csak is van abban a vizsgából számos egy fél év során. Szóval itt is ki lehet égni, és a kiégés állapota az nem csak egy 40-50 éves ember sajátja lehet, hanem egy fiatal is.
1: Egy fiatalnak is. Egyébként most említetted itt a stresszt és a kiégést. Mi a különbség a kettő között?
0: Óriási különbség van. Ugye a kiégés stressz szindróma az már egy olyan stressz terhelésről szól, aminek tartósan az élet úton jelenléve lesz egy konkrét és szomorú következménye. Bizonyos mennyiségű stresszre szükségünk is van. Sejé János, híres magyar stresszkutatónk azt mondta, hogy a stressz az élet sava borsa, és ugye a stressz nélkül élet az a halál, olyan nincsen. És ugye itt megkülönböztetnek a szakemberek EU-stressz, tehát pozitív stresszt és distresszt. Az EU-stressz az, ami úgymond pozitív életesemények kapcsán megjelenik, mondjuk születésnapi meglepetést szervezünk valakinek, vagy épp nyaralásra készülünk, és pakolni kell, vagy megérkezünk az új helyre.
1: Igen, mert közben milyen izgalmas, stresszes, de izgalmas is, előre vissza. Hogy...
0: Pontosan, vagy a szerelmes párját várja valaki
1: egy
0: rendezvúnál. Igen, vagy mit tudom én, költözünk egy új helyre, átépítünk egy otthont, de ugye van benne rengeteg stressz, de ez a stressz mégis valahol előre is visz és vitalizál, és a feszültség mellett is ad egy örömet. Míg a distressz az a fajta stressz, ami lefelé húz, ami feszültséget teremt, és a feszültségben benne tart. És nem a feszültséggel van a baj, mert megkülönböztetik a szakemberek a különbséget a komolyabb, keményebb stressz helyzetek, meg a kiégés között. Amikor valakit egy intenzív stressz terhelés ér, akkor az érzelmileg is elkezd hullámozni.
1: Igen.
0: Az intenzív stressz sokszor intenzívebb munkavégzésre és odaszánásra sarkal minket, míg a kiégett ember reakciói tompultak, apatikus, inkább a reménytelenség, a gyámoltalanság érzés uralja el. Tehát egy kiégett állapotban az ember energiaszintje is lecsökken, és az a tehetetlen, elfáradt, savanyú cukor állapot, ez rögzülni tud, és

0: Kihat az egyénre, az én képére, és kihat a környezetére is.
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Amikor én egy ilyen beszélgetést hallgatok, akkor rögtön elkezdek magamra gondolni, hogy vajon egy kicsit értékeljem azt, hogy én most milyen szinten vagyok, milyen állapotban. Ha jól tudom, van egy ilyen teszt, és talán néhány kérdést ebből nézzünk meg, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, hogy valaki átnézze, hogy ő milyen állapotban van ilyen kiégés terén.
0: Igen, tehát ez a kiégés gyors teszt, ez elérhető egyébként interneten is viszonylag. Aha. Viszont nem tudom, nálad itt van-e
1: Itt van például, hogy szellemileg, érzelmileg gyakran érzi magát kimerültnek valaki, vagy gyakran érzi, hogy negatív érzések vannak a munkával, amiről ugye beszéltünk, az, hogy az ember mégnél többet dolgozik, mégis úgy érzi, hogy ez nem ér semmit, mégse csinálom tovább.
0: Így az is lehet. Én például szoktam mondani, apróságnak tűnik, de elég komoly jele a kiégés felé való haladásnak az, amikor valaki mondjuk cinikus lesz.
1: Aha.
0: Tehát az az életöröm, az az életigenlés, az átfordul egy cinizmusba, egy életuntságba, egy ilyen keserű, szájízű megközelítésre a hétköznapokon. Uh-huh. A kiégés jele lehet az, hogy a korábban örömteli tevékenységek szépen kikopnak az életemből, ezt hívják a szakemek, hogy apátiának, amikor egy apatikus helyzetbe kerülök. A kiégés jele lehetnek azok a fizikai tünetek, amik egyértelműen jelzik, hogy a kimerülés mellett is azt, hogy baj van. Ilyen lehet akár az álmatlanság, ilyen lehet sokféle olyan szervi probléma, panasz, ami megjelenik. Tehát sokféle jele van a kiégésnek ilyen értelemben.
1: Vagy tényleg érdekes, hogy még én is benne van, hogy amikor nem vagyok elég együttérző másokkal. Tehát
0: elveszítem az empátiás készségemet, pont ebből fakad, ebből a kiégett állapotból, így van. Nem tudok úgy kapcsolódni, és elveszítem azt a kapcsolódási igényt, vágyat, ami korábban esetleg természetes volt.
1: Igen, és akkor nyilván, hogyha valaki ezeket a kérdéseket felteszi magának, és a válaszokból nagyon sok olyan pontot kap, ami már nagyon sokszor érzem, nagyon gyakran érzem, akkor arra már érdemes odafigyelni. Milyen fokozatok vannak, amikor, mert korábban beszéltünk egyébként róla, hogy ez még az embernek az életében is ilyen hullámzásszerűen megvannak, hogy időnként van kiégés az életünkben, úgy érezzük, de tovább tudunk jutni belőle. Uh-huh. Tehát milyen szintek vannak ebbennél?
0: Ugye ezért mondtam azt, hogy a kiégés egy folyamat, és nem mindig látom azt, hogy hova vezet. Seje János beszél szintén arról, hogy van egy adaptációs folyamat, amikor valakit egy stresszterhelés ér, akkor megnő a feszültség szintje, megnő a cselekvési szükséglet érzése, és általában úgymond adaptálódunk, tehát megszokjuk azt a stresszt, és ha ott van az életünkben tartosan, akkor együtt élünk vele. Uh-huh. Viszont van az a szint a második, akár hosszabb szakasz után, amikor az ember elfárad idegrendszerileg, fizikálisan, érzelmileg, és a látszólag stabil állapotban jön egy nagy zuhanás. És ugye ez az, ami emberenként változik, hogy ki hol találkozik ezzel a fajta subbal vagy zuhanással, és sokszor részesen vesszük, csak már a következmény, hogy hoppá, baj van. A kiégés azért egy nagyon veszélyes állapot, mert nem mindig látom azt, hogy épp a felé tartok. Van egy stresszterrel, és azt mondom, hogy én ezt bírom, minden oké. Okay. Aztán egyszer csak zúgy, jön egy fizikai probléma, jön egy érzelmi kimenés, jön egy idegrendszeri probléma, vagy jön egy esetleg egy nem alvás, és csodálkozom, hogy most minek a következménye ez. Hát valószínűleg annak, hogy olyan szintű volt a stresszterrel is az életemben, hogy eljutottam egy kiégés felé vezető úton, akár a kiégés, az a kiégettséghez, és ilyenkor kell megállni, és visszatekintve megnézni azt, hogy mennyire egészséges az, ahogy élek, tudom-e érezni a fejszémet, van egy csendem, nyugalmam, tudok-e mit kezdeni egyáltalán a csenddel, vagy mindig kell szólnia valaminek, mert megszoktam azt a pörgést, azt a magas feszültséget, ami nélkül az életem olyan hát üresnek vagy furcsának tűnik.
1: Akkor most egy kicsit ez arra is elkezdted a választ adni, amire gondoltam, hogy ha most valaki a beszélgetésből rádöbben arra, hogy nála azért vannak már ilyen rizikofaktorok ebben, hogy az elég veszélyes, akkor mit lehet tenni? De így elkezdted már mondani, hogy végül is a csendesség, és nem tudom, mi az, amit úgy hirtelen érdemes elindulni benne.
0: Amikor a témában előadást tartottam, én azt a címet adtam neki, hogy lassítani, lazítani, halkítani, sikerül-e, tudok-e és akarok-e? Mert lehet, hogy nem is akarok, de nagyon fontos kérdés lehet az, hogy akár, hogyha most hallgat valaki minket, megálljon és átgondolja azt, hogy tudok-e, akarok-e csendben lenni? Tudok-e, akarok-e lassítani, lazítani, kicsit lehalkítani az életemet, odafigyelni belülre is, meg kifelé, esetleg felfelé, mert ezek a legjobb ellenszeri, azt gondolom annak, hogy tovább pörgessem az életemet, és lehet, hogy nem égtem még ki, de haladhatok a kiégés felé. És amikor valaki a kiégés felé halad, akkor jobb előbb megállni, mint később esetleg tartós sérüléseket összeszedve.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Isten dicsőítése ad bátorságot. Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben, a sereg előtt menve, és énekeljék, adjatok hálát az Úrnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága. 2 Krónikák 20:21. És előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén. Istent dicsőítették a győzelemért, és 4 nappal később a hadsereg, megragadva az ellenségtől szerzett zsákmánnyal, dicséretet énekelve a kivívott győzelemért visszatért Jeruzsálembe. Nem gondolod, hogy ha most több ilyen dolgot tennénk, a reményünk, a bátorságunk és a hitünk feléledne? Nem erősítetnének meg az igazság védelmében álló katonák kezei? Ha sokkal többet dicsérnénk az Urat, és sokkal kevesebb lenne a gyászos, elbátortalanító prédikáció, sokkal több győzelmet aratnánk. Isten minden jó, örök és kiapadhatatlan forrása. Mindenki, aki bízik benne, eként találja meg őt. Akik neki, mint mennyei atyuknak szolgálnak, azokat biztosítja arról, hogy ígéreteit beteljesíti. Öröme fogja betölteni szívüket, és teljes lesz ez az örömük. Kiváltságunk, hogy megnyissuk a szívünket, és beengedjük Krisztus jelenlétének napsugarát. Fivérem, húgom, nézzetek a fényforrásra! Lépjetek valódi, személyes kapcsolatba Jézussal, hogy felemelő és frissítő hatást gyakorolhassatok másokra. Legyen a hitetek erős, tiszta és álhatatos. Isten iránti hála töltse be a szíveteket. Amikor reggel felkeltek, térdeljetek az ágyatok mellé, és kérjétek Istent, hogy ő adjon erőt a napi kötelességek teljesítéséhez, és a kísértésekkel való szembenézéshez. Kérjétek meg őt, hogy segítsen Krisztus jellemének frissességét beépíteni munkátokba. Kérjétek meg őt, hogy segítsen olyan szavakat szólnotok, amelyek reménységet és bátorságot adnak a körülöttetek lévőknek, és közelebb von benneteket a megváltóhoz.

A világosságban járás bátorságot ad. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Efézus 5:8 alapján. Járjatok világosságban. Világosságban járni azt jelenti, hogy komoly elhatározással, gondolatainkat uralva, irányítva akaraterőnket, komolyan törekszünk arra, hogy a jellem frissességében Jézust tükrözzük vissza. Azt jelenti, hogy félreteszünk minden búskomorságot. Nem pihenhetsz megelégedetten, miközben egyszerűen azt mondod, én Isten gyermeke vagyok. Szemléled Jézust. Őt szemlélve elváltozol az ő hasonlatosságára? Világosságban járni annyit jelent, mint növekedni és fejlődni a lelki képességekben. Pál kijelenti. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. De azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, folyamatosan szemlélve a példaképet, elérem azokat, amelyek előttem vannak, néki dőlvén. Világosságban járni annyit jelent, mint egyenesen járni, az Úr útján járni, hitben járni, lélek szerint járni, igazságban járni, szeretetben járni, új életben járni. Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Milyen szörnyű dolog, amikor árnyékot és komorságot sugárzunk magunkból, és besötétítjük mások útját. Mindenki figyeljen önmagára. Ne hárítsátok át másokra jellemhibáitokat. Beszéljetek világosan, járjatok a világosságban. Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Gyűjtsétek össze lelki bátorságotokat, amely csak a világ világosságától származhat. Mikor a menny világossága az emberre ragyog, arca a benne élő Úr örömét fejezi ki. Ha Krisztus hiányzik a lelkükből, az emberek szomorúvá és kételkedővé válnak. Krisztus hiány az arcuk szomorú lesz, életük pedig a sóhajok zarándoklása. Isten igéjének alaphangja örvendezés az őt befogadók számára, mivel övék az élet világossága. A világosság örömet és boldogságot hoz. S ez az öröm az életben és jellemben jut kifejezésre.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Ma este arról hallhatunk ígét Fülep Lukács István lelki pásztortól, hogy mit jelent Jézus a figyelem középpontjában, és mit jelent, amikor Jézus mellénk áll bűnösségünkben. Áldott alkalmat kívánok, tartalmas ige szolgálatot!

Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Áldott legyen a mindenható jó Istenünk azért, hogy újból az ő igéje körül lehetünk, és azért, hogy reménységgel közeledhetünk az ő igéje felé. Reménységgel egy olyan időben, amikor úgy tűnik, hogy a kereszténység, és az a fajta kereszténység, az evangéliumi kereszténység, amelyről Jézus beszél, tanít, és amelyet ő megélt, mintha gyengülne ebben a világban, mégis reménységgel közeledhetünk az igéhez. Hogy miért? Azért, mert a Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz Istennek egy olyan népe, amely megtartja Istennek parancsolatait és Jézus hitét. Ez egy végső generáció. Ha úgy tetszik, egy utolsó generációnak a különleges tapasztalatáról beszél, amely a korábbi időkben nem volt annyira jellemezhető a kereszténységre, hiszen Isten ígéjének a feltárása, hogy hosszú lelki sötétség után fokozatosan került újból az emberek elé és figyelmébe, és miután az ember valahogy szellemileg felfogta és megértett az Istennek ígét, úgy tűnik, hogy utána megint egy hanyatlás állt be a kereszténységben, és mégis ebben a korszakban is arról beszél Jézus, hogy de lesznek emberek, akik a végül beérnek az Isten országa számára. Lesz egy olyan generáció, egy olyan nép, amely megtartja az Istennek parancsolatát és a Jézus hitét. Talán valamit másképpen fog megérteni az egészből, valamint a Krisztus szeretetéből többet felfog szívvel, mint amennyire a korábbiak ezt meg tudták ragadni, és ezért hirdetjük az ígét, és ezért hallgathatjuk az ígét reményteljesen. Egy másik íge ezzel kapcsolatosan a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetében azt mondja, hogy de a teremtett világ sóvárogva várja is az Isten fiainak a megjelenését. Tehát egy valahol ellentmondásosnak tűnő világban élünk, úgy tűnik, hogy az Úr dolgaira egyre kevésbé figyelnek oda az emberek. Én erre inkább azt mondanám, hogy azokra a vallásos dolgokra figyelnek fel kevésbé, amelyeket talán láttak a környezetükben, és várnak valami mást, várnak joggal, várnak valami többet, várja a teremtett világ az Isten fiainak a megjelenését. Itt nem a mennyei lények eljöveteléről van szó, nem arról van szó, hogy valami űrbéli földön túli emberek vagy lények fognak eljönni, és ők lesznek az Istenek fiai, hanem Pál fokozatosan végigvezet itt a római levélben azt, hogy hogyan válik egy ember az Isten gyermekévé, a bűnbánattól kezdve a hiten át, a Krisztussal való összekapcsolódás folytán, végül pedig az az élmény, hogy elrejtetik Krisztusban, és mint urat megkoronázza az ő életében, aminek az lesz az eredménye, hogy kitölti Isten az ő szent lelkét az emberre, és akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai. Tehát a Szentlélek által vezetett Isten fiakat várja ez a világ, hogy megjelenjenek, és Isten pedig ígéretet adott arra, hogy ez meg is fog történni, ez be is fog következni. Ez azért is fontos így előre bocsátanunk, még mielőtt a mai ígét hallgatnánk, mert nagyon sokszor ilyen aggódva tekintenek, főként az idősebb generációk arra, hogy na majd a következő generációval vajon mi is lesz lelki szempontból, meg hogy egyáltalán de lesz-e még hit ezen a földön? Nyilván Jézus felteszi ezt a kérdést, hogy talál-e hitet ezen a földön. Ez erre a válasza határozottan az, hogy illetve az ige válasza az, hogy igen, tehát lesznek emberek, és nem is kevesen, akik hinni fognak. Persze, másrészt ott van az is, hogy vagy nyilván ott van másrészt az is, hogy kevesen lesznek azok, akik erre az igazi hitre ráadják magukat, de arányban, de mégis számban lesz Istennek egy nagy népe. Tehát tekintsünk így gyermekeinkre, tekintsünk így akár unokáinkra, ha már azok is vannak, és tekintsünk így a következő nemzedékre, hogy lássuk meg bennük azt, hogy valami többet el fog végezni az Isten, vagy akár mi már tartozhatunk ehhez a generációhoz, amelyben akár valami többet el fog végezni Isten, mint minden más generáció esetében és életében. És nyilván, hogy azért, ha a generációkról nem is, de
egyénekről beszélhetünk a Biblia történeten végig, a Biblia fonalán végig, mindig voltak Énokok, akik Istennel jártak, mindig voltak olyanok, akiknek különleges szerepet szánt Isten azáltal, hogy befogadták őt az üttervében, és ma is egy ilyen embernek az életét, pontosabban egy ilyen asszonynak az életét szeretném, hogy fellapozzuk, aki különleges képpen élte meg az Istennel való viszonyát. És ebből egy néhány pontot emeljünk ki, hogy figyeljük meg, hogy hogyan is történt meg ez a különleges viszony közötte és Jézus Krisztus között.

hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leültve tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állították azt. Mondának neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyeneket kövesztessük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De amikor szorgalmazva kérdezték, felegyen esedve, mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolva írt a földre. Azok pedig hallva ezt, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve, mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok, akik téged vádolnak? Senki sem károsztat téged? Azt pedig mondta, senki, uram, Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Jézus az éjszakát az olajfák hegyén töltötte, ez közel volt Jeruzsálemhez, tehát kijövünk Jeruzsálemből, egy völgy választja el az olajfák hegyétől Jeruzsálemet, gyakran ott töltötte az éjszakát, sokszor Isten dolgaival imádkozva, reggel pedig visszatért a szolgálatába, erőt gyűjtött az imádkozásban. Nem tudom, kedves nézőim, hogy mikor volt utoljára egy olyan éjszakánk, amikor az imádságban töltöttük az éjszakát, és Jézushoz hasonlóan erőt gyűjtöttünk egy ilyen éjszakában Istentől. Jézus ezt tette rendszerint, tehát amikor az olajfák hegyére kiment, azért vonult félre, hogy ott nem csak, hogy pihenjen, hanem hogy lelki erőt gyűjtsön, és majd a lelki erőjével térjen vissza a szolgálatához. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomba, és az egész nép hozzáment, és leült, és tanította őket. Ez a fáradtság nem merítette ki Jézust, vagy elég erőt adott neki ez az Istennel, az Atyával való időtöltés ahhoz, hogy reggel, amikor visszament a nép közé, jó reggel, ismét ereje legyen arra, hogy a népet tanítsa. És hozzáment az egész nép, és leült, és tanította őket. A tanításnak is egy óriási szerepe volt a Jézus szolgálatában. Ő időt vett, és tanította őket, és az emberek időt vettek arra, időt szántak arra, hogy leüljenek, és hallgassák Jézusnak a tanításait. Hozzáment az egész nép. Tehát a tömegek keresték őt, mert olyan életadó ige, erő származott az ő szájából, amelyet sehol máshol nem találhattak meg. Arra hívlak, gyertek, hogy lássuk magunk előtt ezt a képet, tehát Jézus középen, a figyelem központjában, az emberek körülötte, és mindenki rátekint, és mindenki őtőle várja a tanítást, és milyen jó volna, ha ma is, ahogy így hallgatjuk itt az igét, valahogy mégis ott látnánk a középen Jézust, és őtől levennénk a tanítást, és ő lenne a figyelmünknek a központja, és ez a történet arról szól, hogy Jézus a központban, és Jézus legyen a figyelmünknek a központjában. Csak hogy ezt a jézusi központot megtörik valakik azáltal, hogy, és szándékosan teszik ezt, azáltal, hogy egy parázasságon, egy házasság törésen kapott asszonyt hoznak az írástudók és a farizeusok Jézus elé. Tehát valahol ezt az asszonyt rajta kapták éppen, hogy megcsalta a férjét. Érdekessége a történetek az, hogy csak egyedül hozták, a férfi nincs itt, akivel tetten kapták, és hozzák ezt a szerencsétlen asszonyt Jézus elé, és ebből is már látszik, hogy nem is az igazság szolgáltatásról van itt szó, hanem arról, hogy eltereljék a figyelmet Jézusnak.

Jézusról, elterelik az emberek figyelmét Jézusról, és most ott van egy asszony a középen. És nyilván a mondat közepén lehetett akár Jézus, vagy a mondandójának a hangsúlyán, amikor megtörik ezt a prédikációt illetlenül, és odavetik az asszonyt, és mindenki figyelme erre az asszonyra terelődik. Látják, hogy milyen szerencsétlen lelki állapotban van, látják azt, hogy mennyire sürgetik azok, akik hozták, hogy Jézus foglalkozzon ezzel az üggyel, és felcserélje az ügyet valami másra. Hányszor nem megtörténik a mi életünkben is az, hogy egy embernek a bűne, akár ösztönszerűen, akár pedig mások közbenjárására leveszi a mi figyelmünket Jézus Krisztusról. És akkor elkezdünk a mások bűneivel foglalkozni, és szem elől tévesztjük azt, aki tulajdonképpen a központ kellene legyen, és maradjon mindig számunkra. Tehát újra arra hívlak, gyertek, hogy mi őrizzük meg a tekintetünket Jézus Krisztuson. Próbálják az írástudók, meg a farizeusok azt tenni, hogy Jézust egy olyan sarokba szorítsák, amellyel a választ ne tudja megadni kielégítően, vagy azt mondja, hogy hát ha Mózes azt mondta, hogy meg kell köveztetni, akkor kövezzétek meg ezt az asszonyt, vagy pedig azt, hogy felmentse ezt az asszonyt, és akkor a mózesi törvényt törné meg Jézus. Tehát Jézus nagyon jól tudja, amikor megközelítik ezek az írástudók és a farizeusok, hogy tulajdonképpen a törvény igazságát, a törvény jogosságát és örökérvényiségét, vagy pedig a kegyelemnek, a felmentő kegyelemnek a szépségét és érvényességét támadják meg. A kereszténység végig vonult ezen a történeten 2 évezredek keresztül, sőt, akár már előtte is, a Jézus eljövetele előtt a választott nép, hogy hol az Isten törvényét hangsúlyozták, akár túl hangsúlyozták, hol pedig az isteni kegyelmet hangsúlyozták túl, és hol az egyik rovására, hol a másik rovására tettek. Talán mégis inkább azt mondhatjuk, hogy az Ószövetségben az isteni kegyelmet, a felmentő kegyelmet rejtették vék alá, míg a Jézus eljövetele után a kereszténység az Isten törvényét helyezte figyelmen kívül. És mindezt úgy, vagy annak ellenére, hogy Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvényt eltörölni, hanem azért jöttem, hogy azt betöltsem. Tehát minden egyes törvény, amit megírt Isten, az is megíratott, az érvényes. És később majd Pál apostol is megfogalmazza ezt a római levélben, amikor azt mondja, hogy a törvény azért szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Tehát az Isten törvénye az nyilván, hogy igaz. Ebben az esetben az azt jelenti, hogy a törvény halálra kárhoztatja a vétkest. De ugyanakkor az is igaz, hogy a Jézus Krisztus nem azért jött, hogy ítéletet tartson az ember fölött, nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És ez a kettő, a törvény igazsága és a Krisztus felmentő hatalma az akkori emberi elmébe se fért meg, és úgy gondolták, hogy ez nem is férhet meg, és ezzel kelepcébe csalják Krisztust, nem mintha ők ezt meg tudták volna oldani, nem is ez volt itt a kérdés, hogy hogyan oldják meg, hanem hogy miként tereljék el a figyelmet Jézus Krisztusról. És Jézus itt olyat tesz, amellyel nagyon ritkán találkozunk, ami számukra is meglepő volt, hogy be tudja úgy mutatni a törvényt, annak igazságosságát és érvényességét, hogy közben a kegyelem szépségét, a felmentő kegyelem különlegességét hangsúlyozza, és ez az, amit úgy találunk a Zsoltárok könyvében, hogy
az igazság és az irgalom az valahogy csókolgatja egymást. Tehát, hogy Isten meg tudta oldani azt az ő fiában, hogy a törvénynek az érvénye az megmaradjon, de a felmentő kegyelemnek a szépsége az túlragyogó legyen az emberiség számára. És ahogy Jézus ezt megteszi, hogy az asszonyt nem ítéli el, hanem saját magára vonja Jézus, és felvállalja, hogy ő rajta legyen a békességének a büntetése, hogy megfizeti ezért az asszonyért is Jézus az igazságnak az árát, hogy meghal ő érette is majdnem sokára, és ahogy meghirdeti a kegyelmet és az isteni jóságot, nem csak, hogy Jézus újból a központban marad, hanem még inkább felemeltetik az emberek figyelmében az, hogy egy olyan Istenünk van, aki egyszerre igazságos és egyszerre irgalmas. És Jézus Krisztus személyében ez a kettő összefonódik, és kimagaslik, és felragyog. Igen, drága nézőim és drága hallgatóink, ezt a Krisztust szemléljük. Maradjon a központban az, a figyelmünk központjában, hogy Jézusra tekintünk, hogy ő benne az isteni törvény érvényes marad, és ő benne ott van az isteni kegyelem, és a felmentő kegyelem, és nem csak, és erről majd később fogunk még egy néhány szót ejteni. Tehát, hogy Jézusban a törvény, az igazság és a kegyelem együtt van, és ott van a központban, ez a Biblia tanításának a központi része. Ez maga Jézus Krisztus, és ezt kell látnunk, amikor a Szentírást fellapozzuk, ahogy ez a kettő egymást kiegészíti egymást, és kölcsönösen egymásra mutatnak a törvény és az isteni felmentő kegyelem. Jézus tudta, hogy azért hozták ide ezt az asszonyt, hogy legyen mivel vádolják őt. És Jézus nem vádolt senkit, hanem lehajolt, és az ujjával elkezdett írni a földre. Egészen pontosan a szavakat nem tudjuk, hogy mit írt, csak azt tudjuk, hogy ennek az írásnak a nyomán felébredt az embereknek a lelkiismerete, és egyenként elmentek, és ott hagyták Jézust az asszonnyal. Akkor ébredt fel az embernek a lelkiismerete, amikor elkezd a bűneinek a súlyára emlékezni, és nem is akárhogyan, hanem az isteni szeretet tükrében kezdi meglátni a bűnt. A fekete igazán akkor fekete, amikor egy fehér mellé helyezzük, és a bűn is, amikor Jézus Krisztus szeretete mellé van helyezve, akkor látszik meg a maga valóságában, akkor látszik meg a bűn, hogy milyen a bűn, mikor a kegyelem megnövekszik. És felébred bennük a bűntudat, de mindez hogy teszi Jézus? Óriási mondani valója van ennek. Ő nem úgy, és tanulság mindannyiunk számára, nem úgy teszi, nem úgy rója fel a bűneiket, hogy szemükre olvassa, nem úgy, hogy másoknak elmondja, hanem csendben egyszerűen csak írja a földre. Igen. Kétféleképpen lehet egy ember bűneihez viszonyulni, vagy az, hogy kikürtőjük, vagy az, hogy nyilvánossá tesszük, vagy pedig úgy, hogy elrejtjük azokat a bűnöket, amelyeket nem tud a világ, lehet csak az illetők tudnak, vagy Isten tudja, és megpróbáljuk minél diszkrétebben ezeket a dolgokat kezelni. Noé fiainak a történetére bizonyosan emlékszünk, amikor Noé megrészegedett, és a Kám fia az bement, és elleste az apját, és ezáltal valahol ő is a bűn részese lett, de utána kiment, és kibeszélte. Tehát kibeszélte a másik két testvérnek, hogy nézzétek, apánk ott van a sátorban, mesztelenül leitta magát, és csúfolja, és kibeszéli. Ez az egyik magatartás. A másik magatartás meg az, amit a másik két testvér ölt magára, Sém és Jáfet, hogy egy takarót vesznek, és háttal mennek, és betakarják az apjukat. Most kedves nézőim, mi mit teszünk? Mi kibeszéljük az embereket, vagy inkább elfedezzük az embereket? A bűneik
kell, mit kezdjünk. Kibeszéljük, vagy elfedezzük azokat. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyeket orvosolnunk kell, amikor már nyilvános egy bűn az egyházban, a gyülekezetben, akkor Jézus annak egy pontos módját és útját meghatározta, és azt mondta, hogy ezen az úton menjetek előre, és ezen az úton rendezétek a gyülekezetnek a tisztaságát. De vannak olyan helyzetek, amikor Jézus nem beszélte ki, és amikor csak ő tudott arról, nem egy nyilvános bűnről van szó, lásd a Judás bűne, akkor Jézus nem beszéli ki ezt a bűnt, hanem elfedezi, mind az utolsó pillanatig, amikor már tanítványok előtt is nyilvánvalóvá válik a Judás kiléte. És ezt teszi itt Jézus, tehát az asszony bűne nyilvánvaló, a vádolók bűne nem, és Jézus ezt teszi itt, hogy elfedezi az ő bűneiket. Micsoda kegyelem? Micsoda szeretet és micsoda irgalom, amellyel megközelíti őket? És nem kellene az isteni irgalom őket most megtérésre indítson? Hát láttak ők ennél valaha szebbet? Hát nem arról szól, hogyha ha ilyen kedves ez a Jézus, és ilyen tapintatos, akkor őket is kész elfogadni és befogadni? Hát nem épp arról szól, hogy rossz úton jöttek Jézushoz, de végül a legjobb helyen vannak, és akkor maradjanak itt vele. És nézzük meg, hogy ezek az emberek a helyet, hogy ott maradnának Jézussal, hátat fordítanak és elmennek. És meggyőződésem szerint itt volt az a pillanat, amikor eldöntötték azt, hogy bár ilyen kegyelme van Krisztusnak, ők akkor sem akarják őt. Tehát ők megáltalkodottan elindultak egy úton, és itt volt az a pillanat, amikor látták a legnagyobb szeretetet, és mégis megáltalkodva elvetették, és elmentek egy másik úton. Igen, mert az Úr az ő legnagyobb szeretetét bemutatja, és mi által mutatta be? Azáltal, hogy csendben mutatott rá, azáltal, hogy nem ítélkezett fölöttük, csendben és tapintattal próbálta rávezetni őket az állapotukra, de arra is, hogy a jóság ott van mellettük. És ők mit tesznek? Ők hátat fordítanak ennek a jóságnak. Az a nép, amelyben Krisztus szépsége meglátszik majd. Az a nép Krisztus tartja középpontban. Krisztusra tekint, akkor is Krisztus nézi, amikor mások már másfele próbálják elvonni a tekintetüket. Krisztus kegyelmét és igazságát látják egyben, és ezt szemlélik, és ezt csodálják. És az a nép egy döntést hoz amellett, hogy ők Jézus Krisztus mellett maradnak. Tehát ők vele akarnak maradni. Ezt teszi az asszony, hogy az asszony ott marad Jézussal. Nyugodtan ő is elmehetett volna, amikor már egyetlen vádolója sincs, és látja, hogy még ott vannak a szemek, amelyek ugyan vádolhatják az ő bűneiért a környezetében, és szégyelhette volna magát akár előttük is, és most már elmehetett volna, hiszen nincsen neki vádolója, de mégis ott marad Jézussal. És kedves nézőim, kedves barátaim, mi mit teszünk, amikor Jézus Krisztus kegyelmével találkozunk? Felállunk és hátat fordítunk és elmegyünk? Vagy ez az a pillanat, amikor eldöntjük, vagy éppen ez a mostani pillanat az, amikor eldöntjük, hogy de mi Jézussal maradunk, mint ez az asszony is tette. Egy döntés. A Krisztussal való maradás, a Krisztussal való járás, egy döntés. Sokan megcsodálták Jézus Krisztus szépségét, csodálatra méltónak tekintik, de nem döntötték el azt, hogy ők keresztények akarnak lenni. Itt a döntésnek a pillanata, hogy eldönteni azt, hogy Jézus Krisztus mellett akarunk lenni és maradni. Kész vagy ezt a döntést itt meghozni most Krisztussal? De az élet nem áll meg. Mert amikor meghallgatjuk ezt az ige hirdetést, tovább menjünk különböző tevékenységeinket folytatva, ez az asszony is tovább ment, senki nem vádolta többé ezt az asszonyt, és elment, és folytatta tovább az életvitelét. De hogyan?
a megmentő kegyelem, a felmentő kegyelem, amely által Jézus őt megszólította, amelyikben azt mondta, hogy nem vádollak én sem többé téged, az azt is mondta ennek az asszonynak, hogy eredj el most már, és többé ne vétkezzél. Tehát ugyanaz a kegyelem, amely fel tudja menteni az embert a bűnössége alól, amely a bűnbocsánatot hozza, ugyanaz a kegyelem hozza az erőt is az ember számára arra, hogy az Isten akarata szerint éljen tovább. Amikor Jézus azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, akkor azt mondja, hogy most elmehetsz egy másik úton, most nem szükségszerű a bűn, ugyanis Isten az ember szívébe már az Édenben egy ellenségeskedést támasztott a bűnnel szembe, és az az ember, amelyik megragadja Krisztust, az lassan, fokozatosan egy mérhetetlen ellenszenvet tapasztal és ellenállást a bűnnel szembe, de ez nem természetes, ez az isteni munka. Bár csak most, hogy hallgatjuk az Istennek ígéjét, mindannyiunkat, utolérne az isteni Szentlélek, és újból ezt az ellenszenvet, ellenszegülést a bűnnel szembe felébreszteni a mindenható. És ugyanakkor egy ígéret is van ebben, azt mondja, hogy menj el, és többé ne vétkezzél, tehát mehetsz ilyen úton. Jézus nem kér az asszonytól olyasmit, amire nem volna képes. Olyat kér csak, amire ő képesíti. Ő, aki felmentette, el is küldi, hogy egy másik úton menjen el. Anélkül, hogy pálcát törnénk bárki felett. A valóság az, hogy ma a szószékeken ez az evangélium nagyon sokszor hiányzik. Nagyon ritkán csendül fel. Halljuk a felmentő kegyelemnek a szépségét. De halljuk-e a kegyelem erejének is a szépségét, hogy a kegyelem egy erő, amely erőt ad fiataloknak és időseknek, férfiaknak és nőknek, arra, hogy a kegyelem által egy más életet éljenek. Hogy ne a bűn uralkodjon az emberen tovább, hanem a kegyelem. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, eredj el most már, és többé ne vétkezzél. El tudjuk-e ezt hinni? El tudjuk-e hinni az Istennek szavát? El tudjuk-e hinni, hogy az a jóságos Jézus, az annyira jó, hogy akár többet is kimunkál a mi életünkben, mint hogy megbocsásson, hogy előkészít egy népet, amely megtartja az Istennek parancsolatait és a Jézusnak hitét. Már csak szívünkbe érne utol bennünket Krisztusnak ez az evangéliuma ma. És elmegy ez az asszony, és mit tesz? A Biblia kutatása folytán két dolgot szeretnék még kiemelni. Tehát keresi ez az asszony mindenhol a Jézusnak a jelenlétét, fel-fel bukkan még a további történetekben. Ő az egyébként a Magdalai Mária, ő az, aki Mártának és Lázárnak a testvére, aki ott van Jézus Krisztus mellett, amikor csak teheti, és jól érzi magát Jézus jelenlétében, minden alkalmat megkeres, hogy Jézus maradjon a központ, ez a legfontosabb számára, hogy keresi először az Istennek országát, a Mártákkal szemben, aki különböző vallási tevékenységekben néha megfeledkeznek Jézusról, tehát Jézussal van, ezért hívta előtt, hogy vele legyen, és vele is van, és keresi az ő jelenlétét. De ő az, aki az életét, a gyakorlati életét egy új irányba indítja el, összeszed minden pénzt, amit csak tud, megdolgozik érte, és az életének és az anyagi vonatkozásának az életének egy más iránya van, mint amit a világ tükröz. Egy mélyen materialista, anyagias világban élünk, és ebben a világban kevés olyan ember, akiben azt látjuk, hogy tényleg nem kötik meg az evilági dolgok, nem válik a mammon, a pénzistene egy uralkodó démonná az életében, és nem ezt a bálványt imádjon. Kevés ilyen emberrel találkozunk, ezeknek azért még az emlékük is áldott, és ez az asszony is ezt teszi, hogy meglátta Krisztus nagyságát, egész életében azért dolgozik mostantól, hogy összegyűjtsen egy drága kenetre annyi pénzt, hogy azt megvehesse, és amikor megvásárolja ezt a kenetet, Jézus halála előtt közvetlenül megkeni
Jézusnak a lábait vele. Judás azt mondja, hogy ez egy tékozlás, miért nem adták el a pénzt, és a szegényeknek adták volna, miért nem maradott a kasszába, hogy ő is ebből kivegye a részét, ellopjon belőle, de nem volt tékozlás. Azt, amit Jézusra költött ez az asszony, a Szentlélek indította el, hogy megtegye, és olyan szép dolgot tett, amely miatt azt mondja Jézus, hogy ahogy csak hirdetik az evangéliumot, ennek az asszonynak a példáját is mindig hirdetni fogják, a szépségét. Mert valami szép dolgot, különlegesen szép dolgot tett Jézusért. Amikor megkeni a Jézusnak a lábát, egy nagyon drága, egy mérhetetlenül drága kenettel, közvetlen halála előtt megkeni a Jézus lábait, és tükrözi azt, hogy tényleg elment egy olyan úton, ahol nem a világ szippantotta fel, hanem az életének a mindennapjai is Jézusról szólnak. Nos igen, azok, akik követik ki Jézust, az a generáció, amelyik Jézushoz hasonlóvá válik, egy értékrend, a változást fog hozni az életébe. Miután megtapasztalta a krisztusi jóságot, már nem az anyagi, nem az evilági dolgok kötik le, hanem elkezdenek egy másik irányba gondolkozni, keresik mindenek előtt az Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik nekik. Hadd kérdezzelek meg, kedves nézőm, kedves hallgatom, hogy hol tartasz ebben a döntésedben? Ez is egy döntés. Bárcsak most, ahogy az ígét hallanánk, szívünkben megszületne az a döntés, hogy ma is, hogy Jézust tegyük az életünk első helyére és az ő ügyét, és mindent a Jézus rendelkezésére tudjunk bocsátani. Bárcsak utolérne bennünket most a Szentléleknek az ereje, a döntésünk és a készségünk pillanatában, hogy mindent és mindenben Jézusért. És akkor jön az utolsó példapillanat, ami nem ebben a felolvasott történetben van, viszont az asszony történetében ott van, hogy ez az asszony az, aki ragaszkodik Jézushoz életében és halálában, ott van a feltámadáskor a sírja körül, ő az első, aki értesül Jézus feltámadásáról, és ahogy értesül a Jézus feltámadásáról, ő az első, aki viszi az örömhírt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és él, feltámadt, valóságosan kijött a sírból, és él, és viszi a hírt a tanítványoknak, hogy tudjátok meg, hogy feltámadott az Úr. Nos, ez is, ez a küldetés, ez a misszió, ez a jó hír hordozása, amit látott, amit megtapasztalt, azt hirdeti, ez is egy fontos része annak, hogy Krisztushoz hasonló jellem alakulhasson ki benne. A szolgálat, az evangelizálás egy nélkülözhetetlen része annak, hogy az emberben beérjen a krisztusi kép. Isten ezzel akar elindítani ma is bennünket. Ha valami feltámadt ma bennünk, ha valami beérett bennünk, akkor ezzel induljunk el és hirdessük, hogy Jézus Krisztus feltámadása, valóság mi bennünk, és legyünk a Krisztus feltámadásának ma is a hirdetői és a tanúi. És ez az asszony így vált különlegessé az ő korában. És az a generáció, amely Jézus megjelenését várja, így válik különlegessé a saját korában. Így. Hogyan? Úgyhogy Jézus van figyelmének a központjába, úgyhogy nem engedi, hogy eltereljék Jézus valóságát, szépségét az ő figyelméből, hanem még inkább, még tisztábban látja az Isten törvényének és a megmentő kegyelemnek, a felmentő kegyelemnek a szépségét, tehát Jézusra figyel. Úgyhogy nem akar elmenni Jézustól, Jézus jelenlétében akar maradni, ahogy ez az asszony is tette, és keresik az alkalmat a Jézussal való járásra. Úgyhogy, és ezt eldöntik, hogy Jézussal maradnak, tehát egy döntés. Úgyhogy eldöntik azt is, hogy Jézus lesz az életükben az első, a legfontosabb, és mindent ennek vetnek alá. A világot feladják valóságosan Jézusért. Nem csak egy elméleti vallás, hanem egy megragadható, megfogható vallás az övék. És végsősoron soron úgy, hogy hirdetik a feltámadott Krisztust. Így válnak, és így válhatunk Krisztus követőjévé, és így válhatunk egy különleges néppé, amely várja Jézust. Te szeretnéd-e így várni Jézust?
Áldott legyen a mindenható jó Istenünk az ő igéjét, és azért, hogy az ige tovább munkálkodik bennünk az ő szent lelk által. Amen. Meghívlak, gyertek, hogy imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket ott, ahol vagyunk, és lélekben kapcsolódjunk össze Isten trónja előtt. Te láthatatlan és hatalmas jó Atya, Istenünk, a Te fiad nevében szólítunk meg, akiben lakozik az Istenségnek teljessége testileg, aki képe a láthatatlan Istennek, és köszönjük áldott Úr Jézus, hogy most láthattuk az Atyának képét és szépségét, ahogyan Te ebben az evangéliumi történetben megmutattad, hogy hogyan viszonyulsz az emberhez. Áldott Úr Jézus, mi is itt vagyunk bűneinkkel, mint ez az asszony jött el. Lehet, hogy nem szándékosan jöttünk, lehet, hogy nem ez volt a szándékunk, de mégis most itt vagyunk előtted, Te ezt így akartad, hogy találkozzunk veled. És arra kérünk, Urunk, hogy légy irgalmas hozzánk is. És mutasd be a Te törvényednek a szentségét, az, hogy lesz egy ítélet, és mindannyian megjelenünk a Te ítéleted előtt. És mutasd be a Te felmentő kegyelmednek a szépségét, és hódítsd meg, Urunk, kérünk újból a mi lelkünket és szívünket. És köszönjük azt, hogy még többet is adsz, mint a felmentő kegyelmet. A hívő embernek, aki melletted dönt, hogy veled marad, erőt ígérsz, és áldott Úr Jézus, kérünk, mára is adjál nekünk erőt, hogy a Te utaidon tudjunk járni, és úgy végezzük ennek a napnak a további dolgait, hogy amikor nyugovóra térünk, akkor újból oda szenteljük magunkat neked, és a holnapra is megerősödhessünk Te benned. És kérünk segíts, hogy hirdessük a Te hatalmas dolgaidat, ha ma lehetőség lesz rá, hogy a sötétségből az emberek a világosságra jöhessenek. Áld meg kérlek minden egyes nézőmet, akik vagy hallgatót, a rádióhallgatót, akik most nézhetjük, hallgathatjuk a Te szépségedet, és arra kérünk, Urunk, hogy a Te arcod ragyogjon ránk, és segíts, hogy ne tévesszünk Téged sem elől. Jézus nevében kértünk. Amen.

Köszönjük ezt az üzenetet ma este. Ma este lehet nem a parázna asszony bűnével, de más bűnökkel, ugyanúgy arra számítunk, hogy Jézus mellénk áll, és felemel, megerősít. Kérdés az, hogy a középen álló Jézus figyelmünk középpontjában van-e? Kérdés az, hogy életünkben Jézus Krisztus központi helyet foglal el? Jézus Krisztus bűnös állapotunkban mellénk áll. De mit hoz Jézus jelenléte életünkbe? Ellentétben azokkal, akik ítélkeznek. Isten jósága indítson bennünket megtérésre, egy megváltozott életre. Tekintsünk az életünk közepén álló Jézus Krisztusra, és benne bízzunk. Amen.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tettem.

0: 72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.
1: Élet és egészség.
2: Mindenkit üdvözlök ezen az előadáson, aminek a címe a táplálkozás és daganatos betegségek kialakulása. Egy időben foglalkoztam ezzel a témával, ebből készültem. Hát mindjárt az elején kellene beszéljünk arról, hogy mi is a daganat, hogy hogy alakul ki, és aztán rátérünk majd, hogy a táplálkozásnak mi köze a daganat kialakulásához. Most jelen előadásban a táplálkozás és a daganatos betegségeknek a kialakulásáról lesz szó, tehát arról nem nagyon fogok beszélni, hogy ha már van egy ilyen betegség, akkor a táplálkozással esetleg mit lehet kezdeni, illetve a táplálkozásnak milyen hatása van a betegségre. A megelőzésre koncentrálnánk elsősorban. Tárgyalni fogjuk azt, hogy hogy is alakul ki egy daganat, aztán milyen vizsgálati módszerekkel lehetne utána járni, hogy van-e köze a táplálkozásnak a daganat kialakuláshoz, utána pedig végigmennénk a szinte az összes táplálékforráshoz, táplálékfajtán, ami létezik, igen. Na hát, akkor mindjárt az elején beszéljünk a sejtciklusról. A sejtciklus, minden sejtünk, ugye szervezetünkben van, 10 a 14-en hatványon darab sejt, hát az rengeteg, az egyes után 14 nulla annyit kell írni, körülbelül annyi sejt, mindegyik sejtünk él és végzi a feladatát, ebből állunk mi. Most a sejtjeink állandóan meghalnak és újjászületnek, állandóan cserélődnek a szerveink, van amelyik gyorsabban, van amelyik lassabban, mint például a bélhám sejt, az 3 nap alatt újjá cserélődik, míg vannak olyan sejtjeink, ami velünk együtt hal meg, annyit él, amennyit mi, tehát 70-80, akár 100 évig, mint például az agysejtjeink, vagy pedig az immunrendszerben a memória sejtek. Most a sejteknek különféle feladata van, egymással összedolgoznak, mint egy gyár, amit elképzelünk, hogy van, aki ezt a munkafázist csinálja, van, aki a másikat. Ez egy bonyolult szervezettség, és minden újjászülető sejtnek ezt meg kell tanulni, tehát egy bőrsejt, az bőrsejtként kell működjön, vagy egy vesesejt, ez vesesejtként kell működjön a továbbiakban, vagy, és így folytathatnánk tovább. Ez az osztódás, ez rendkívül szabályozott dolog, a génjeink szabályozzák. Minden sejtnek, a sejtben levő gének szabályozzák az osztódást, a sejtosztódást, hogy hány darab sejtet kell reprodukálni, mikor elég, mikor nem kell többet. Az újonnan született sejtek érzik a másikat, hol a határ, hol a szervhatár, és kiérnek, azaz vesesejtté válnak. Például a bőrünk legalsó rétegében is vannak úgynevezett őssejtek, amiknek a dolga az osztódás, és az ott született új sejtek pedig bőrsejtté érnek. Nem lesz se több, se kevesebb, mint amire szükség van. Na most a daganat az nem más, mint ennek a sejtosztódásnak a genetikai hibája. Valamilyen hiba csúszik ebbe az osztódási folyamatba, és a sejt korlátlanul elkezd osztódni. Nem érzi a társát, nem érzi a szervhatárt, meddig lehet osztódni, korlátlanul túlnövi a szervhatárt, és nem fogja megtanulni a szerepét sem. Tehát egy fejletlen, primitív sejt marad, ami nem tud más csinálni, csak osztódni és enni. Nem lesz belőle vesesejt, hanem egy olyan semmire se való daganat sejt, ami ott van, és mint egy parazita, ami építőanyagainkat használva belülünk van, és csak növekszik, és olyan tulajdonságokra is szert tud tenni, hogy áttörheti a szervhatárt, és terjedve a véren keresztül, vagy a nyirkon keresztül, akár más szervekben, szövetekben is ezek megtelepedhetnek, és aztán folytatják az osztódást, a végsőkig kizsigerelve a szervezetünket. Ez a folyamat, ez nem máról a holnapra következik be. Talán az egyik legjobban kutatott daganat típus a vastagbél daganat. Most már tudják a tudósok a genetikai lépéseket, hogy hogyan lesz egy normális daganat, illetve bél hám sejtből daganatos sejt. Tehát olyan sejt, ami csak osztódik, nem érzi a társát, túlnő, nem lesz belőle bél sejt, fejletlen marad. Hogy ez hogy alakul ki? Itt láthatjuk, hogy több lépésről van szó. Ez egy szekvenciális dolog, meghatározott sorrendben több génnek kell sérülnie. Egy sejtosztódás során egyrészt mindig történnek hibák, de minden sejtnek van egy saját génjavító készlete, ami ezeket kijavítja. Ugyanakkor vannak olyan gének, amelyeknek a mutációja elindíthat egy ilyen korlátlan osztódást, ezek az onkogének. Aztán vannak olyan gének, amelyeknek az a feladata, hogy ezeket a lehetséges mutációkat visszafogják, ezek az úgynevezett tumorszupresszor gének. Most ezeknek a hibája, a meghatározott sorrendbe bekövetkező hibájára van szükség ahhoz, hogy egy daganat kialakuljon. Itt például látjuk azt, hogy ott van egy normál hámsejt a bal felső sarokban, és az első mutáció, ez az úgynevezett APC gén, ez egy tumorszupresszor gén. Ennek bekövetkezik a mutációja, vagy egyszerűen eltűnik, a hiánya következik be valamilyen hatásra, általában környezeti hatásra. És akkor lesz a normál hámból egy fejlettenebb adenóma, ez még nem rossz indulatú daganat, ez egy megelőző állapot. Ez már nem érik olyan szépen ki, nem olyan fejlett, mint egy bélhámsejt, de azért ellátja a feladatát, ez évekig, évtizedekig így maradhat, úgyhogy nem lesz belőle daganat. Aztán a következő mutáció, aminek meg kell történjen, ez a K-RAS nevű génnek a hibája, mutációja, vagy pedig az eltűnése. Ez egy onkogén, tehát ez az onkogén, ami aztán tovább butítja a sejtet, úgymond megakadályozza a teljes kiérést. Ezt aztán lehet látni már tükrözéssel is. Ezek általában pici polipok, olyan 1, maximum 2 centis polipok, ami még nem rossz indulatú daganat, de azzá válhat. A következő lépés, az a DCC nevű tumorszupresszor gén, abból lesz egy 3-as fokú adenóma, és az utolsó lépés, amitől beindul a daganat, az pedig a P53-as tumorszupresszor génnek a hibája, a mutációja lesz, aminek során az előalakok daganat sejtekké fejlődnek. Na most látjuk azt, hogy ez nem egyszeri dolog, ezek hosszú évek, évtizedek, a vastagbél daganat esetén körülbelül 10 év, amíg mindez kialakul. Tehát van egy szekvenciális elv, egy pontosan megadott sorrend, hogy minek kell mi után elromlani. És ez általában környezeti hatásokra történik, bár egyes esetekben genetikai hajlamosság is van. Van, ahol például eleve mutálódottan születik az egyén, mondjuk az APC-re vagy a K rasra. Tehát van egyfajta genetikai hajlam, de mindenképpen a környezeti hatások is számítanak. Most két szó van, amit még itt érdemes megismerni, ez az inicializáció és a promóció. Az inicializáció az nem más, mint az első lépés. Amikor a normális HAM sejtben történik egy mutáció, jelen esetben az APC, tumorszupresszor génnek a hibája, na ez az inicializációs lépés, amikor elkezdődik valami, elkezdődik egy hiba, de így leélheti az ember az életét, akár 80-90 évig is, hogyha más nem történik, csak egy inicializáció. Az összes többi lépést pedig úgy hívják, hogy promóció. Azért érdemes tudni, mert vannak olyan anyagok, amik csak az első lépést okozzák, ezek az iniciátorok, és vannak olyan anyagok, amik csak a másodikat, illetve az összes többit képesek okozni, ezek a promóterek, ezek összefoglalóan karcinogén anyagok tulajdonképpen. Mivel ennyiféle hatás és ok kell, és ilyen lassan alakul ki egy daganat, ezért valószínű, hogy egy darab gyógyszer nem lesz elég a daganat gyógyítására, illetve a megelőzést sem várhatjuk egy darab gyógyszertől vagy anyagtól, hanem hát akkor vegyük sorra, hogy mi minden okozhat ilyen átalakulást, ilyen genetikai átalakulást. A kutatók felmérték, hogy milyen környezeti hatások okozhatnak daganatot. A dohányzás vezet 40%-a. Daganat, az összes daganatnak a 40%-a általában a dohányzástól alakul ki. A dohányzás a felelős. A dohányfüstben rengeteg olyan anyag van, ami mutációkat okoz, genetikai mutációkat a sejtekben. Aztán a második, leggyakoribb, nagyon érdekes, hogy 35-38%-kal a táplálkozás. Ez egy meglepő adat volt a kutatók számára. Valamilyen módon a táplálkozásra vissza lehet vezetni a daganatok kialakulását. Aztán láthatjuk a fertőzéseket 10%-kal, szexuális szokásokat, mint például a méhnyakrák kialakulásánál szerepe van. Aztán a foglalkozási ártalmak, aki például veszélyes munkakörben dolgozik vegyszerekkel. Aztán az alkohol, annak a túlzott mértéke, az alkoholizmus egyértelmű. Aztán a geofizikai tényezők és a környezetszennyezés. A geofizika például a magas feszültségű vezeték alatt, aki lakik, az is ki van téve kockázatnak. És a környezetszennyezés egyértelmű, de ezek mind messze elmaradnak az első kettőtől. Talán a legköltséghatékonyabb, ugye a mai világban már ilyen szavakat kell mondjunk, de talán a legolcsóbb megelőzési módja a daganatoknak az az életmódváltozás lenne, például a táplálkozás és a dohányzás. Hogyha még hozzávesszük a szexuális szokásokat és az alkoholt, ha sikerülne ezen a téren életmódot változtatni tömegeknek, akkor látványosan csökkenne a daganat előfordulás. Milyen vizsgáló módszerekkel lehetne utolérni azt, hogy a táplálkozás az milyen hatással van a daganatok kialakulására, vagy milyen ételek, vagy milyen anyagok, amiket eszünk, mit csinálunk rosszul esetleg? Hát ez nehéz dolog. Mi magunk például hogyan próbálnánk ezt vizsgálni, tehát ezen is el lehetne gondolkozni, de én azért most ezzel nem húzom az időt, hanem elárulom, hogy négyféle fő vizsgálati típus van. Az egyik, a kézenfekvő, az az állatkísérletek. Az állatok nagyjából hasonlít az állatok szervezete az emberére, és hát azokat elkezdik bombázni mindenféle anyaggal, aztán vizsgálják, hogy lesz-e bennük daganat, vagy nem. De hát gondoljuk azért mindannyian, hogy ez nem a legjobb módszer, hiszen az állat és az ember között mégis vannak különbségek. Nem mondhatjuk ki egyértelműen azt, hogyha egy állaton valami daganatot okoz, hogy az az emberen is azt fog. Ezt nem tudjuk így megmondani. Aztán van egy következő vizsgálati típus, hogy hasonlítsuk össze a földgolyónak a különböző helyeit, hogy az embereknek milyenek a szokásai, hiszen annyira eltérő ebben a mai világban annyira eltérő kultúrák léteznek a trópusokon vagy az eszkimóknál, hogy nézzük meg, hogy az ő életmódjuk mellett milyen gyakoriak a betegségek. Na most ez arra jó, hogy elméleteket gyártsunk. Tehát például fölteszek erre egy példát. Ez most nem daganat lesz, hanem vér-koleszterin szint. Tehát látjuk, hogy a függőleges tengelyen a halálozás van. 100 000 emberből hány fő hal meg, illetve egy adott idő alatt, illetve vízszintesen pedig a vérkoleszterin szint van. Tehát, hogy ezt a kettőt hasonlítsuk össze a különféle országok statisztikai adatából, és akkor talán azt lehet leszűrni ebből az adathalmazból, hogy minél magasabb a vérkoleszterin szintje, ami összefügg az állati zsiradék fogyasztásával, talán a halálozás is függ ettől. Például ott vannak olyan országok, mint például Finnország, ahol az emberek nagy részének magas a koleszterin szintje, és a halálozás is elég magas. Tehát ilyen laza, de mégis összefüggéseket lehet levonni az ilyen vizsgálatokból, vagy például ott van Japán, ahol alacsony a koleszterin szint és alacsony a halálozás. Aztán a harmadik típusú vizsgálat az, amikor egy közösségen belül több csoportot próbálunk összehasonlítani, ez már valamivel jobb. Van egy kontrollcsoport, aki nem beteg, és van egy csoport, aki beteg, és megnézzük az ő dolgaikat, összehasonlítunk, de a legjobb az, amikor megpróbáljuk utánkövetni az embereket. Mondjuk van 100 ember, akik egy adott életmódot élnek, és aztán 10-15-20 évig követjük őket, hogy ki mikor lesz és milyen beteg. Ezekből az adatokból már rá lehet jönni egy-két dologra. Akkor vágjunk be a közepébe, vegyük elő a táplálékainkat, hogy ezek milyen kapcsolatban lehetnek a daganat előfordulásokkal. Hogyha a táplálkozásról kezdenénk beszélni globálisan, akkor valahol az energia bevitelnél kell megközelítsük, hiszen a táplálék nem más, mint energiaforrás, ami számunkra. A legfőbb szerepe az, hogy a mi szervezetünket energiával lássuk el. Hát állatkísérletekben tudták ezt tesztelni, energiabevitel, tehát hogyha túltápláltak egy állatot, mondjuk egy patkányt, egy egeret, akkor azokban gyakoribb volt a daganatnak az előfordulása, tehát állatkísérletek beigazolták, hogy minél több fölösleges energiát viszünk be egy szervezetbe, annál valószínűbb, hogy beteg lesz, daganatos előfordulás nagyobb volt náluk, és azt is megfigyelték, hogy ha csökkentették az energiabevitelt, akkor pedig nem, tehát akkor csökkent a daganatok előfordulásának valószínűsége. Na most ezt embernél elég nehéz így vizsgálni, hiszen nem foghatunk 5 embert, akiket elkezdjük kísérletes körülmények között így túltáplálni. Ilyen nincs, viszont a túlzott energia bevitel, talán mindannyian rájövünk, hogy az egyenes arányban áll az elhízással, és ez egy jó fokmérője az elhízás a túlzott energia bevitelnek, hiszen az elhízás nem más, mint a túlzott energiabevitel és a kevés munka, a kevés energiafeldolgozás. Majdnem, hogy az összes daganat típus a kövérebb emberekben gyakrabban fordul elő. Tehát mondjuk vegyük például a vese daganatot a nőknél, ahol egy átlagos, mondjuk egy olyan, vegyünk egy 80-90 kilós nőt, ott mondjuk 70 egységnek vehetjük, 100-nak vették a 90-110-et, és minél kövérebb volt a populáció, a csoport, annál gyakrabb volt a vese daganat, míg a 140 kg fölötti nőknél 200, tehát duplája volt a 90-110 kilósok.

Erről még biztos lesz szó a tudományos napok további előadásai során, hogy az bizony daganat megelőző hatású lehet. Kezdjük a táplálékokat lebontani elemeire. Tehát ez lehet egy ilyen első megállapításunk. Most mivel visszük be a legtöbb energiát? Hát a zsírokkal. Nagyon sok vizsgálat történt a zsírokkal kapcsolatban. Az emlő daganatnak az előfordulását vizsgálták országonként. A becsült zsírfogyasztás, gram per nap, országonként ez nagyon más, hiszen trópusi országokban kevesebb zsírt fogyasztanak, mint az északi fejlett országokban, és aztán nézték, hogy az egyes országban milyen gyakori az emlő daganatnak a halálozása. Hát nézzük például a trópusi országok, Tájföld, ott nem nagyon fogyasztanak zsírt az emberek, tehát állati zsírt, de úgy összességében zsírt, és alacsony, elég alacsony az emlődaganatos halálozás, tehát ezekben a trópusi országokban nem nagyon találkozunk ezzel a problémával. De ahogy növekszik a becsült zsírfogyasztás, például fejlett országok, Svédország, már látható, hogy jóval magasabb az emlődaganatos halálozás, és hát Új-Zéland, Dánia, Hollandia a legmagasabbak között van. Hát valószínűleg manapság mi is valahol itt vagyunk a felső kategóriában. Még egy vizsgálatot kell említsek. Ez Kaliforniában történt, Dél-Kaliforniában a Loma Linda Egyetemnek a vizsgálata volt, ahol a prostata daganatot figyelték meg a férfiak között, a napi zsírfogyasztás és a prostata daganat előfordulási valószínűsége, és egyértelműen kijött az összefüggés, hogy minél több zsírt fogyaszt valaki egy nap, annál valószínűbb, hogy prostata daganata lesz. Na most van egy nagyon érdekes probléma. Ott vannak az eszkimók, az északi népek, ahol gyakorlatilag nem tudnak mit fogyasztani, csak zsírt. Tehát a napi energiabevitelük 63%-a zsírban történik, ami nagyon magas lenne itt magyar viszonyok között, és érdekes módon, hogy annyira nem magas náluk a daganatos előfordulás, mint amit várnánk. Elkezdték vizsgálni, hogy akkor ezek szerint nem csak a mennyiség számít, hanem a minőség is. Vizsgáljuk meg, hogy hányféle zsír létezik. Én most a koleszterinre nem térnék ki, az inkább a kardiovaszkuláris betegségekkel mutat szorosabb összefüggést, de vannak a trigliceridek, a zsírsavak, amik közül hamar kiderült, hogy többféle létezik, többféle vegyület típus, és szerintem mindannyian hallottunk már ilyet, hogy telített zsírsavak és telítetlen zsírsavak. A telített zsírsavak hosszú szénláncúak, illetve a szénláncunkon nincs törés, ez egy rövid kémia. A lényeg az, hogy ezek szobahőmérsékleten dermedt állapotúak. A telítetlen zsírok legalább egy törés van a szénláncon, ez alapján mondjuk, hogy egyszeresen vagy többszörösen telítetlen, hogy hány darab kettős kötés, illetve törés van a szénláncon, ezek szobahőmérsékleten nem dermednek meg, olyan olajszerű állapotban vannak, folyékonyak. A telített zsírokat jellemzően az állatokban találjuk meg. Tehát az állati zsíradékok, azt ugye tudjuk a konyhából, és az mind dermedt állapotú a szobahőmérsékleten. Egyértelműen promótereknek bizonyulnak az állati zsíradékok. Tehát nem iniciátorok, hanem ha már van egy első lépés, egy első genetikai károsodás, az állati zsíradékok több vizsgálatból kiderült, hogy ezek promóterek, tehát daganatkeltő hatásúak lehetnek. Aztán vannak a telítetlen zsíradékok, ahol az egyszeresen telítetleneket, azokat a növényekbe találjuk meg. A legjobb például az olíva olaj, amit szintén vizsgáltak állatokon, de egyéb más tanulmányok során is, és kiderült, hogy azok pedig védőhatásúak. Pontosan nem tudni miért, de képesek megakadályozni a mutációkat, amikből aztán daganatsejt lesz. Nézték a többszörösen telítetteket is, és azok közül ugye, hát ez megint csak kémiai nevezéktan, a széllánc utolsó tagjától számolva hányadikon van a legutolsó törés, így omega 3, hogyha a harmadikon van a törés, hogyha a hatodikon, akkor omega 6. Az omega 3 zsírsav, többszörösen telítetlen zsírsavak, azok jellemzően a halakban, a tengeri állatokban találhatóak meg, és ezek is védő hatásúnak bizonyultak. Tehát a tengeri állatok zsíradéka az az olaja, tehát ezek a halolajok, amikből az eszkimók sokat fogyasztanak, az is védőhatású volt, csökkentette a daganatos előfordulások arányát. Az omega-6-ról nem egyértelműek a vizsgálatok, még emberen nem sikerült értelme, tehát kézzelfogható vizsgálatokat nyerni,
Még hozzá kell tenni

az omega-3 zsírsavakról, hogy nagyon sok olyan saját zsíradékunknak az előanyaga, ami az immunrendszer működéséhez fontos. Hát egy-két vegyület, a prostaglandinok, a tromboxánok és stb. Ezek mind az immunrendszer működésében játszanak szerepet, tehát akár immunrendszer erősítő hatásuk is lehet. Bizonyos vesebetegségekben például kifejezetten javasolják az ilyen autoimmun vesebetegségekben az omega-3 zsírsavak, azaz a halolajoknak a fogyasztását. Aztán a törés, hogy hogyan áll a törés a zsírsavnak a szénláncában, lehet egy oldalra néző, az a CISZ elnevezés, aztán vannak a transzsírsavak, amikor a törés olyan fokú, hogy gyakorlatilag kiegyenesedik a szénlánc, de mégis van benne egy törés. Ez a természetben nem nagyon fordul elő, viszont iparilag módosított ilyen növényi zsiradékokban előfordul, mint például margarinokban, a ipari hidrogénezéseknél. Egyértelműen nem lehet kimondani ezekre, hogy károsak lennének, hasznuk sem igazolódott. Tehát egy-két vizsgálat volt talán, amiben halványan fölmerült, hogy talán daganatkeltők lehetnek, de összességében nem. Ezt így nem lehet kimondani, mert több olyan vizsgálat van, ami azt mondja, hogy ez nem igaz. A zsírokról el kell mondani még azt, hogy ha sok zsíros húst teszünk, tehát állati zsíradékokat, akkor az fokozza a úgynevezett másodlagos epesavak mennyiségét a bélben. Az epe nagyon fontos, az is egy zsíradék, az epesav, ami saját zsíradékunk, amit a májunk állít elő, az arra kell, hogy a zsírokat emulgálja, azaz apró gyöngyökre bontsa, hogy emészthető legyen, hiszen a testünknek több mint a kétharmada víz, de mégis szükségünk van zsírokra, sejtfalakhoz, sejthártyákhoz, egyéb helyekre. Ezért amilyen apróra csak lehet, szét kell töredezni a zsírokat, hogy a vízben, ami mi vagyunk, abba eloszlódjanak, és az epesav ezt teszi, hogy felbontja apró gyöngyökre a zsírsavakat. Most az epesavat a bélben élő baktériumaink, amik jó, hogy vannak, mert kölcsönösen hasznot húzunk egymás jelenlététből. Most ezek a baktériumok képesek módosítani az epesavainkat, aztán ezek az epesavaknak a nagy része kimegy a széklettel, de egy pici része visszaszívódik a bélből, aztán újból kiválasztódik a májba, tehát ezek a másodlagos baktériumok, a saját baktériumaink által módosított epesavak, ezek viszont sajnos karcinogének a bélre nézve. Tehát az a jó, hogy ha minél kevesebb van belőlük, és minél gyorsabban kiürülnek a beleinkből. Na most, minél több zsírt fogyasztunk, nyilván annál több lesz az epesav, amire szükségünk van, tehát a másodlagos zsírsavak mennyisége nő. Ez se jó. Ezek karcinogén hatású, és a zsírdús étkezés azért sem jó, mert attól meg elhízunk, hogyha valaki nem mozog eleget, mint a mai kényelmes világban, az állati zsíralapú táplálkozás során biztos, hogy el fog hízni. És láttuk az előbb, hogy a kövér emberek hajlamosabbak betegségekre. Beszéltünk a zsírokról. A fehérjéket gyorsan el tudjuk intézni, a daganatok szempontjából sok jelentőségük nincsen, egyértelmű vizsgálatok nincsenek, hogy most a fehérjék most daganatkeltőek vagy nem, azt mondhatjuk, hogy általában nem, viszont az igaz, hogy a szélsőségeket kerülnünk kell, nevezetesen az alultápláltságot. Hogyha valaki nem eszik eleget, ez a ló túlsó oldala alultáplált lesz, csökken a fehérje bevitele, és az immunrendszerünknek alapvetően szüksége van a fehérjékre, azzal dolgoznak. Ezért csökkent lesz az immunrendszere ez olyan embernek, aki nem eszik eleget, tehát alultáplált lesz. Talán itt a mi vidékünkön, a modern világban ez annyira nem fenyeget, bár vannak egyes pszichiátriai betegségek, amikor kórosan valaki lesoványodik, ez inkább a harmadik világban, Afrikában nagy gond. A szénhidrátokról sem tudunk sokat mondani, csak annyit, hogyha túl sokat eszünk belőlük, akkor elhízunk, és akkor már az elhízásra érvényes megállapítások lépnek életbe. Ugyanakkor azt általánosságban el lehet mondani, hogy a komplex szénhidrátok egészségesebbek, mint a finomított cukrok. A komplex szénhidrát az például a keményítő, ahol a cukormolekulák kötve vannak láncok formájában, cukormolekula láncok formájában. Ezek nem szívódnak fel egyhamar, olyan könnyen és gyorsan, mint mondjuk a sima szőlőcukor, és ez több szempontból előnyös a szervezetünk számára, leginkább az ereg és a cukorbetegség szempontjából.
Viszont a rostokról többet kell beszéljünk, meg kell álljunk, a növényi rostok, amelyeknek egy része emészthető, más részük nem emészthető. Kiderült, hogy rendkívül fontosak a daganat megelőzés szempontjából a növényi rostok. Négy pontot lehetne felsorolni, hogy miért. Az egyik az, hogy ezek a felületükön megkötnek sok káros anyagot. A növényi rost felületén megköti a legtöbb például karcinogén anyagot is. Aztán a másik, ezek növelik a széklet tömegét, ugyanis nem emészthetők, nem is szívódnak fel. A nagy részük a széklet tömegét növelik, és ez a bélfalnak inger. A bélmozgásoknak a legfontosabb ingere az, hogy valami feszítse a bélfalat. Hogyha a széklet tömeges, akkor a bél jobban mozog, és hamarabb kiürül a bél tartalom. A tranzitidő, tehát a passzázsidő, amíg a széklet, illetve a tápanyag a beleinkbe van, az lecsökken. Azaz a lehető ott jelenlévő rákkeltő vagy egyéb toxikus anyagok is hamarabb kijutnak a szervezetünkből. Aztán vannak fermentálódó rostok is, amelyek a bél, a vastagbél pH-ját kedvező irányba tolják el, tehát savas irányba, és ezek a rossz epesav, tehát a másodlagos epesav képződést is visszafogják, úgymond gátolják. És aztán nem utolsó sorban a gyors tehetségérzés, amit érzünk, hogyha sok növényi rostot eszünk, az például az elhízás megelőzésére, vagy a már kialakult elhízás egyfajta kezelésére is nagyon jó. Tehát a rostok, a növényi rostok, azok rendkívül fontosak. Az alkohol, és még a kávé, ami széles körbe elterjedt. Az alkoholról el kell mondjuk, hogy a mértéktelenül fogyasztott alkohol egyértelmű, világos összefüggést mutat a máj, a nyelőcső, a garat, a szájüreg, a hasnyálmirigy daganatok kialakulásában, ez mind a tápcsatorna és környéke, illetve az emlő daganat, tehát aki mértéktelenül iszik alkoholt, főleg nők érzékenyebbek egyébként erre, azokban a daganatos előfordulás hatványozódik. Ez érdekes, hogy a nők amúgy is sokkal érzékenyebbek az alkohol káros hatásának. Tehát előnyös hatása nincs. Egyáltalán nincs, azt le kell szögezzük. Még az alkoholokban, a borokban vannak csersavak. Azt mondják a borászok, hogy az fontos, hogy kioldódjon a hordóból, de a csersav is sajnos kimutatták állatkísérletekben, hogy daganatkeltő hatású lehet. Hát térjünk rá a kávéra. A kávénak ugye jó az íze, sokan szeretjük. A koffeinről kimutatták, de most csak erre csak állatkísérletes adatok vannak, emberi nincs, tehát fenntartással lehet fogadni, de az állatoknál, hogyha nagy adagú koffeint adnak rendszeresen, akkor bizony a daganatos előfordulás növekszik. Ez állatkísérletes adat. Hogy az embernél hogy van, azt nem tudjuk. És kimutatták, hogy a kávéban levő flavonok és glikozidok, amik az ízét adják, külön vizsgálva állatokban az is némileg növek, tehát megemeli a kockázatot, leginkább a hasnyálmirigy daganatnak a kockázatát. Tehát elvileg a koffeinmentes kávé is okozhatna ilyet, de mondom, ez csak állatokban bizonyított, és a mértéktelen dózis, tehát nagy adagok ebben adott, és valószínű, mint láttuk az elején, egy dolog soha nem elég ahhoz, hogy valakinek daganata legyen, hanem sok-sok hatás együttes jelenlétére van szükség, plusz genetikai hajlam ahhoz, hogy valakinek daganatos betegsége legyen, és hát kell hozzá egy évtized legalább, hogy kifejlődjön. A következő nagy csoport az a mikronutriensek. Tehát idáig beszéltünk az úgynevezett makronutriensekről, amikből nagy mennyiséget fogyasztunk, és vagy szükséges, vagy nem szükséges az élethez. A mikronutriensekből nagyon minimális, pici mennyiséget fogyasztunk, de szükség van rájuk. Ilyenek például a vitaminok. A vitaminokból nem kell sok, kevés mennyiség elég, de kimutatták mindegyikről, hogy védő hatásúak a daganat kialakulásával szemben. A szervezetünkben oxidáció állandóan zajlik, többek között az immunrendszer is oxidációval küzd a kórokozók ellen, de oxidáció során alakulhatnak ki például ártalmatlan vegyületekből rákkeltő anyagok a beleinkben például, de máshol is.
Ezek a vitaminok, mint például a C-vitamin és az E-vitamin antioxidáns hatásúak, és pontosan ezért képesek meggátolni a karcinogéneknek a kialakulását. Az A-vitamin pedig nagy adagban nagyon hasznos hatású részben ezek miatt, és pontosan nem ismert még a hatása, hogy miért, de tehát egyértelműen daganat csökkentő, kialakulás csökkentő hatású. Az előanyaga a beta-karotin, azt kell megemlítenünk elsősorban, a beta-karotinoidok, amik a színes növényekben találhatók, kifejezetten jó hatásúak, tehát képesek csökkenteni a daganatos kockázatot. Aztán a niacin, az a DNS károsodást javító enzimekhez fontos anyag, a folsav és a D-vitamin, ami nincs a táblázatban, azt pedig megfigyelték, hogy a vastagbél daganat kialakulása ellen jótékony hatású. A mikroelemek, vagy nyomelemek, ezek általában fémek, vagy egyéb, hát tulajdonképpen fémek, vagy egyéb elemek, amelyeket kis mennyiségben tesz szükségünk van rájuk, ilyen például a jód. A jód az a pajzsmirigyünknek kell, hiszen az energia szabályzónkat, ugye mondhatnánk úgy, hogy termosztát, de ez mondjuk rossz szó rá, az anyagcsere sebességünket a pajzsmirigy hormonok szabályozzák, és a pajzsmirigy hormonokban jód van. Na most, ha jód hiányos helyen élünk, nem veszünk fel elég jódot a szervezetünkbe, akkor gólyva alakulhat ki, vagy struma, tehát pajzsmirigy jó indulatú daganata, ami hajlamosíthat a pajzsmirigynek a rossz indulatú daganatára is, ami kis százalékban, de hajlamosító tényező. Tehát a jódról ennyit tudunk mondani, hogy a hiány gólyvát okozza, amiből aztán kis százalékban, de daganat alakulhat ki. Azért manapság jódozzák a sót, és azt érdemes fogyasztani, Magyarország az jód hiányos vidék. A többi fémről majd később fogok beszélni. Most egy kicsit izgalmasabb témák jönnek, mert ha csak ennyit fogyasztanánk, akkor elégedettek is lehetnénk, de hát a mai iparosodott világban több minden mást is fogyasztunk, például szennyeződéseket, szennyező anyagokat és adalékanyagokat. A kettő között az a különbség, hogy a szennyező anyagok azok nem szándékosan kerülnek bele a táplálékunkba, míg az adalékanyagok azok szándékosan kerülnek bele. Van, amikor tényleg szükség is van rájuk, de van, amikor nincs. A szennyeződésekről, tehát annyit mondanék, vannak ugye természetes szennyeződések, amik bekerülnek a táplálékba, és vannak, amit az ember valahogy benne hagy, véletlenül, ezek a mesterségesek. A természetes szennyező anyag a legismertebb az aflatoxin, ez egy penészgomba típusnak a mérge. Ez a penészgomba, ez csak Afrikában él, itt a mi vidékünk nem, úgyhogy elvileg meg lehetne nyugodni, hogyha az ANTS nem elég szemfüles, akkor esetleg bekerülhet hazai fogyasztásba is, de hát azért észre szokták venni. Afrikában tudjuk, hogy sokszor nagyon rosszak a körülmények, és nem tudják megfelelően tárolni a gabonát, a rizst és az egyéb szemes takarmányokat, és megpenészednek, nem egyszer ezzel a gombával. És, de hát az ottani emberek megeszik a penészeset is, mert rászorulnak, kicsit penészes ételt, és egyértelműen, hogy az aflatoxin az májrákot okoz. Tehát nagyon egyértelmű az összefüggés, aki ilyen toxint eszik rendszeresen, tehát penészgombának a mérgét, az annak májrákja lesz. A mi vidékünkön előforduló penészek azok nem ilyen veszélyesek, ugye van ahol sajt penészes, ugye nemesített penész, azok nem ilyen veszélyesek, mint az aflatoxin, de azért óvatosak kell legyünk. Talán a nemesített penész az biztonságosabbnak mondható, de a nem kívánatos egyéb penészek azért, tehát nyilván nem eszünk penészes ételt mi, úgy ahogy a harmadik világban rászoruló emberek. A mesterséges szennyeződést azok mindig valamilyen rendszabálynak az áthágásával kerülnek az ételbe, higién és rendszabályok nincsen kellően megtisztítva, mondjuk az étel, vagy technológiai hiba van a gyártási sor során. Általában ez az ipari élelmiszerekre jellemző növényvédőszerek vannak az első csoportban, amikor is például valaki nem használ megfelelő védőöltözetet, vagy nem várjuk ki a megfelelő
várakozási időszakot, amit kellene, vagy egyszerűen nem mossuk meg azért a gyümölcsöket, vagy az akármilyen ételt, ami növényvédőszerrel permetezve volt, karbamátok, nitrátok, meg csávázószerekről van itt szó. Találtam egy összeírást arról, hogy mik a leggyakoribb, tehát a gyanúsítható műtrágyák és növényvédőszerek, amik karcinogének. A DDT az jól ismert, ma már kivonták a forgalomból ezekkel. Az a baj, hogy felhalmozódnak az állati és emberi szervezetekbe, és nagyon lassan bomlanak le, tehát évtizedekig is megtalálhatóak az élő szervezetekben. A DDT-ről kimutatták, hogy agydaganatot, máj és egyéb más daganatot képesek okozni. De aztán itt vannak egyéb vegyületek, ami talán aki jobban járatos a kertészetben, mint én, annak talán ismerős egy-két vegyület. Itt a gramoxon, a parakvát, aztán az egyéb karbamát típusú ilyen rovar ölőszerek, ami aztán kimutatták, hogy leukémiát okozhatnak például, megszakarbát, propoxúr, meg egyéb. Hogyha nem várjuk ki a megfelelő várakozási időt, vagy ha bekerül a szervezetünkbe, akkor ez gondot okozhat. Hát a legjobb minél kevesebbet használni ezeket a vegyületeket, aztán a nitrit tartalmú műtrágyák, amikről később lesz szó, hogy hogyan okozhatnak gondot a szervezetünkbe később. Aztán ott vannak ezek a policiklusos aromás szénhidrogének, ez egy szép kémiai elnevezés. Hát ezek gyakorlatilag a kátrány és társai, a korom, a kátrány, az égetett dolgok, a benzpirén, antracén. Egyértelműen rákkeltő anyagok, olyannyira, hogy például, ha állatkísérletben szeretnének, tehát a rákkutatásban alkalmazott állatokon szeretnének előállítani mondjuk egy bőrrákot, akkor az egérnek a hátát kátránnyal fogják kenni, és biztosan rákos lesz belátható időn belül, és utána tudnak kísérletezni azzal az egérrel. Kialakulhatnak sütéskor is, tehát a konyhatechnika során is, egy jobban megsütött étel, vagy a füstölés, amikor a nagyapáink kitették füstölni a húst, hogyha jó, meg van füstölve valami, biztos, hogy van bennük ilyen vegyület a füstölt élelmiszerekben. De hogyha a kertünk rossz helyen van, például egy autópálya mellett, akkor ott is a növényeinken rengeteg ilyen korom és kátrány származék lesz. A fémekről, ezek egyrészükre szükségünk van, másrészükre egyáltalán nem. Talán az elsősorban írt fémek, a kadmium, az ólom, a higany, az alumínium, berillium, mangán, ezek egyértelműen karcinogének, de ezekkel hál' Istennek elég ritkán találkozunk. Egy időben az alumíniummal voltak gondok, az alumíniumból készült edényekből beoldódott az egyes ételekbe az alumínium, ezért manapság nem használunk alumínium étkészleteket, meg edényeket. A berillium az egyértelműen tüdődaganatot okoz, de ezek általában ipari mérgek, például repülőgépgyártásnál, vagy hajógyártásnál, vagy egyéb ilyen foglalkozási ártalomként szerepelnek ezek, mint például a króm is. Az arzén az élő vizeinkben sajnos benne van. Ez nem bizonyított, de ennek is van némi karcinogén hatása, de valószínű olyan, tehát nagyon kicsi adagban nincsen. Elsősorban más mérgező hatása van az arzénnak, tehát ami köztudott. A rézről és a cinkről nincsen biztos információ, tehát azt nem sorolnánk egyértelműen a karcinogének közé. Viszont érdekes, hogy a vas hiány állatkísérletekben fokozta a daganatoknak az előfordulását. Tehát érdemes elkerülni a krónikus vas hiányt talán emberben is, bár mondom, ez állatkísérlet, nem tudjuk egyértelműen emberre ráhúzni ezt a megállapítást. Tehát vannak a szándékosan az élelmiszerünkbe belekevert anyagok, ezek az adalékanyagok, hát a legrégibb, legősibb és a legközismertebb az a só. Megsózzuk az ételeket, vagy azért, hogy jobb íze legyen, vagy azért, hogy tartósítsuk. És kimutatták, hogy Japánban, ahol nagyon sok nyers halat esznek, és rendkívül sózzák az ételeket a japánok, ott magasabb a gyomordaganatnak az aránya, és ez kimutatott tény, hogy az nagyon erősen sózott ételek gyomordaganatot okozhatnak önmagukban, nyilván nem, hanem sok dologgal együtt. A japánok rengeteg tehát számunkra is nagyon sósnak érzett ételeket esznek, és ez okolható
a Japánban nagyon magas a gyomordaganatnak az aránya. Tehát ezért ez okolható a nitrózaminok. A nitrózaminok egy kicsit bonyolultabb téma. Ezek az anyagok önmagukban nem karcinogének, viszont ha átalakulnak több lépcsőn keresztül, vagy a természetben, vagy a mi szervezetünkben, akkor karcinogének lehetnek. Hát az előanyagaik a nitrozó vegyületek, nitrát, nitritek, ami például a vizekben, egyes helyeken a vizek nitrátosak, ott jelen van, de a műtrágyában. Aztán a egyes növényeknek a felületén vannak baktériumok, ilyen szaprofita élőlények, amik ilyen nitrozó vegyületeket produkálnak. Tehát hogyha egyszerűen csak annyi, hogyha nincs jól megmosva az a növény, amit teszünk, azon is vannak ilyen előanyagok. Hogyan képződnek? Füstöléssel például, vagy pácolással, sütéssel, de hát ez a szervezetünkön kívül, de hogyha van egy ember, akinek mondjuk kevés a gyomorsava, akkor a gyomorban megtelepedő erjesztő baktériumok képesek átalakítani ezeket a nitrozó vegyületeket nitrózaminokká, ami pedig igen erős rákkeltő, egy szinten lehet említeni a korom és kátrány származékokkal. Többek között ez is hozzájárul, hogy Japánban miért olyan nagy a gyomorráknak az aránya, de ez az egész világon érvényes megállapítás. Aztán ott vannak az E-számok, ugye azok az adalékanyagok, amit az ipari élelmiszerekbe azért tesznek bele, hogy jobb legyen az állaguk, a színük, szebben nézzenek ki. Főleg az aroma és az ízesítő anyagokról lehet ezt elmondani, de aztán egy időben fölmerült, hogy a mesterséges édesítők, mint a szaharin és a ciklamátok is igen nagy adagban daganat, tehát rákkeltőeknek bizonyultak, igaz, hogy állatokban. Tehát ez is állatkísérletes anyag, vagyis adat. A gyártók úgy védekeznek, hogy ember soha nem fogyaszt akkora mennyiséget ebből, mint ami egy állatban daganatot okozott. Hát minden esetre érdemes módjával ezeket is fogyasztani. Hát ha szükséges, akkor kell nyilván, de túlzásba vinni nem érdemes. A színezékek, mint például a diazó vegyületek, a vajsárga, amivel a húsok zsírját színezték meg, hogy szépen nézzen ki. Az iparban ezek is karcinogének. Összességében elmondható, hogy az E-számokat nagyon, tehát a daganatkeltésre nagyon szigorúan ellenőrzik. Tehát általában nem attól kell tartanunk, hogy az ipari E-számokkal tele lévő élelmiszer az daganatot okozna, hanem inkább allergiát. Ugyanis allergiára, hogy az immunrendszert hogy manipulálják ezek az anyagok, arra nemigen vizsgálják őket. Ugyanúgy, ahogy egy új gyógyszer vagy egy ártalmatlan dolog a mai világban allergiát okozhat, ezek az E-számok is sajnos allergizálnak. Ez rengeteg mesterséges vegyület, talán naponta 6000 új vegyület, nem feltétlenül E-szám, hogy mindenféle mesterséges vegyületet állít elő az ember, amik a természetben nem fordulnak elő, nagyon hasonlítanak a természetes vegyületekhez, és becsapják az immunrendszert allergiát okozva. Na hát végig mentünk nagyjából az összes élelmiszeren, most azért sort kell kerítsünk a védő anyagokra is, hogy foglaljuk össze, hogy mik azok a védő anyagok, a védő élelmiszerek, amiknek a fogyasztása kimutatottan csökkenti a daganat kialakulásának az esélyét. Hát például a szelén, ez egy fémféleség, aminek a hiánya, hát mondjuk ezt elég nehéz volt vizsgálni, nem is tudom, hogy sikerült ezt a kutatóknak megvizsgálni, de talán úgy, hogy vannak Kínában, Közép-Kínában szelén hiányos területek, ahol magasabb a daganat aránya, de nem csak a daganatnak, hanem a szívelégtelenségnek is. Tehát, hogyha pótolták a szelént, akkor utána ez a gond ez megszűnt. Mik azok a kézzel fogható élelmiszerek, amikben ezek az anyagok benne vannak? Aztán fontosak a flavonok, az indolok és az izotiocianátok és egyéb növényi molekulák, amik csak növényekben, zöldségekben és gyümölcsökben találhatók meg, és ez az utóbbi évtizedeknek nagy felfedezése volt, hogy ezek az anyagok képesek lecsökkenteni a daganatos előfordulást, ezáltal megelőzésre rendkívül jók lehetnek. Nagyon nagy erőkkel keresik azt a vegyületet, vagy azt a vegyületcsoportot, amit akár gyógyszer formájában is piacra dobhatnak, de valószínűleg nehéz lesz egyféle gyógyszert találni, hiszen láttuk az elején, hogy annyi minden okozhat daganatot, és mindegyik daganat típusnak más mutációra van szüksége, hogy kialakuljon, ezért valószínű, hogy egy üdvözítő megoldás nem lesz. Úgynevezett daganat megelőző élelmiszereket, és azoknak a tartalmát, mint például
Vannak anyagok, amihez a DNS, amik a DNS-hez való kötődést akadályozzák meg. Tehát a karcinogén anyagoknak a DNS-hez való kötődését, mint például ezek a fenilizotiocianátok, amik az ellagés a brokkoliban, káposztában, kelbimbóban van sok. Ezek a keresztes virágúak. Aztán zöldség, félig gyümölcsök, magok, csiráztatott magokban is sok van, a magyaróban is. Aztán vannak olyan anyagok, amik a promóció gátlásával hatnak, azaz a sorozatos. Tehát, hogyha már megtörtént az első genetikai mutáció, a következő mutációkat képes meggátolni, ezek a retinoidok és a bétakarotin, ami az ilyen színes növényekben, például a zöld és sárga zöldségek, növények, gyümölcsök, mangó, dinnye, sütőtök, sárga répa, meg a keresztes virágokban is sok van, talán a tök és a répa, ami legtöbbünknek eszünkbe jut, hogyha a karotinoidokat mondjuk. Aztán az E-vitamin, a mogyoróban sok van, a csiráztatott magokban, aztán a C-vitamin, paprika, paradicsom, citrom, narancs, a citrusfélékben rengeteg. A szervesként tartalmú vegyületek a fokhagymában, a hagymában van sok ilyen, aztán a curryben is van, a chiliben is van ilyen anyag. Aztán vannak olyanok, amik kezdetben ártalmatlan anyagok karcinogénné alakítását gátolják meg, például a nitrozaminok kialakulását. Ilyen a szelén, amit már mondtam, a szelén az a fokhagymában van sok. Fokhagyma, árpa, mindenféle gabonában sok van, és a tengeri halakban is sok a szelén. Aztán van az indol 3 karbinol, az a brokkoli, cukkini, tehát látjuk, hogy sok növény ismétlődik. Tehát egy-egy növényben sok, nem egy, hanem többféle olyan anyag van, ami képes megakadályozni a genetikai mutációt. Brokkoli, cukkini, káposzta, kel, kínai kel, spenót, cékla, karalábé, karfiol. Aztán vannak olyan anyagok, ami képes megváltoztatni a karcinogénnek a szerkezetét. És ezáltal ártalmatlanítja, mint például növényi rostok is képesek ilyenre időnként, és aztán a riboflavon és a klorofil, ami szintén a növényekben rengeteg van. Aztán a kutatók összegyűjtöttek még egy pár élelmiszert, védő élelmiszer, a szója, az oliva, a kukorica, a szezám, kókuszolaj, kókuszvaj, halfélék. Hogyha a húsokat így osztályozzák, akkor inkább ezek a sovány húsok. Tehát egyértelműen a növények azok, a szójafélék, korpakenyér, stb., amiben ezek az anyagok jelen vannak. Nem lehet kimondani mondjuk a húsokra, hogy egyértelműen védenek, inkább a növények. És azért meg kell említeni még a konyha technikát is. Tehát a konyha, hogy hogyan készítjük el az ételeket, az égetés. Egy dohányos ember egy nap körülbelül 0,5 g kátrányt, égett anyagot szív be magába, és egy olyan meglepő állítással találkoztam ilyen tudományos könyvben, hogy ha valaki hagyományos, mondjuk úgy, hogy magyaros, tehát hagyományos táplálkozási módot folytat, akkor ennél többet, tehát akár grammokban mérhető az égett anyag magunkba ugye, juttatása, több lehet, mint egy átlagos dohányos embernek. Tehát az odaégetett, az égett, erősen megsütött, grillezett anyagok, illetve élelmiszerekben levő égett anyag, az sokszor ugye elmegyünk mellette, de ezek hosszú távon fogyasztva rendszeresen bizony karcinogének. Hogy mit lehet ellene tenni? Inkább a párolás módszere az, amit ajánlják a kutatók, ahol nem történik égetés. Aztán vannak már égésgátló edények, amiben elég nehéz odaégetni egy ételt. És még egy fontos konyhatechnikai lépés van, hogy ne legyenek a zsiradékok többször felhasználva. Egyszer, szigorúan egyszer, ha nagyon muszáj, mert a többször égetett zsiradékban olyan kátrány anyagok keletkezhetnek, és dúsulhatnak fel, ami szintén karcinogén lehet. Hát a legvégére értünk, én mit javasolnak általában a tudományos berkek, hogy milyen életmód, ami a táplálkozást érinti, hogy mit lehetne elkerülni, és mit javasolnak, tehát a teljes öllésű kenyeret, az azzal sütött ételeket, aztán a magas rosttartalmú cereáliákat, a hántolatlan barna rizst, a hántolatlan fehér rizs helyett, aztán a gyümölcsöt a héjával együtt, tehát nem meghámozni, héjában vannak a sok értékes anyag. Ugyanúgy a burgonyánál is, a héjában sült burgonyát javasolják, a párolást, vagy inkább a mikrosütőben készült
ételeket a zsírral, olajjal, tehát a zsírral főzés helyett, aztán az alacsony zsírtartalmú állati eredetű élelmiszerek, tehát tej, sovány joghurt, aztán vaj helyett inkább a joghurt, lekvár, dzsem, sovány sajtok, egyéb a zsír helyett olívaolaj, tengeri halak, aztán lehetne sorolni, és a húsoknál is mindenképpen kerülendők az erősen zsíros húsok, kolbászok, meg egyéb, ami a magyar konyhába elengedhetetlen, hát azok, meg ezek az erősen sózott tételek, hát azok kerülendők. Aztán van egy jó megállapítása végén, a sütemények, édes tészták, édességek helyett, ha lehet, inkább friss gyümölcsöt tegyünk, tehát ezt javasolják a kutatók. Na mostan vizsgálták Amerikában azt is, hogy ki életmódot változtat, annak javul-e az egészsége. Most ez a kutatási eredmény, vagy a kutatás, ez 1968 és 78 között 10 évig történt. Ezt nem igazán a daganatokra vizsgálták, hanem inkább az ér rendszeri betegségekre, de itt látjuk alul az életmódváltásnak a formáit, tehát mindenfajta dohányterméket, ez a nem tudom hány ezer embernek, ezek 22%-ban csökkentették, aztán a teljes zsíros tej fogyasztást 19%-ban, a vaj, a tojást, és a leginkább az állati zsíradékokat összességében felezték, tehát 56%-kal kevesebbet fogyasztottak, mint azelőtt, és megnövelték a növényi eredetű olajok fogyasztását, majdnem a felével, 44%-kal, és több halat ettek ezek az emberek, 22%-kal, és ott fönt látjuk, hogy hogyan alakultak a betegségek előfordulásai az ő körükben. Tehát látható, hogy ez alatt a 10 év alatt ebben a csoportban mennyire lecsökkentek a betegségek, az agyérbetegség is 10%-kal, koszorúér és az egyéb szívredetű ér, vagy egyéb szívérbetegségek, azok több mint 20%-kal csökkentek, és a nem szívbetegség, ami hát egyéb érbetegség, de talán ebbe beletartozhatna a daganat is, azt pontosan nem tudom, az majdnem 40%-kal csökkent ezek között az emberek között. Tehát tudományos tény az, hogyha sikerülne életmódot változtatni, akkor bizony ezek az életmódbetegségek, mint például a daganatos betegségek is kevesebb arányban fordulnának elő. Hát összefoglalásként egy pár szóban el lehetne mondani azt, hogy a növényi alapú táplálkozás az az, amit favorizálni érdemes, aztán a rost, tehát több rostot fogyasszunk, növényi rostok, utána a konyhatechnika, fontos, hogy ne legyenek odaégetett dolgok, aztán ilyen magától érthető dolgok, hogy mosás, hogy alaposan megmosni akármilyen élelmiszert, aztán a védőruházat, hogyha az ember olyan munkahelyen dolgozik, a védelmi előírások betartása. A mezőgazdaságban minél kevesebb vegyszert használni, és a kötelezően előírt lejárati időknek, illetve a várakozási időknek a betartása, az is fontos. Hát lehetne még tovább sorolni, a zsírok helyett inkább olajokat használjunk, a testsúlykontroll, tehát ha lehet, akkor fogyjunk le, a víz, tehát az italok közül is inkább vizet és nagyobb mennyiségűt fogyasszunk, mint szokás. Egyébként a rostokról mondják, hogy duplázni kéne az átlagosan bevitt rost mennyiséget a lakosságnak. És hát az orvosi kontrollvizsgálatok az sem elhanyagolható, az is fontos dolog, egy bizonyos életkor után, 40-50 év után érdemes szűrővizsgálatokra járni. Köszönöm az előadást!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Egy emlékezetes helyen a Jákob kútjánál egy látszólag jelentéktelen, unalmas napon olyan valami történt, amire senki sem számított. Miről van szó? Rövidesen hallani fogják. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk második tanulmányát. Miért van a világon hazugság? Miért csalnak az emberek? Miért van rossz az emberek között? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések-válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Sokszor olyankor ér bennünket az életben ez vagy az, amikor nem is számítunk rá. Ezeket nevezzük meglepetésszerű eseményeknek, és ezek lehetnek kellemesek vagy kellemetlenek. És a kellemetlen meglepetések között előfordul olyan is, szerencsére, ami ugyan eleinte kellemetlenül hat, de később pozitív eredményt ér el. Valami ilyesmi volt készülődőben akkor is, amikor egy unalmas napon Jézus leült a Jákob kútjához. Olvassuk el János evangélium a 4. fejezetéből az eset bevezetőjét. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leül a forráshoz, mint egy 6 óra vala. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni, mondanék Jézus, adj innom. Így indul a beszélgetés, amelynek eredménye az egész falura hatással volt később. Figyelemre méltó néhány részlet, amelyeket János az evangélista tár elénk a történet elején mindjárt. János egyébként hangsúlyt fektet az ilyen apró részletekre is, mert ezek is sokszor üzenetet hordoznak magukban. Először is azt mondja, Jézus leült oda, ahol a Jákob kútja volt. Vidéken a kútnak még ma is nagy szerepe van. Régebben még a városi életben is a kútak nagyon fontos helyet jelentettek a lakosok számára. Sőt, ott, ahol kevés a víz, manapság is fontos egy kút. Itt jönnek össze az emberek. Először is vízért jönnek. Azért, hogy biztosítsák az élet fennmaradáshoz szükséges ivóvizet, az ételkészítéshez szükséges vizet. És miközben sorukra várnak, egymással beszélgetnek. És általában az ilyen kútaknál régebben cserélt gazdát sok hír, sok esemény, sokféle eszme és gondolat. A kút tehát nem csak egy olyan hely volt, ahonnan vizet szerezhetünk be, hanem nevezhetnénk egy aféle fórumnak is, vagy az eszmei cserebere színhelyének. Egy ilyen helyen ült le Jézus, és valószínűleg számított arra, hogy valakivel találkozni fog. János az evangélista megjegyzi a 6. versben, mintegy 6 óra vala. Az európai ember számára 6 óra egyet jelent, keleten, és akkor azonban mást. A római időszámítás szerint, és Jézus maga is említi, hogy 12 órája volt a nappalnak. Az első óra volt tehát a napkelte órája, az utolsó pedig a napnyugtájé, ez volt a 12. És egyszerű osztással, egyszerű számítással azonnal rájövünk, hogy a 6 óra az pontosan a delet jelentette. Keleten, és itt is a dél az az időszak, főleg vidéken, ahol az emberek inkább visszahúzódnak. A naphevétől árnyékba bújnak, behúzódnak fák alá vagy a házaikba, és ott várják, hogy a napheve a délutáni órákban alább hagyjon. Ilyenkor a legkihaltabb, a legnéptelenebb egy falu. És ez az asszony pontosan ilyenkor jön a kúthoz. Vajon? Nem tudja ő, hogy mit jelent a napheve? Nem tudja, hogy mit jelent a napnak ez az időszaka? Ilyenkor nagy a meleg, cipelni a vedret nehéz, és ha netalántán valami történik, nincsen, aki segítsen se neki, mert ilyenkor mindenki vissza van húzódva. Az asszony szándékosan választotta ezt az időpontot, mert el akarta kerülni a találkozást másokkal. Hogy miért? Mindjárt megértjük. Ez az asszony egy olyan életet élt, amely az emberek szemében visszataszító volt, és ahogy beszéd beelegyedik Jézussal, ezek a problémák, az ő életének problémái mindjárt a felszínre kerülnek. 16-tól a 19-ig terjedő versekben, János evangélium a 4. fejezetében így olvassuk. Mondanék Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony és mondta, nincs férjem. Mondanék Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanék ki az asszony, Uram, látom, hogy proféta vagy. Látjuk tehát, hogy ennek az asszonynak a családi élete elég hányatott, elég rendezetlen volt. És ez volt talán a fő oka annak, hogy bujkált a tömbi emberek elől, próbálta a szégyent eltakargatni. Manapság az emberek a bujkálás moderne formáit választják, mert sajnos ma is van takargatnivaló mindannyiunk életében. Takargatni akarjuk a családi problémáinkat, a meg nem értéseket, az egyéb eseményeket, amelyek kellemetlenül befolyásolhatnák a hírnevünket, ha az emberek megismernék, és próbálunk különféle módszerekkel az emberek elől elrejtőzni. Egyesek megszakítják a kapcsolatot a külvilággal. Úgy tesznek, mintha a többi ember számukra nem is létezne. Félszájjal, alig hallhatóan köszönnek, nem igen állnak szóba senkivel, mindenki mellett gyorsan tovább mennek. És a mai modern élet, a mai ember berendezkedése lehetővé is teszi, hogy minél vékonyabb és kevesebb szálon tartsunk fel kapcsolatot másokkal. Mások az ő különféle problémáikat egy bizonyos állarccal próbálják eltakarni. Igyekszenek derűsek, viccesek maradni, szép ruhákba öltözni, és sok hangsúlyt fektetnek a külsőre. Azonban egy túlontúl kihangsúlyozott külső, mondják a pszichológusok, mindig valamilyen belső hiányosságot takar. És ezek a belső hiányosságok, belső problémák lehetnek családi természetű problémák is. És még sokféle más módszer van, amit az ember ügyesen kitalál, hogy elpújjon. Jézus azonban belelátott ennek az asszonynak az elméjébe, és megvolt a megfelelő hozzáértése, tapintata is ahhoz, hogy feltörje a kemény dióhéjat, amiben az asszony burkolózott. Mégpedig úgy, hogy az kevés fájdalmat okozzon, sőt, az asszony életének a megjobbulását is elősegítse. Jézus azt mondta az asszonynak, adj innom. Úgy közelítette meg az Úr az embereket, ahogy lehetett. Mindenkit ott, ahol van. Az asszonyt is tudta, hogy a kútnál érheti el a legkönnyebben. És egy olyan problémából indult ki, amely mindannyiukat foglalkoztatta. Keleten örökös probléma volt és marad a víz problémája is. És ő pontosan ebből indult ki. Adj innom. Az asszony pedig kissé meglepődött, mert a samáriai és a zsidó lakosság nemigen kommunikált egymással, s ha szóltak egymáshoz, az is többnyire csak gúny és megvetés volt. Éppen ezért a samáriai asszony elcsodálkozik. De Jézus gyorsan tovább lép, és azonnal beszélgetésbe elegyedik vele. Jézus hasonló módon keres meg bennünket is, jön hozzánk, és megkeres bennünket. A munkahelyünkön, megkeres az otthonunkban, a lelkiismeret hangjával, más embereken, vagy akár egy kis papírcetlin keresztül is szól hozzánk. És mi annyira elfoglaltak vagyunk, annyira szórakozottak vagy, annyira gondterheltek, hogy sokszor meg sem halljuk, észre sem vesszük, hogy Jézus közelít hozzánk. Ne higgyük, hogy Jézus csak fényes templomokban, pompás, látványos ceremóniák között található meg. Jézus Krisztus ott van mindig mellettünk. Sőt, a leginkább akkor találkozunk, akkor ismerjük meg őt, amikor magányunkban félrevonulunk, és meghalljuk a lélek hangján Jézus Krisztust hozzánk szólani. A 34. Zsoltár azt mondja, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. A 147. Zsoltár pedig így beszél. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Jézus Krisztus megközelít bennünket és mindenkit a maga körülményeihez, a maga sajátos fogékonyságához mérten. Jézus Krisztus közelít hozzánk is, és nem hiszem, hogy volna ember, aki ezt ne érezte volna, ne vette volna észre akkor, amikor gondokkal, problémákkal küszködött, amikor magára maradt, vagy szándékosan elrejtőzött a többiek elől. Jézus ilyenkor mindig megközelít bennünket, ami nyitottságunktól függ, hogy kapcsolatba tud lépni velünk, vagy magunkra maradunk. Jézus Krisztushoz mondotta valaki, jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, de nem maradhatunk olyanok, ahogyan jöttünk. És ez nagyon jól látszik a samáriai asszony esetében is. Úgy jött Jézushoz, ahogy volt, hozta az ő gondjait, problémáit, és amikor Jézus hozzászólt, habár különféle kulturális, etnikai sorompok választották el őket egymástól, mégis ezen túl tudott lépni. És amikor ráébredt arra, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van, erő van benne, sőt, képes rajta segíteni, akkor azonnal félretette az összes akadályt, és kérte Jézustól a segítséget. Jézus, amikor hozzánk közeledik, ráébreszt bennünket a valóságra. Szembeállít önmagunkkal. Így történt ez a samáriai asszony esetében is. Hogyha nagyon megkeményedett volna ez az asszony, válaszolhatott volna úgy is. Uram, nekem van egy férjem, szóval nem az, de végül is nem tartozik rád mi között hozzá. vagy egész egyszerűen sértődötten elforította volna az arcát, kimerte volna a vedervizet és hazament, vagy választhatott volna valamilyen más módszert, hogy Jézus Krisztus közeledését visszautasítsa. De ő beismerte azt, hogy élete telve van hiányosságokkal, problémákkal, amelyeket nem tudott megoldani, és amelyre a megoldást Jézustól várja. Nekünk is bátran, felnőtt emberhez méltó módon, érett emberek módjára vállalnunk kell hiányosságainkat, problémáinkat, és Jézus Krisztus kezébe letenni. Az őszinte ember beismeri azt, ami az életében nincs rendjén, és az ilyen őszinte ember tud igazán közeledni Krisztushoz, és tudja elfogadni az ő közeledését. Jézus Krisztus pedig nem csak a hibákra, a nehézségekre mutat rá ennek az asszonynak az életében, hanem felajánlja a segítséget. 13-tól a 15-ig terjedő versekben így olvassuk. Felele Jézus és mondani ki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjuhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek útfejlesző benne. Mondani ki az asszony, Uram, add nékem ezt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Jézus Krisztus kiindul az ivóvíz kérdéséből, de tovább viszi a beszélgetés vonalát, és lelki értelemben folytatja. S beszél az asszonynak egy olyan üzenetről, egy olyan lelki vízről, amely elhozhatja a megoldást. S habár a világ is ajánl sokféle megoldást a problémáink legnagyobb részére, mégis ezek nem elégítenek ki. Nincsen olyan fogyókúra, nincsen olyan családterápia, nincsen olyan hajnövesztőszer, amelyik meghozná a kívánt végleges eredményt. Jézus azonban képes minden problémánkra tartós, hatékony megoldást ajánlani. Az asszony úgy tesz, mintha nem értene a kérdést, éppen ezért Jézus még egyszer elismétli a megoldás lényegét, picit később a 21-től 23-ig terjedő versekben. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt mondjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljö az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádok lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Eljött az óra, és most vagyon, mondja Jézus, a samáriai asszonyra vonatkoztatva. Eljött az óra, és ez a te életedben most van. Fogadd el Jézust! És ugyanígy szól hozzánk is, ami problémáinkkal szembeállít bennünket, rámutat életünk, jellemünk, személyiségünk hiányosságaira, és hív, hogy ezeket az ő kezébe tegyük le, és fogadjuk el a megoldást. Tőlünk függ, hogy Jézus valóban tud-e valamit tenni az életünkben, vagy nem. Pál apostol a Korintusbeliekhez írott 2. levelének 7. fejezetében, a 10. versben húzza alá azt a magatartás formát, amellyel Jézus Krisztus közeledésére válaszolnunk kell. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Ne azért bánjuk, amit eddig rosszul tettünk, mert a következményei kellemetlenek, hanem elsősorban azért bánjuk a mi életünket, azért szomorítson el bennünket a mi életünknek különböző problémái, mert azokat nem sikerült megoldani, mert azokat nem sikerült Jézus Krisztus elé vinni, és eddig még nem tudtuk a Jézus Krisztus által felajánlott élővizet elfogadni. Akár csak a samáriai asszony, nekünk is ki kell nyújtani a kezünket, és elfogadni az élővizet. Fogadjuk el most ezt tőle. Ami a samáriai asszony életében történt változást illeti, van még egy apró kis részlet, amelyre végül ki kell térnünk egy gondolat erejéig. Amikor ez

0: van reménység.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a Van reménység című tanulmánysorozatunk második tanulmányában. Tanulmányunk egy érdekes kérdést vet fel. Honnan jön a gonosz? Meglepődve újságolt az egyik ismerősöm, hogy a gyermeke kimondta az első szót, és kérdem, mi az? És a Félix szomorkásan lehajtja a fejét, és azt mondja, nem. Próbáltunk mást is megtanítani neki, ezt viszont magától tanulta, és ezt mondja a legtöbbet. És amikor kérünk tőle ezt vagy azt, mosolyogva, de határozottan szemünkben néz, és azt mondja, nem. Megszületett benne az ellenkezés, a szembeszállás. És ez egy olyan vonás az emberi természetnek, amely attól a pillanattól kezdve, hogy ezzel a rövid szócskával kibudjon az ember ajkán, egész élete végéig megvan benne. Ilyen vagy olyan formában napról napra felszínre kerül, és olyan számunkra, mint a leopárdnak a folt. Nem tudunk tőle megszabadulni. Ez egy olyan rossz tulajdonság, ami sok egyéb rossz tulajdonságot gyümölcsöz, és tulajdonképpen a dac, a szembeszállás, az ellenkezés az egyike azoknak a dolgoknak, amelyik a legtöbb problémát szerzi az embernek. Gyerekkoromban én is elég sokat feleseltem, és egyszer édesanyám azt mondta nekem jelképes értelemben, de érthetően, édesfiam, a szád meg fog verni téged egy néhányszor. És valóban ez így is lett. Egészen addig, amíg megtanultam én is egy kicsit másképpen viszonyulni az emberekhez. Azt hiszem, nincs olyan ember közöttünk, akit a szája legalább egyszer vagy kétszer ne vert volna meg. Sőt, azt hiszem, hogy nincs olyan közöttünk, aki legalább egyszer életében ne tette volna fel a kérdést. Miért van másokban annyi rossz? Miért beszél így? Miért néz úgy? Miért viselkedik ilyen csúnyán? Miért megy ilyen rosszul ez a világ? Ha Isten teremtette az embert, az egész világot, akkor miért néz ki a világ úgy, ahogy kinéz, miért olyan az ember, amilyen, és az élet miért nem szebb, békésebb és egyszerűbb? És ilyen formán az ember elkezd kutatni minden lehetséges forrásban, hogy vajon miért jutott ide a világ, miért burjánzott el az emberek között a rossz tulajdonságoknak ez a széles skálája, és mi

0: Miért vagyunk tanúi ennyiféle szóbeli meg tetleges erőszak megnyilvánulásának a tanúi? A Szentírás rávilágít arra, hogy az embernek rossz természete van. És nem csak azt mutatja meg, hogy milyen a természete az embernek, hanem azt is, hogy honnan ered ez a természet. Sőt, kicsit kiszélesítve a kérdést, megismerjük nem csak azt, hogy honnan ered a mi rossz természetünk, hanem azt is, hogy honnan ered maga a rossz, mint jelenség. Kezdetben, még a világ megteremtése előtt mondja a Szentírás, volt Istennek egy angyala, akinek nagyon szép neve volt. Lucifer. Lehet, hogy picit most hallgatók mosolyognak, de a Lucifer valóban szép név. Innen ered a hajnalcsillag román neve is, Lucifer. Lucifer latinul azt jelenti a fény hordozója. Nemes, szép hangzású név. S hogy miért van ekkora ellentét a név és annak viselője között? Boncolgassuk csak egy kicsit. Az, akit ezzel a névvel illet a Szentírás, Lucifer, Istennek egy angyala volt. Fényes csillag, hajnal, fia, olvassuk Ésaiás könyvének 14. fejezetében. Isten trónjánál állt, oltalmazó kérúb volt, sőt, a Biblia azt engedi sejteni, hogy ő lett volna talán az angyalok közül az első. Rangban, tisztségben, képességekben, megjelenésben, mindenben. Mondhatnánk úgy is, hogy az angyalok között ő volt a leg. Sőt, az ő jelleme is tiszta volt. Ezékiel proféta könyvének a 28. fejezetében a 15. vers ezt mondja. Fedhetetlen voltál útaidban azon a napon, amelyen teremtettél. Valál felkent oltalmazó kérub, írja a 14. vers. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Mégis, hogyan lehet az, hogy Lucifer ilyen messzire eltávolodott attól, ami volt? Úgy írja Ezékiel proféta könyvében, hogy fedhetetlen volt útaiban, attól a naptól kezdve, amelyen teremtetett, míg gonoszság nem találtaték benned. Ő volt tehát az első, akiben gonosz gondolatok, gonosz indulatok születtek meg. Hogy hogyan? Ez titok. Nem tudjuk, hogy hogyan ötlöttek fel benne ilyen-olyan gondolatok. Minden esetre megszületett benne a vágy, hogy mindenkit túlszárnyaljon, magát Istent is. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Azt mondád a te szívedben, írja Ésaiás proféta 14. fejezet 13. 14. versében. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és hasonló leszek a magasságoshoz. Megszületett benne tehát a büszkeség, a nagyravágyás, és gyakorlatilag minden egyéb kellemetlen dolog, ami az ember természetében felfedezhető, gyakorlatilag minden bűn büszkeségre, nagyravágyásra vezethető vissza hosszabb vagy rövidebb úton. Sajnos ez a felkent oltalmazó kérub, testi és lelki szépségben mindeneket felülmúló angyal pontosan az ellentéte lett annak, aminek Isten teremtette. Föllázadt Isten ellen, megpróbálta átvenni az ő helyét, és hogy ezt a tervét megvalósítsa, végigjárta az összes angyalt. Mindenkivel egyenként foglalkozott, és ennek a népszerűsítő, vagy mondjam úgy toborzó hadjáratnak az eredményeképpen az angyalok egyharmadát sikerült el is csábítani. Ennek eredményeképpen Isten jelenlétéből száműzték őt. Jelenés 12.7-től 9-ig ezt az eseményt a mennyből való kivettetésként említi meg. Kivetették a mennyből, száműzték Isten jelenlétéből, és Lucifer ilyen módon sorba állította, megszervezte a saját hadseregét, ügynökeinek hadát, és lázasan, szorgalmasan hozzálátott tervének megvalósításához. Hol dolgozik Sátán? Melyik az ő munkaterülete? Jobb könyve említést tesz egy olyan esetről, amikor Sátán Isten elé állt. Egy bizonyos formában ők kommunikáltak egymással egy darabig, a jobb körül lezajló eseményekben is felismerhető. És mond az Úr a Sátánnak, honnét jössz? És felele Sátán az Úrnak is mondta, körülkerültem és átjártam a földet. Tehát a földön toborozza Sátán magának az áldozatokat, azokat, akikkel dolgozik, akiket elejt, és akiket magához láncol. Jelenések 12:12 pedig azt mondja, leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Péter apostol pedig megtolja, a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Az ördög tehát nem csak a földön dolgozik, a föld kerekségén, hanem az ő munkásságának, Lucifer erőfeszítéseinek a fő célpontja az ember maga. Az ember bensejét próbálja hatalmá alá keríteni. Az ember lelki világát, gondolatait próbálja magához láncolni. És így próbálja hatalmába keríteni az összes embert, ha lehetséges. Így közelít meg minket is, mindenkit, aki ezen a földön él. És szoktuk is tapasztalni mások életében, akár a magunkéban is, hogy néha-néha úgy viselkedünk, hogy nem is ismerünk magunkra. Szoktuk is mondani alkalomattán, egészen megváltozott, másképpen beszél, másképpen gondolkozik, mintha az ördög bújt volna belé. S van is valami ebben a szóbeszédben, mert Lucifer az emberekért és az emberekben vívja meg az ő küzdelmeit, és tulajdonképpen a csatamező, amelyen Lucifer megmérkőzik és amelyen nyerni akar, az bennünk, a bensünkben van. Ez tapasztalható meg abban a küzdelemben, abban a dilemmában is, amit sokszor átélünk, és érezünk egy indítást egy irányba, és egy másikat más irányba. Ez pontosan része annak a küzdelemnek, amely a bensőnkben zajlik, és az egyik oldalon a hadvezér maga Lucifer. Ennek a csatának tulajdonképpen az egész célja az, hogy az imádat kérdésében kényszerítse az embert egy válaszra. Hogyan fordult Lucifer azokhoz az angyalokhoz, akiket a mennyben elhitetett? Megpróbálta őket a maga oldalára édesgetni hamis ígéretekkel, és miután azok hittek neki, szolgáivá tette őket, és rákényszerítette, hogy neki hódoljanak, és őt hallgassák meg, neki engedelmeskedjenek. Az imádat kérdése nagyon fontos kérdés, mert tulajdonképpen be kell ismernünk, rá kell jönnünk arra, függetlenül attól, hogy hogyan élünk, nem mi irányítjuk az életünket. Mert vagy a gonosz befolyása alá kerülünk, és akkor úgy is kezdünk beszélni, viselkedni, ahogyan ő parancsolja nekünk, és zülleni kezd az ember, enni, inni, másokat bántalmazni, vagy a Szentlélek befolyása alá kerülünk, és akkor a mi jellemünk fokozatosan, de ugyanakkor biztosan és határozottan kezd átalakulni Jézus Krisztus képmására. Nincsen egy harmadik sáv, amelyen végigmehetünk az életben. Vagy az egyik, vagy a másik oldalra állunk. Jézus Krisztus maga fogalmazta meg ezt a két lehetőséget. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki velem nem gyűjt, az tékozol. Harmadik lehetőség nincs. Nem muszáj valakinek ördög imádóvá válni ahhoz, hogy az ő híve legyen. Elég pusztán nemet mondani Jézus Krisztusnak, és Sátánnak gondja lesz rá, hogy azonnal a hatalmába kerítsen bennünket. Hogyan, milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgozik Sátán? Hazugsággal. Elsősorban hazugsággal, és olyan ügyesen, olyan kifinomult módon tudja hazugságait bemutatni, hogy igazság fényében tünteti azokat föl. Beburkolja őket. Tulajdonképpen nem sok hazugsággal jön hozzánk. Sátán föltállal nekünk 99% igazságot. Elmond csupa olyan dolgot, amivel mi is egyetértünk, a Bibliában is benne van, szép és jó, és egy apró csúsztatást rejtel benne, amit észre sem veszünk, és miután magunkévá tesszük ezt a hazugságot, és kezdünk hozzászokni, akkor apránként, apró adagokban, de folyamatosan beadagolja nekünk a többit is. Sátán kis lépésekkel hódítja meg az embert. Pontosan úgy, ahogy a farkas is belopódzott a kismalac házába abban a tanító mesében. Ugyanígy lopózik be Sátán az életünkbe. Na még egy picit, na még csak ennyit tedd meg, na még csak egy kicsit. Ugye ez nem túl nagy lépés, egy ennyit még meg tudsz tenni. És észrevesszük, hogy messzire, messzire eltávolodtunk. Akkor, amikor látjuk, hogy a világban egyre inkább elhatalmasodik a gonosz, és a mi életünkben is, amikor felismerjük, hogy a rossz befolyás ellen harcolni kell, és úgy érezzük, hogy erőtelenek, tehetetlenek vagyunk, felmerülhet a kérdés, vajon mikor lesz ennek vége, mikor szabadulunk meg ettől? Föltevődik az a kérdés, amit Pál apostol fogalmaz meg. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem ebből? Jézus Krisztus azért jött, írja János apostol, hogy az ördög munkáit lerontsa. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, olvassuk a zsidókhoz írott levél 2. fejezetének 14. versében, Jézus Krisztus, tehát ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Jézus Krisztus halála, feltámadása és mennybe menetele megnyerte számunkra a csatát. Ennek révén bejárásunk lehet a mennybe, imádságaink a Szentlélek által, és végül, amikor Jézus Krisztus visszajön, örökölhetjük az országot. Győzhetünk a gonosz befolyás, Sátán befolyása felett, hogyha Jézus Krisztus életét tanulmányozzuk, az ő igéit magunkévá tesszük is. Azokon elmélkedünk, gondolatainkat és szavainkat ezek ihletik, akkor megnyerjük Jézus Krisztus erejével a gonosz ellen vívott csatát. És a történelem végén majd, amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor egyszer és mindenkorra vége lesz a gonosznak. Elhozza az Úr Jézus az új földet, és attól kezdve, ahogy a Szentírás mondja, a régiek ingyen sem említetnek. Nekünk, mint rádióhallgatóknak, igeolvasóknak, a jóra törekvő embereknek célunk legyen az, hogy a Bibliából megismerjük a tiszta igazságot, és különbséget tudjunk tenni Sátán csalásai és az igazság között, megtaláljuk azt az útat, amely maga Jézus Krisztus, és amely elvezet bennünket az örökké valóságba. Félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Vocsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
0: A tanulmány témájával kapcsolatban fölmerül néhány kérdés. Először is valaki megkérdezte tőlem, milyen gyümölcs volt az, amiből Ádám és Éva szakított. Alma lett volna? És mutatott nekem egy festményt, tulajdonképpen egy reprodukciót, amelyen látható volt a bűnbeesés pillanata, és amint Éva vágyakozó szemekkel egy almáért nyúl. Nem tudjuk. A Biblia erről semmit sem ír. Azonban egy dolgot fontos megjegyeznünk. Nem a gyümölcs volt a lényeg abban a pillanatban, amikor Éva Isten ellen vétkezett. És Isten sem azért tiltotta meg nekik a gyümölcsöt, mert az mérgező lett volna, vagy valamilyen egyéb halálos hatással lett volna az emberekre. Egyszerűen engedelmesség kérdése volt, és Isten tetszőlegesen kiválaszthatott volna bármilyen gyümölcsöt az édenkertben. Itt, amit próbára tett Isten, az az engedelmesség volt. És hogyha egy más kérdésben lettek volna engedetlenek Istennel szemben, akkor is vétkeztek volna. Tehát nem az alma, vagy a gyümölcs fontos, hanem az, hogy Istennel szemben engedelmesek legyünk. Bármit kér, bármit parancsol, vagy bármit tilt meg nekünk. Egy másik kérdés. Honnan származik az az elképzelés, hogy az ördög vörös színű, félig ember, félig szörnytestű, szarvakkal és farokkal rendelkező lény? Ami ezt az ördög képet illeti, ez a pogány mitológiából ered, és meg kell vallanom, hogy egy nagyon jó módszer arra, hogy Sátán munkáját elősegítse. Olvastuk a Szentírásban, hogy Sátán egy különlegesen megragadó, különlegesen szép megjelenésű lény. Semmi köze nincs ilyen rémisztő alakokhoz, mint ahogy lefestették, és sokan elképzelik őt. Azért konveniál a Sátánnak ez a fajta megjelenítés, mert az emberek egy ilyen kecskeszarvú, farokkal rendelkező lényre számítanak, ilyet várnak, gúnyolódnak, nevetségesi teszik, és amikor Sátán, mondja Jézus Krisztus az evangéliumban, mint világosság angyala jön hozzájuk, akkor eszükbe se fog jutni, hogy kivel állnak szemben. Sátánnak tulajdonképpen nem is a megjelenése fontos. Föl kell ismernünk őt azokban a kísértésekben, amelyekben hozzánk fordul, és minden, ami Jézus Krisztusról és a tiszta igazságról tereli el a figyelmünket, az ő mesterkedése. Végül egy utolsó kérdés, amit föltett valaki. Ha Isten teremtette Lucifert, akkor nem felelős annak a vétkéért is? Ok-okozati összefüggés alapján az ember, ha kissé megerőlteti magát, ezt is kikövetkeztetheti. Ha Isten előrelátó volt és tudta, hogy ez meg fog történni, miért teremtette Lucifert? Induljunk ki abból, hogy Isten minden teremtett lényének, és szó van itt a teremtett világnak az értelmes részéről, tehát nem növényekről, vagy állatokról, vagy bolygókról, kőzetekről, hanem emberekről, angyalokról, értelmes lényekről. Minden egyes ilyen lénynek Isten döntési szabadságot adott, és minden lény választhat, vagy engedelmeskedik, vagy nem. Luciferben megszülettek azok a bizonyos gondolatok, és ő annyit foglalkozott ezekkel, annyit forgatta magában a különféle ötletet, különféle gonosz gondolatot, ameddig valósággal megbarátkozott velük, beléje vésődött az a szándék, hogy Isten fölé kerekedjen. És ő úgy választott, úgy döntött, hogy véghez viszi ezt a tervet. Istenhez nagyon közel álló angyal volt, nagyon jól ismerte Istent. Pontosan tudta, hogy Isten hogyan gondolkozik, hogyan vélekedik az ő gondolatairól. És azt is tudta, hogy Isten beléje lát. Mégis úgy döntött, hogy végigmegy ezen az úton. Sátán tehát, akkor még Lucifer, a következmények teljes ismeretében döntött úgy, hogy ezt az utat választja. Isten őt nem kényszerítette. Nem beszélhetünk eleve elrendelésről sem, mert Isten senkit nem ítél eleve kárhozatra. Az a vágya, hogy mindenki üdvözüljön, és Sátán is, az ő teremtménye, őt is szereti, és szeretné, ha Sátán megtérne. De Sátán nem fog, mert ezt az utat választotta, és mint a szűk csőbe bekúszó kígyó, Sátán számára sincsen már visszaút, azért, mert ő saját kezűleg fölégetett maga mögött minden hídat. Tanulság tehát ebből az, hogy amikor mi is érezzük az indítást, hogy különféle dolgokat megtegyünk, amelyekről azt sugja a lelki ismeretünk, hogy nem helyesek, válasszuk a helyes, a jó utat. Éljünk a döntési szabadságunkkal, és válasszunk a jó, illetve a rossz között. Van reménység című tanulmánysorozatunk második tanulmányát hallották. A jövő héten következik sorozatunk harmadik tanulmánya, melynek címe: Hogyan kaphatom meg Krisztustól a megváltás ajándékát?

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Vajon mennyire szeretjük a gyermekeket? És itt ne a mi saját gyermekeinkre gondoljunk, hanem társadalmi szintű szeretetre, jóindulatra, nyitottságra, elfogadásra a gyermekek iránt. Miért is fontos társadalmi szinten szeretni a gyermekeket? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökényes Zsuzsa lelkész többek között a kérdéskört is fogja érinteni. Mai adásunkban a beszélgetés első töredékét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Zsigmond János. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Egy kis faluban élt egy fiú, Dani, aki nagyon szeretett focizni. Iskola után mindig rohant a barátaival a térre, és estig játszottak. Otthon azonban gyakran mondta az édesanyja, Dani, figyelj oda a kisebb dolgokra is. De Dani ilyenkor csak vállat vont. Ugyan már, anya, nem számít minden apróság. Egy forró nyári napon Dani nagyapja megkérte őt. Meglocsolnád a kertet? A paradicsomok nagyon szomjasak. Dani kelletlenül fogta meg a locsolókannát. Ahogy vizet töltött bele, észrevett egy apró repedést az oldalán. Egy vékony vízsugár csöpögött ki belőle. Á, ez semmiség, mondta. Még jó lesz. Gyorsan meglocsolta a kertet, aztán rohant focizni. Másnap a repedés egy kicsit nagyobb lett. Dani megint látta, de nem foglalkozott vele. Ráérek majd később megjavítani. A harmadik napon azonban, amikor megtöltötte a kannát, a repedés hirtelen végig szaladt az oldalán. Recs! A víz azonnal kiömlött a földre. Jaj, ne! Kiáltotta Dani. Újra kellett töltenie a kannát, de mire végzett a locsolással, a nap már nagyon erősen tűzött. Néhány kisebb növény addigra teljesen lekókadt. Dani szomorúan nézte őket. Nagyapa odalépett hozzá. Látod, fiam? A kis hibák ritkán maradnak kicsik. Dani lehajtotta a fejét. Ha rögtön megjavítom a repedést, nem lett volna ekkora baj. Nagyapa mosolyogva megsimogatta a vállát. Pontosan. Az apró dolgokra való odafigyelés időt és gondot spórol meg később. Másnap Dani maga kérte el a ragasztót, és megjavította a kannát. Ezután már nem csak a focira figyelt, hanem azokra az apróságokra is, amelyek elsőre jelentéktelennek tűntek. És érdekes módon azóta sokkal kevesebb baj történt körülötte.

0: Akkor tudunk igazán jók lenni valamiben, ha szeretjük azt. Ezt az idézetet olvastam ma reggel, és azt gondolom, hogy amikor a gyerek témáról, a gyerekvállalási kedvről beszélgetünk, akkor ennél igazabb gondolatot nem is tudok elképzelni. Szeretjük-e vajon igazán a gyerekeket? Ezt kérdezem a Egervári Nékőkényes Zsuzsától, aki hosszú évtizedek óta lelkész, és nagyon sokat foglalkozott gyerek dolgokkal is. Sőt, a mai napig is az egyik lapunknak, a Boldog Élet magazinnak az állandó írója vagy, főleg gyerek témában. Szóval szeretjük-e a gyerekeket?
1: Olyan szép ez a szó, és olyan sokszor mondjuk, és olyan ügyesen el tudtuk csépelni, hogy amikor igazából a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor döbbenünk meg, hogy mennyire ki tudjuk üresíteni ezt a szót. De a gyerekek szeretetével kapcsolatban azért hányszor hallja az ember, hogy nagyon szeretem a gyerekeket, vagy imádom a gyerekeket. És tényleg egy-két mosolyt meg is eresztenek sokan a gyerekek felé, de azért, hogyha a társadalmi jelenségeket tekintjük, mélyebben belenézünk ezekbe a dolgokba, bizony vannak olyan kérdések a számunkra, hogy tényleg szeretjük a gyerekeket, annak ellenére, hogy látjuk, hogy erőfeszítéseket tesz az országunk is, meg mi magunk is igyekszünk.
0: Igen, amitől igazán érdekes ez a beszélgetés.

0: hátunkat, azt szeretjük, azt is meg lehet nézni, hogy milyen módon szeretjük, hogy helyesen szeretjük-e, de tényleg a társadalom szempontjából nagyon lényeges dolog, hogy szeretjük-e úgy általánosságban a gyerekeket. Természetesen megvan ennek minden oldalról a vetülete, de példákat lehetne felsorolni. Nemrégen beszélgettem egy édesanyával, két gyereke van, a fiúcska már olyan, hogy fölkapja, ő már fölmegy a villamossal, a saját lábán, gyereggel viszi őket óvodába és bölcsödébe, de a kisebbiket a karján viszi. És azt mondja, hogy 10 esetben 8-szor senki nem adja át a helyét, és amikor 2 esetben is tapasztalja, hogy végre valaki megszánja őt, oda, hogy a kicsi már erősen kapaszkodik, illetve a nagyobbik gyerek erősen kapaszkodik, de hogy látják, hogy ő ott ingadozik a kicsivel, azt mondja, hogy elképesztő, hogy leginkább középkorú hölgyek, vagy idős urak adják át a helyüket. Mindenki hallgat valamit, valami van a fülébe, hallgat, kinéz, gyönyörködik a tájban, de ez természetesen nem egy statisztikai adat.
1: Igen, amit ezt akartam kérdezni, remélem, hogy nem ez.
0: Nem, egy édesanyának a tapasztalata, de amikor egy héten, 7 napból 5-ször ezt megismétlődik, akkor azért abból is le lehet vonni bizonyos következtetéseket. De nekem is van egy emlékem, a harmadik gyerekünkkel voltam állapotos, és utaznom kellett az 59-es villamossal. Ugye nagyon sokan ismerték Jancsó Adrien előadó művészt. Na, amikor gimnazista voltam, akkor hófehér haja volt. Hát amikor a kislányom született, az 15 évvel később volt, és nem voltak sokan a villamoson. Én nem is voltam olyan nagyon előre haladott terhes, lehetett látni, de nem volt ülőhely. Én vígan kiegyeztem, hogy Déli pályaudvartól az akkori Moszkva térig utazom, de ő nem állta meg, ő ott volt, akkor ismertem meg, mikor fölugrott, és azt mondta, hogy foglaljon helyet. Tehát az én személyes tapasztalatom is egy kicsit az, hogy valóban így van, ahogy ez az anyuka elmesélte ezt az esetet. Tehát van valami, amit persze elcsépeljük, ugye, hogy udvariatlanság van, meg nem figyelnek oda, meg. Tehát ezek mindennapi, hogy így mondjam, asztali gondolatok a mi életünkben. De megint az a probléma, mint a szeretetnél, hogy elmondjuk, elrohanunk, átlépjük, és vagy mi is hasonlóan csináljuk, mint a többiek, és semmivel sem vagyunk jobbak, vagy semmi sem változik azzal, hogy beszélünk. Tehát valami másnak kellene elmozdulnia az életünkben, a családok életében, és a társadalom életében.
1: Nyilván biztosan vannak egyébként nagyon sokszor pozitív példák, és amikor, mint ahogy te is említetted meg, azért másnál is vannak ilyenek, de például tényleg kezdjük annál, hogy a tömegközlekedési eszközökön, egy hivatalban mennyire tisztelik az emberek már azt az állapotot is, hogy valaki mondjuk egy gyermeket vállal, hogy mondjuk egy kismamának mennyire segítenek a hivatali ügyintézésben, vagy mondjuk tényleg ez egy általános kérdés, hogy ugye a közlekedésben előre engedik-e, de mondjuk egy üzletben, amikor sorban áll, akkor. Tehát, hogy megvan-e az a tisztelet bennünk, hogyha valaki családot vállal, akkor hogyan viszonyulunk hozzá?
0: Igen. A tisztelet is, meg igen, az öröm, igen, hogy ó, itt egy baba születik, igen. Itt növekedni fogunk, és egy kedves kis teremtmény jön a világra, és azért itt egy pillanatra meg is kellene állnunk, mert bizonyos etikai lépések, vagy az embereknek az erkölcsi magatartása nagyon sokban függ attól, hogy milyen családban növekedtek, milyen volt a neveltetésük, hogyan figyelmeztették a szülők, nevelők őket, vagy hogyan mutatták, ami még fontosabb, vagy hogyan mutatták a jó példát nekik ebben, hogy van-e tényleg örvendezés. Egy nagyon réges-régi filmet nézegettem a napokban, és annyira feltűnt nekem, hogy mikor, hát az anyuka nagyon bizonytalan, évekig nincs baba, és akkor végre egy kicsit bizonytalanul meri mondani, hogy talán igen, hogy az édesapa, hogy milyen, hogy egy baba jön.

0: egymáshoz. Szóval nem az, hogy nekem gyerekem lesz, és arra majd én büszke leszek, és lehetőleg fiú legyen, ugye? Igen. Vagy az apukák nagyon büszkék legyenek, hanem hogy jön egy baba a házba. Tehát ezt a... Na, ez az a szeretet, ami nem a szó szeretete, meg nem egy felületes dolog, meg nem csak divatból mondogatjuk, hanem valahol mélyen belülről fakad, hogy örvendezünk annak, hogy szaporodunk, hogy végül, jön egy baba. Igen. Hát igen, nagyon sokan panaszkodnak. Egyébként a századvég kiadó több ízben adott ki 2000-2001 körül könyveket, és hát ott Pongrácz Tiborné és egyik kitűnő elemző is elmondja, hogy beszélt édesanyákkal, hogy 10, ugyanaz az ábra, 10 esetből 8-szor, ha szólnak neki, hosszú sor áll a banknál, igen, be kell állni, babaváráskor is be kell állni, vagy a mit tudom én, valamire várunk, hogy kiszolgáljanak bennünket, igen, vagy gyógyszertárnál, nagyon ritkán, pedig hát ugye gyógyszertárnál azért talán az egészségügyiektől várható, és soha ne azokról beszéljünk, akik ebben példamutatóak, igen, hanem inkább sajnos az általános tapasztalatról, ami jó lenne, hogyha egy változáson menne keresztül, és tényleg az lenne, hogy baba jön a világra, és itt ezt az anyukát már szeretettel vesszük körül, hogy érezze azt, hogy amit vállalt, aminek most elébe néz, az egy gyönyörű esemény lesz az életének is, meg a mi életünknek is, hogy itt lesz majd nem sokára, 5-6 hónap múlva egy mosolygós, bájos baba.
1: És nem csak a családnak, hanem hogy a társadalomnak vagy az országnak is érezni kellene azt, hogy mennyire fontos az, hogy új generáció szülessen. Ugye ez egy óriási dolog most, hogy a kormány olyan rendelkezéseket hoz, amiben nagyon-nagyon támogatja a családokat, akár adókedvezménnyel, akár ugye most az építkezéssel, a lakáshoz jutással. Ez egy óriási dolog, de éppen ennek fényében, hogy beszélünk róla, hogy ez még mindig kevés, mert az anyagiak azért nem mindig befolyásolják, vagy úgy befolyásolják a gyermek születést, ahogy egyébként gondolnák az emberek.
0: Nem oldják még meg.
1: Nem oldják.
0: Mondjuk így ki, óriási, amit a társadalom megtehet,
1: igen,
0: most a családokért, az láthatóan egy nagyon, nagyon erőteljes és jó igyekezet, és nagyon fontos is, amit nem tud az ország vezetése megtenni, azt az elmozdulást valahogy az emberek lelkébe. Sokkal több a családok szaporulat. Tehát látjuk, Európa öregszik.
1: Igen.
0: Magyarország szintén öregszik. Tehát itt sokkal többről van szó, ez is nagyon fontos, mert ha visszaemlékszem a mi ifjúházas korunkra, hogy milyen vergődve jutottunk valahogy egyről kettőre, és ahhoz képest, mikor már harmadik babánk megszületett, akkor élvezhettük már ezt a bizonyos szociálpolitikai segélyt, és nagyon jó volt, hogy élvezhettük, de akkor is vállaltuk őket.
1: Persze.
0: Vállaltuk őket, amikor nem volt nem voltak ezek a nagyszerű anyagi juttatások. Mondom, amit megtehet az országvezetés, azt szerintem most nagyon igyekszik megtenni. De többről van itt szó.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Gyűjtsünk bátorságot mások közömbösségéből. Mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Máté 24, 12 és 13 alapján. 12. verse ennek az igének azt mondja, hogy mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Bűnnel szennyezett környezetben élünk. Isten népét rövidesen komoly megpróbáltatások érik, és sokan azok közül, akik most hitelesnek és igaznak látszanak, hitvány, hamis fémnek fognak csak bizonyulni. Ahelyett, hogy az ellenállás és a fenyegetések megerősítenék és megszilárdítanák őket, gyáván átállnak az elnyomók oldalára. Az ígéret így szól 1 Sámuel 2.30-ban. Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Az igazság szolgáltatása már a világba érkezett, amint azt a viharok, árvizek, földrengések, szárazföldi és tengeri szerencsétlenségek bizonyítják. A mindenható vagyok szól törvényének taposóihoz. Amikor Isten kitölti haragját a földre, kicsoda állhat majd helyt? Ideje, hogy Isten népe elfűnek bizonyuljon. Amikor Krisztus vallását a leginkább lebecsülik, amikor törvényét leginkább megvetik, lelkesedésünknek akkor kell a legforróbbnak, bátorságunknak és szilárdságunknak tántoríthatatlannak lennie. Álljunk az igazság oldalára, amikor a többség elhagy minket. Akkor harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos. Ez a próbatételünk. Izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából és hűséget az árulásokból. Megváltásunk vezére fel fogja készíteni népét a rájuk váró küzdelemre. Most kell szorosra fűznünk kapcsolatunkat Istennel, hogy elrejthessen, amikor kitölti haragja hevét az emberek fiaira. Mindazok, akik mások hidegségéből melegséget, elszakadásukból bátorságot, hitszegésükből hűséget merítenek, a harmadik angyal üzenetével fognak diadalmaskodni.

Legyetek erősek, mert Isten velünk van. Legyen bátor az ország egész népe, ezt mondja az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Az Úr ismeri a küzdelmeket, amelyeket a mai, utolsó napokban népének Sátán eszközeivel és az olyan nagy üdvösséget megvető gonosz emberekkel vívni fog. Megváltunk, a mennyei seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró nehéz küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre. Elénk tárja a harc tervét. Ismerteti a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít mindenkit, hogy ki-ki öltse magára a fegyverzetét. És várjuk a mennyei seregtől, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és életszentségért vívott küzdelemre. Az ember gyöngesége ember fölötti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a mindenható cselekedeteit cselekedni tudja. Ha kitartunk a hitben, és teljesen Istenre bízzuk magunkat, sikerünk biztos lehet. Bár a gonoszság régi szövetsége most is felsorakozik ellenünk, Isten mégis felszólítja őket, hogy legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a mennyet kell elnyerniük, s angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny seregeit vezénylő parancsnok. Amint Jerikó elfoglalásánál történt, Izrael seregei közül senki nem dicsekedhetett, hogy a maga véges erejét használta a város falainak ledöntésénél, hanem az Úr seregeinek parancsnoka tervezte a harcot a lehető legegyszerűbbre, hogy egyedül az Urat illesse meg a magasztalás. Az emberek pedig ne fuvalkodjanak fel. Isten minden erőt megígért nekünk, mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. A hit élő hatalom, mely áthatol minden akadályon, túljut minden korláton, és az ellenséges tábor szívében tűzi ki lobogóját.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hív.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Ma este arról hallhatunk ígét Fülöp Lukács István lelkipásztortól, hogy mit jelent Jézus a figyelem középpontjában, és mit jelent, amikor Jézus mellénk áll bűnösségünkben. Áldott alkalmat kívánok, tartalmas ige szolgálatot!

Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Áldott legyen a mindenható jó Istenünk azért, hogy újból az ő igéje körül lehetünk, és azért, hogy reménységgel közeledhetünk az ő igéje felé. Reménységgel egy olyan időben, amikor úgy tűnik, hogy a kereszténység, és az a fajta kereszténység, az evangéliumi kereszténység, amelyről Jézus beszél, tanít, és amelyet ő megélt, mintha gyengülne ebben a világban, mégis reménységgel közeledhetünk az igéhez. Hogy miért? Azért, mert a Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz Istennek egy olyan népe, amely megtartja Istennek parancsolatait és Jézus hitét. Ez egy végső generáció. Ha úgy tetszik, egy utolsó generációnak a különleges tapasztalatáról beszél, amely a korábbi időkben nem volt annyira jellemezhető a kereszténységre, hiszen Isten ígéjének a feltárása, hogy hosszú lelki sötétség után fokozatosan került újból az emberek elé és figyelmébe, és miután az ember valahogy szellemileg felfogta és megértette az Istennek ígét, úgy tűnik, hogy utána megint egy hanyatlás állt be a kereszténységben, és mégis ebben a korszakban is arról beszél Jézus, hogy de lesznek emberek, akik a végül beérnek az Isten országa számára. Lesz egy olyan generáció, egy olyan nép, amely megtartja az Istennek parancsolatát és a Jézus hitét. Talán valamit másképpen fog megérteni az egészből, valamint a Krisztus szeretetéből többet felfog szívvel, mint amennyire a korábbiak ezt meg tudták ragadni, és ezért hirdetjük az ígét, és ezért hallgathatjuk az ígét reményteljesen. Egy másik íge ezzel kapcsolatosan a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetében azt mondja, hogy de a teremtett világ sóvárogva várja is az Isten fiainak a megjelenését. Tehát egy valahol ellentmondásosnak tűnő világban élünk, úgy tűnik, hogy az Úr dolgaira egyre kevésbé figyelnek oda az emberek. Én erre inkább azt mondanám, hogy azokra a vallásos dolgokra figyelnek fel kevésbé, amelyeket talán láttak a környezetükben, és várnak valami mást, várnak joggal, várnak valami többet, várja a teremtett világ az Isten fiainak a megjelenését. Itt nem a mennyei lények eljöveteléről van szó, nem arról van szó, hogy valami űrbéli földön túli emberek vagy lények fognak eljönni, és ők lesznek az Istenek fiai, hanem Pál fokozatosan végigvezet itt a római levélben azt, hogy hogyan válik egy ember az Isten gyermekévé, a bűnbánattól kezdve a hiten át, a Krisztussal való összekapcsolódás folytán, végül pedig az az élmény, hogy elrejtetik Krisztusban, és mint urat megkoronázza az ő életében, aminek az lesz az eredménye, hogy kitölti Isten az ő szent lelkét az emberre, és akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai. Tehát a Szentlélek által vezetett Isten fiakat várja ez a világ, hogy megjelenjenek, és Isten pedig ígéretet adott arra, hogy ez meg is fog történni, ez be is fog következni. Ez azért is fontos így előre bocsátanunk, még mielőtt a mai ígét hallgatnánk, mert nagyon sokszor ilyen aggódva tekintenek, főként az idősebb generációk arra, hogy na majd a következő generációval vajon mi is lesz lelki szempontból, meg hogy egyáltalán de lesz-e még hit ezen a földön? Nyilván Jézus felteszi ezt a kérdést, hogy talál-e hitet ezen a földön. Ez erre a válasza határozottan az, hogy illetve az ige válasza az, hogy igen, tehát lesznek emberek, és nem is kevesen, akik hinni fognak. Persze, másrészt ott van az is, hogy vagy nyilván ott van másrészt az is, hogy kevesen lesznek azok, akik erre az igazi hitre ráadják magukat, de arányban, de mégis számban lesz Istennek egy nagy népe. Tehát tekintsünk így gyermekeinkre, tekintsünk így akár unokáinkra, ha már azok is vannak, és tekintsünk így a következő nemzedékre, hogy lássuk meg bennük azt, hogy valami többet el fog végezni az Isten, vagy akár mi már tartozhatunk ehhez a generációhoz, amelyben akár valami többet el fog végezni Isten, mint minden más generáció esetében és életében. És nyilván, hogy azért, ha a generációkról nem is, de
egyénekről beszélhetünk a Biblia történeten végig, a Biblia fonalán végig, mindig voltak Énokok, akik Istennel jártak, mindig voltak olyanok, akiknek különleges szerepet szánt Isten azáltal, hogy befogadták őt az üttervében, és ma is egy ilyen embernek az életét, pontosabban egy ilyen asszonynak az életét szeretném, hogy fellapozzuk, aki különleges képpen élte meg az Istennel való viszonyát. És ebből egy néhány pontot emeljünk ki, hogy figyeljük meg, hogy hogyan is történt meg ez a különleges viszony közötte és Jézus Krisztus között. A János evangélium a 8. fejezetéhez hívlak, hogy fordítsuk oda figyelmünket, vagy akár lapozzuk fel az Istennek igéjét otthonainkban. Jó volna, hogyha akár Bibliával ülnénk le az igét hallgatni, fellapoznánk együtt, néznénk, s ahogy mondja az ige, hogy boldog lenne az, aki olvassa, aki hallgatja, és főként, aki megtartja az Istennek a beszédeit. Tehát János evangélium a 8. fejezetének az első versénél vagyunk. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leültve tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állították azt. És mondának neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyeneket kövesztessük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De amikor szorgalmazva kérdezték, felegyenesedve, mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolva írt a földre. Azok pedig hallva ezt, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve, mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok, akik téged vádolnak? Senki sem károsztat téged? Azt pedig mondta, senki, uram, Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Jézus az éjszakát az olajfák hegyén töltötte, ez közel volt Jeruzsálemhez, tehát kijövünk Jeruzsálemből, egy völgy választja el az olajfák hegyétől Jeruzsálemet, gyakran ott töltötte az éjszakát, sokszor Isten dolgaival imádkozva, reggel pedig visszatért a szolgálatába, erőt gyűjtött az imádkozásban. Nem tudom, kedves nézőim, hogy mikor volt utoljára egy olyan éjszakánk, amikor az imádságban töltöttük az éjszakát, és Jézushoz hasonlóan erőt gyűjtöttünk egy ilyen éjszakában Istentől. Jézus ezt tette rendszerint, tehát amikor az olajfák hegyére kiment, azért vonult félre, hogy ott nem csak, hogy pihenjen, hanem hogy lelki erőt gyűjtsön, és majd a lelki erőjével térjen vissza a szolgálatához. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomba, és az egész nép hozzá ment, és leült, és tanította őket. Ez a fáradtság nem merítette ki Jézust, vagy elég erőt adott neki ez az Istennel, az Atyával való időtöltés ahhoz, hogy reggel, amikor visszament a nép közé, jó reggel, ismét ereje legyen arra, hogy a népet tanítsa. És hozzáment az egész nép, és leült, és tanította őket. A tanításnak is egy óriási szerepe volt a Jézus szolgálatában. Ő időt vett, és tanította őket, és az emberek időt vettek arra, időt szántak arra, hogy leüljenek, és hallgassák Jézusnak a tanításait. Hozzáment az egész nép. Tehát a tömegek keresték őt, mert olyan életadó ige, erő származott az szájából, amelyet sehol máshol nem találhattak meg. Arra hívlak, gyertek, hogy lássuk magunk előtt ezt a képet, tehát Jézus középen, a figyelem központjában,
az emberek körülötte, és mindenki rátekint, és mindenki őtőle várja a tanítást, és milyen jó volna, hogyha ma is, ahogy így hallgatjuk itt az ígét, valahogy mégis ott látnánk a középen Jézust, és őtőle vennénk a tanítást, és ő lenne a figyelmünknek a központja, és ez a történet arról szól, hogy Jézus a központban, és Jézus legyen a figyelmünknek a központjában. Csak hogy ezt a jézusi központot megtörik valakik azáltal, hogy és szándékosan teszik ezt, azáltal, hogy egy parázasságon, egy házasság törésen kapott asszonyt hoznak az írástudók és a farizeusok Jézus elé. Tehát valahol ezt az asszonyt rajta kapták éppen, hogy megcsalta a férjét. Érdekesség a történetek az, hogy csak egyedül hozták, a férfi nincs itt, akivel tetten kapták, és hozzák ezt a szerencsétlen asszonyt Jézus elé, és ebből is már látszik, hogy nem is az igazság szolgáltatásról van itt szó, hanem arról, hogy eltereljék a figyelmet Jézusról, eltereljék az emberek figyelmét Jézusról, és most ott van egy asszony a középen. És nyilván a mondat közepén lehetett akár Jézus, vagy a mondandójának a hangsúlyán, amikor megtörik ezt a prédikációt illetlenül, és odavetik az asszonyt, és mindenki figyelme erre az asszonyra terelődik. Látják, hogy milyen szerencsétlen lelki állapotban van, látják azt, hogy mennyire sürgetik azok, akik hozták, hogy Jézus foglalkozzon ezzel az üggyel, és felcserélje az ügyet valami másra. Hányszor nem megtörténik a mi életünkben is az, hogy egy embernek a bűne, akár ösztönszerűen, akár pedig mások közbenjárására leveszi a mi figyelmünket Jézus Krisztusról. És akkor elkezdünk

mondta, hogy meg kell követtetni, akkor kövezzétek meg ezt az asszonyt. Vagy pedig azt, hogy felmentse ezt az asszonyt, és akkor a mózesi törvényt törné meg Jézus. Tehát Jézus nagyon jól tudja, amikor megközelítik ezek az írástudók és a farizeusok, hogy tulajdonképpen a törvény igazságát, a törvény jogosságát és örökérvényiségét, vagy pedig a kegyelemnek, a felmentő kegyelemnek a szépségét és érvényességét támadják meg. A kereszténység végig vonult ezen a történeten 2 évezredek keresztül, sőt, akár már előtte is, a Jézus eljövetele előtt a választott nép, hogy hol az Isten törvényét hangsúlyozták, akár túl hangsúlyozták, hol pedig az isteni kegyelmet hangsúlyozták túl, és hol az egyik rovására, hol a másik rovására tettek. Talán mégis inkább azt mondhatjuk, hogy az Ószövetségben az isteni kegyelmet, a felmentő kegyelmet rejtették vék alá, míg a Jézus eljövetel után a kereszténység az Isten törvényét helyezte figyelmen kívül. És mindezt úgy, vagy annak ellenére, hogy Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvényt eltörölni, hanem azért jöttem, hogy azt betöltsem. Tehát minden egyes törvény, amit megírt Isten, az is megíratott, az érvényes. És később majd Pál apostol is megfogalmazza ezt a római levélben, amikor azt mondja, hogy a törvény azért szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Tehát az Isten törvénye az nyilván, hogy igaz. Ebben az esetben az azt jelenti, hogy a törvény halálra kárhoztatja a vétkest. De ugyanakkor az is igaz, hogy a Jézus Krisztus nem azért jött, hogy ítéletet tartson az ember fölött, nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És ez a kettő, a törvény igazsága és a Krisztus felmentő hatalma az akkori emberi elmébe se fért meg, és úgy gondolták, hogy ez nem is férhet meg, és ezzel kelepcébe csalják Krisztust, nem mintha ők ezt meg tudták volna oldani, nem is ez volt itt a kérdés, hogy hogyan oldják meg, hanem hogy miként teréljék el a figyelmet Jézus Krisztusról. És Jézus itt olyat tesz, amellyel nagyon ritkán találkozunk, ami számukra is meglepő volt, hogy be tudja úgy mutatni a törvényt, annak igazságosságát és érvényességét, hogy közben a kegyelem szépségét, a felmentő kegyelem különlegességét hangsúlyozza, és ez az, amit úgy találunk a Zsoltárok könyvében, hogy az igazság és az irgalom az valahogy csókolgatja egymást. Tehát, hogy Isten meg tudta oldani azt az ő fiában, hogy a törvénynek az érvénye az megmaradjon, de a felmentő kegyelemnek a szépsége az túlragyogó legyen az emberiség számára. És ahogy Jézus ezt megteszi, hogy az asszonyt nem ítéli el, hanem saját magára vonja Jézus, és felvállalja, hogy ő rajta legyen a békességének a büntetése, hogy megfizeti ezért az asszonyért is Jézus az igazságnak az árát, hogy meghal ő érette is majdnem sokára, és ahogy meghirdeti a kegyelmet és az isteni jóságot, nem csak, hogy Jézus újból a központban marad, hanem még inkább felemeltetik az emberek figyelmében az, hogy egy olyan Istenünk van, aki egyszerre igazságos és egyszerre irgalmas. És Jézus Krisztus személyében ez a kettő összefonódik, és kimagaslik, és felragyog. Igen, drága nézőim és drága hallgatóink, ezt a Krisztust szemléljük. Maradjon a központban az, a figyelmünk központjában, hogy Jézusra tekintünk, hogy ő benne az isteni törvény érvény.

teljes marad, és őben ott van az isteni kegyelem, és a felmentő kegyelem, és nem csak, és erről majd később fogunk még egy néhány szót ejteni. Tehát, hogy Jézusban a törvény, az igazság és a kegyelem együtt van, és ott van a központban, ez a Biblia tanításának a központi része. Ez maga Jézus Krisztus, és ezt kell látnunk, amikor a Szentírást fellapozzuk, ahogy ez a kettő egymást kiegészíti egymást, és kölcsönösen egymásra mutatnak a törvény és az isteni felmentő kegyelem. Jézus tudta, hogy azért hozták ide azt az asszonyt, hogy legyen mivel vádolják őt. És Jézus nem vádolt senkit, hanem lehajolt, és az ujjával elkezdett írni a földre. Egészen pontosan a szavakat nem tudjuk, hogy mit írt, csak azt tudjuk, hogy ennek az írásnak a nyomán felébredt az embereknek a lelkiismerete, és egyenként elmentek, és ott hagyták Jézust az asszonnyal. Akkor ébredt fel az embernek a lelkiismerete, amikor elkezd a bűneinek a súlyára emlékezni, és nem is akárhogyan, hanem az isteni szeretet tükrében kezdi meglátni a bűnt. A fekete igazán akkor fekete, amikor egy fehér mellé helyezzük, és a bűn is, amikor Jézus Krisztus szeretete mellé van helyezve. Akkor látszik meg a maga valóságában, akkor látszik meg a bűn, hogy milyen a bűn, mikor a kegyelem megnövekszik. És felébred bennük a bűntudat, de mindez hogy teszi Jézus? Óriási mondani valója van ennek. Ő nem úgy, és tanulság mindannyiunk számára, nem úgy teszi, nem úgy rója fel a bűneiket, hogy szemükre olvassa, nem úgy, hogy másoknak elmondja, hanem csendben egyszerűen csak írja a földre. Igen, kétféleképpen lehet egy ember bűneihez viszonyulni, vagy az, hogy kikürtőjük, vagy az, hogy nyilvánossá tesszük, vagy pedig úgy, hogy elrejtjük azokat a bűnöket, amelyeket nem tud a világ, lehet csak az illetők tudnak, vagy Isten tudja, és megpróbáljuk minél diszkrétebben ezeket a dolgokat kezelni. Noé fiainak a történetére bizonyosan emlékszünk, amikor Noé megrészegedett, és a Kám fia az bement, és elleste az apját, és ezáltal valahol is a bűn részese lett, de utána kiment, és kibeszélte. Tehát kibeszélte a másik két testvérnek, hogy nézzétek, apánk ott van a sátorban, mesztelenül leitta magát, és csúfolja, és kibeszéli. Ez az egyik magatartás. A másik magatartás meg az, amit a másik két testvér ölt magára, Sém és Jáfet, hogy egy takarót vesznek, és háttal mennek, és betakarják az apjukat. Most kedves nézőim, mi mit teszünk? Mi kibeszéljük az embereket, vagy inkább elfedezzük az embereket? A bűneikkel mit kezdünk? Kibeszéljük, vagy elfedezzük azokat? Nyilván vannak olyan dolgok, amelyeket orvosolnunk kell, amikor már nyilvános egy bűn az egyházban, a gyülekezetben, akkor Jézus annak egy pontos módját és útját meghatározt, és azt mondta, hogy ezen az úton menjetek előre, és ezen az úton rendezétek a gyülekezetnek a tisztaságát. De vannak olyan helyzetek, amikor Jézus nem beszélte ki, és amikor csak ő tudott arról, nem egy nyilvános bűnről van szó, lásd a Judás bűne, akkor Jézus nem beszéli ki ezt a bűnt, hanem elfedezi, mind az utolsó pillanatig, amikor már tanítványok előtt is nyilvánvalóvá válik a Judás kiléte. És ezt teszi itt Jézus, tehát az asszony bűne nyilvánvaló, a vádolók bűne nem, és Jézus ezt teszi itt, hogy elfedezi az ő bűneiket. Micsoda kegyelem! Micsoda szeretet és micsoda irgalom, amellyel megközelíti őket. És nem kellene az isteni irgalom őket most megtérésre indítson. Hát láttak ők ennél valaha szebbet. Hát nem arról szól, hogyha ha ilyen kedves ez a Jézus, és ilyen tapintatos, akkor őket is kész elfogadni és befogadni. Hát nem épp arról szól, hogy rossz úton jöttek Jézushoz, de végül a legjobb helyen vannak.
és akkor maradjanak itt vele. És nézzük meg, hogy ezek az emberek ahelyett, hogy ott maradnának Jézussal, hátat fordítanak és elmennek. És a meggyőződésem szerint itt volt az a pillanat, amikor eldöntötték azt, hogy bár ilyen kegyelme van Krisztusnak, ők akkor sem akarják őt. Tehát ők megáltalkodottan elindultak egy úton, és itt volt az a pillanat, amikor látták a legnagyobb szeretetet, és mégis megáltalkodva elvetették, és elmentek egy másik úton. Igen, mert az Úr az ő legnagyobb szeretetét bemutatja, és mi által mutatta be? Azáltal, hogy csendben mutatott rá, azáltal, hogy nem ítélkezett fölöttük, csendben és tapintattal próbálta rávezetni őket az állapotukra, de arra is, hogy a jóság ott van mellettük. És ők mit tesznek? Ők hátat fordítanak ennek a jóságnak. Az a nép, amelyben Krisztus szépsége meglátszik majd. Az a nép Krisztus tartja középpontban. Krisztusra tekint, akkor is Krisztus nézi, amikor mások már másfele próbálják elvonni a tekintetüket. Krisztus kegyelmét és igazságát látják egyben, és ezt szemlélik, és ezt csodálják. És az a nép egy döntést hoz amellett, hogy ők Jézus Krisztus mellett maradnak. Tehát ők vele akarnak maradni. Ezt teszi az asszony, hogy az asszony ott marad Jézussal. Nyugodtan ő is elmehetett volna, amikor már egyetlen vádolója sincs, és látja, hogy még ott vannak a szemek, amelyek ugyan vádolhatják az ő bűneiért a környezetében, és szégyelhette volna magát akár előttük is, és most már elmehetett volna, hiszen nincsen neki vádolója, de mégis ott marad Jézussal. És kedves nézőim, kedves barátaim, mi mit teszünk, amikor Jézus Krisztus kegyelmével találkozunk? Felállunk, és hátat fordítunk, és elmegyünk? Vagy ez az a pillanat, amikor eldöntjük, vagy éppen ez a mostani pillanat az, amikor eldöntjük, hogy de mi Jézussal maradunk, mint ez az asszony is tette. Egy döntés. A Krisztussal való maradás, a Krisztussal való járás, egy döntés. Sokan megcsodálták Jézus Krisztus szépségét, csodálatra méltónak tekintik, de nem döntötték el azt, hogy ők keresztények akarnak lenni. Itt a döntésnek a pillanata, hogy eldönteni azt, hogy Jézus Krisztus mellett akarunk lenni, és maradni. Kész vagy ezt a döntést itt meghozni most Krisztussal? De az élet nem áll meg. Mert amikor meghallgatjuk ezt az ige hirdetést, tovább menjünk különböző tevékenységeinket folytatva, ez az asszony is tovább ment, senki nem vádolta többé ezt az asszonyt, és elment, és folytatta tovább az életvitelét. De hogyan? A megmentő kegyelem, a felmentő kegyelem, amely által Jézus őt megszólította, amelyikben azt mondta, hogy nem vádollak én sem többé téged, az azt is mondta ennek az asszonynak, hogy eredj el most már, és többé ne vétkezzél. Tehát ugyanaz a kegyelem, amely fel tudja menteni az embert a bűnössége alól, amely a bűnbocsánatot hozza, ugyanaz a kegyelem hozza az erőt is az ember számára arra, hogy az Isten akarata szerint éljen tovább. Amikor Jézus azt mondja, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, akkor azt mondja, hogy most elmehetsz egy másik úton, most nem szükségszerű a bűn, ugyanis Isten az ember szívébe már az Édenben egy ellenségeskedést támasztott a bűnnel szembe, és az az ember, amelyik megragadja Krisztust, az lassan, fokozatosan egy mérhetetlen ellenszembet tapasztal és ellenállást a bűnnel szembe, de ez nem természetes, ez az isteni munka. Bár csak most, hogy hallgatjuk az Istennek ígéjét, mindannyiunkat, utolérne az isteni Szentlélek, és újból ezt az ellenszenvet, ellenszegülést a bűnnel szembe felébreszteni a mindenható. És ugyanakkor
egy ígéret is van ebben. Azt mondja, hogy menj el, és többé ne védd kezét. Tehát mehetsz ilyen úton. Jézus nem kér az asszonytól olyasmit, amire nem volna képes. Olyat kér csak, amire ő képes hiti. Ő, aki felmentette, el is küldi, hogy egy másik úton menjen el. Anélkül, hogy pálcát törnénk bárki felett. A valóság az, hogy ma a szószékeken ez az evangélium nagyon sokszor hiányzik. Nagyon ritkán csendül fel. Halljuk a felmentő kegyelemnek a szépségét. De halljuk-e a kegyelem erejének is a szépségét, hogy a kegyelem egy erő, amely erőt ad fiataloknak és időseknek, férfiaknak és nőknek, arra, hogy a kegyelem által egy más életet éljenek. Hogy ne a bűn uralkodjon az emberen tovább, hanem a kegyelem. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, eredj el most már, és többé ne vétkezzél. El tudjuk-e ezt hinni? El tudjuk-e hinni az Istennek szavát? El tudjuk-e hinni, hogy az a jóságos Jézus, az annyira jó, hogy akár többet is kimunkál a mi életünkben, mint hogy megbocsásson, hogy előkészít egy népet, amely megtartja az Istennek parancsolatait és a Jézusnak hitét. Már csak szívünkbe érne utol bennünket Krisztusnak ez az evangéliuma ma. És elmegy ez az asszony, és mit tesz? A Biblia kutatása folytán két dolgot szeretnék még kiemelni. Tehát keresi ez az asszony mindenhol a Jézusnak a jelenlétét, fel-fel bukkan még a további történetekben. Ő az egyébként a Magdalai Mária, ő az, aki Mártának és Lázárnak a testvére, aki ott van Jézus Krisztus mellett, amikor csak teheti és jól érzi magát Jézus jelenlétében, minden alkalmat megkeres, hogy Jézus maradjon a központ, ez a legfontosabb számára, hogy keresi először az Istennek országát, a Mártákkal szemben, akik különböző vallási tevékenységekben néha megfeledkeznek Jézusról, tehát Jézussal van, ezért hívta előtt, hogy vele legyen, és vele is van, és keresi az ő jelenlétét. De ő az, aki az életét, a gyakorlati életét egy új irányba indítja el, összeszed minden pénzt, amit csak tud, megdolgozik érte, és az életének és az anyagi vonatkozásának az életének egy más iránya van, mint amit a világ tükröz. Egy mélyen materialista, anyagias világban élünk, és ebben a világban kevés olyan ember, akiben azt látjuk, hogy tényleg nem kötik meg az evilági dolgok, nem válik a mammon, a pénzistene egy uralkodó démonná az életében, és nem ezt a bálványt imádjon. Kevés ilyen emberrel találkozunk, ezeknek azért még az emlékük is áldott. És ez az asszony is ezt teszi, hogy meglátta Krisztus nagyságát. Egész életében azért dolgozik mostantól, hogy összegyűjtsen egy drága kenetre annyi pénzt, hogy azt megvehesse, és amikor megvásárolja ezt a kenetet, Jézus halála előtt közvetlenül megkeni Jézusnak a lábait vele. Júdás azt mondja, hogy ez egy tékozlás, miért nem adták el a pénzt, és a szegényeknek adták volna, miért nem maradott a kasszába, hogy ő is ebből kivegye a részét, ellopjon belőle, de nem volt tékozlás. Azt, amit Jézusra költött ez az asszony, ezt Szentlélek indította el, hogy megtegye, és olyan szép dolgot tett, amely miatt azt mondja Jézus, hogy ahogy csak hirdetik az evangéliumot, ennek az asszonynak a példáját is mindig hirdetni fogják, a szépségét. Mert valami szép dolgot, különlegesen szép dolgot tett Jézusért. Amikor megkeni a Jézusnak a lábát egy nagyon drága, egy mérhetetlenül drága kenettel, közvetlen halála előtt megkeni a Jézus lábait, és tükrözi azt, hogy tényleg elment egy olyan úton, ahol nem a világ szippantotta fel, hanem az életének a mindennapjai is Jézusról szólnak. Nos igen, azok, akik követik ki Jézust, az a generáció, amelyik Jézushoz hasonlóvá válik, egy értékrend, a változást fog hozni az életébe. Miután megtapasztalta a Krisztusi jóságot, már nem az anyagi, nem az evilági dolgok kötik le, hanem elkezdenek egy másik irányba gondolkozni, keresik mindenek előtt az Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik nekik.
Hadd kérdezzelek meg, kedves nézőm, kedves hallgatom, hogy hol tartasz te ebben a döntésedben? Ez is egy döntés. Bár csak most, ahogy az ígét hallanánk, szívünkben megszületne az a döntés, hogy ma is, hogy Jézust tegyük az életünk első helyére és az ő ügyét, és mindent a Jézus rendelkezésére tudjunk bocsátani. Bár csak utolérne bennünket most a Szentléleknek az ereje, a döntésünk és a készségünk pillanatában, hogy mindent és mindenben Jézusért. És akkor jön az utolsó példapillanat, ami nem ebben a felolvasott történetben van, viszont az asszony történetében ott van, hogy ez az asszony az, aki ragaszkodik Jézushoz életében és halálában, ott van a feltámadáskor a sírja körül, ő az első, aki értesül Jézus feltámadásáról, és ahogy értesül a Jézus feltámadásáról, ő az első, aki viszi az örömhírt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és él, feltámadt, valóságosan kijött a sírból, és él, és viszi a hírt a tanítványoknak, hogy tudjátok meg, hogy feltámadott az Úr. Nos, ez is, ez a küldetés, ez a misszió, ez a jó hír hordozása, amit látott, amit megtapasztalt, azt hirdeti, ez is egy fontos része annak, hogy Krisztushoz hasonló jellem alakulhasson ki benne. A szolgálat, az evangelizálás egy nélkülözhetetlen része annak, hogy az emberben beérjen a krisztusi kép. Isten ezzel akar elindítani ma is bennünket. Ha valami feltámadt ma bennünk, ha valami beérett bennünk, akkor ezzel induljunk el és hirdessük, hogy Jézus Krisztus feltámadása, valóság mi bennünk, és legyünk a Krisztus feltámadásának ma is a hirdetői és a tanúi. És ez az asszony így vált különlegessé az ő korában. És az a generáció, amely Jézus megjelenését várja, így válik különlegessé a saját korában. Így. Hogyan? Úgyhogy Jézus van figyelmének a központjába, úgyhogy nem engedi, hogy eltereljék Jézus valóságát, szépségét az ő figyelméből, hanem még inkább, még tisztábban látja az Isten törvényének és a megmentő kegyelemnek, a felmentő kegyelemnek a szépségét, tehát Jézusra figyel. Úgyhogy nem akar elmenni Jézustól, Jézus jelenlétében akar maradni, ahogy ez az asszony is tette, és keresik az alkalmat a Jézussal való járásra. Úgyhogy, és ezt eldöntik, hogy Jézussal maradnak, tehát egy döntés. Úgyhogy eldöntik azt is, hogy Jézus lesz az életükben az első, a legfontosabb, és mindent ennek vetnek alá. A világot feladják valóságosan Jézusért. Nem csak egy elméleti vallás, hanem egy megragadható, megfogható vallás az övék. És végsőbb soron úgy, hogy hirdetik a feltámadott Krisztust. Így válnak, és így válhatunk Krisztus követőjévé. És így válhatunk egy különleges néppé, amely várja Jézust. Te szeretnéd-e így várni Jézust? Áldott legyen a mindenható jó Istenünk az ő igéjét, és azért, hogy az ige tovább munkálkodik bennünk az ő szent lelke által. Amen. Meghívlak, gyertek, hogy imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket ott, ahol vagyunk, és lélekben kapcsolódjunk össze Isten trónja előtt. Te láthatatlan és hatalmas jó Atya, Istenünk, a Te fiad nevében szólítunk meg, akiben lakozik az Istenségnek teljessége testileg, aki képe a láthatatlan Istennek, és köszönjük áldott Úr Jézus, hogy most láthattuk az Atyának képét és szépségét, ahogyan Te ebben az evangéliumi történetben megmutattad, hogy hogyan viszonyulsz az emberhez. Áldott Úr Jézus, mi is itt vagyunk bűneinkkel, mint ez az asszony jött el. Lehet, hogy nem szándékosan jöttünk, lehet, hogy nem ez volt a szándékunk, de mégis most itt vagyunk előtted. Te ezt így akartad, hogy találkozzunk veled. És arra kérünk, Urunk, hogy légy irgalmas hozzánk is. És mutasd be a te törvényednek a szentségét, az, hogy lesz egy ítélet, és mindannyian megjelenünk a te ítéleted előtt. És mutasd be a te felmentő kegyelmednek a szépségét,
és hódíts meg, Urunk, kérünk újból a mi lelkünket és szívünket. És köszönjük azt, hogy még többet is adsz, mint a felmentő kegyelmet. A hív embernek, aki melletted dönt, hogy veled marad, erőt ígérsz, és áldott Úr Jézus, kérünk, mára is adjál nekünk erőt, hogy a te utaidon tudjunk járni, és úgy végezzük ennek a napnak a további dolgait, hogy amikor nyugovóra térünk, akkor újból oda szenteljük magunkat neked, és a holnapra is megerősödhessünk te benned. És kérünk, segíts, hogy hirdessük a te hatalmas dolgaidat, ha ma lehetőség lesz rá, hogy a sötétségből az emberek a világosságra jöhessenek. Áld meg, kérlek, minden egyes nézőmet, akik vagy hallgatót, a rádióhallgatót, akik most nézhetjük, hallgathatjuk a te szépségedet, és arra kérünk, Urunk, hogy a te arcod ragyogjon ránk, és segíts, hogy ne tévesszünk téged sem elől. Jézus nevében kértünk. Amen.

Köszönjük ezt az üzenetet ma este. Ma este lehet nem a parázna asszony bűnével, de más bűnökkel, ugyanúgy arra számítunk, hogy Jézus mellénk áll, és felemel, megerősít. Kérdés az, hogy a középen álló Jézus figyelmünk középpontjában van-e? Kérdés az, hogy életünkben Jézus Krisztus központi helyet foglal el? Jézus Krisztus bűnös állapotunkban mellénk áll. De mit hoz Jézus jelenléte életünkbe? Ellentétben azokkal, akik ítélkeznek. Isten jósága indítson bennünket megtérésre, egy megváltozott életre. Tekintsünk az életünk közepén álló Jézus Krisztusra, és benne bízzunk. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, folytatni fogjuk a Jóisten segítségével a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ezzel az alkalommal elmélkedésünknek címe a szeretet bátorsága, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Krisztus kardja. Alapigénket Lukács evangélium a 6. fejezetében találjuk meg, a 6. fejezet 26. versében. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 26. versét olvassuk. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Hasonló ige részt olvashatunk még Máté evangélium a 10. fejezetéből, és onnan a 34. verstől a 38. versig terjedő részt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Valaki azt mondta, hogy ha az életed csendes és kényelmes, ha a másokkal való kapcsolataid simák, s ha úgy érzed, hogy egyetlen ellenséged sincs, lehet, hogy nem vagy igazi keresztény. Némelyek dicsekednek azzal, hogy mindenkivel jóban vannak. Úgy vélik, hogy ez lelki életüknek egyik pozitív vonása. Számukra nagyon fontos, hogy mindenki helyeselje őket, előnyben részesítse őket, s azt hiszik, hogy az igazi keresztényt mindenki szereti. A Szentírás mégis Isten akaratát a népszerűség s a barátszerzés elé helyezi. Sokszor választanunk kell a kettő között. Az Úr Jézus úgy nyilatkozott, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez volt számára a legfontosabb. Az Atya akarata a mi megmentésünk. Márpedig ez megkövetelte Jézustól, hogy nagyon sokszor ne a mi akaratunk szerint cselekedjen. Mi nem tudjuk helyesen megítélni azt, ami örök javunkra, vagy örök kárunkra van. Ezért, ami megváltunk, az Atya akarata szerint kellett foglalkozzon velünk. Ezek szerint veszélyes dolog mindenkivel jóban lenni, amikor Jézus Krisztus nincs jóban mindenkivel. Krisztus tudta, hogy az Istennel való kapcsolata konfliktusos helyzetbe juttatja majd őt. Követőit is figyelmeztette arról, hogy amennyiben Isten akarata és terve szerint fognak élni, a többség haragjának és gyűlöletének fogják kitenni magukat. Nyíltan szólt erről, mint olvastuk Máté evangélium a 10. fejezetében. Kellemetlen szavak ezek. Olvassuk újból őket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Felkavarnak minket ezek a szavak. Sokan nem is értelmezik szó szerint őket. Jelképekkel fényezik őket, vagy bátorító közhelyekbe burkolják őket. Nem kellemes dolog ellenségeskedést kiváltani vallásos okokból. Háborúságot elindítani, néha a családban. Úgy érzik, hogy az evangélium nem azért adatott, hogy kellemetlen viszonyokat hozzon létre. Abszolút értelemben igen, nem ezért jött Jézus, hogy egymás ellen úszítsa az embereket. És Ajás próféta, mint békesség fejedelmét mutatta be a Messiást. De emberi szinten belátjuk, hogy a leghevesebb reakciókat Isten váltotta ki a bűnös emberekből. Mert óriási ellentét létezik Isten és Sátán között, a menny és a föld között, az igazság és hamisság között. Simeon karjaiba vette a gyermek Jézust a templomban, és profétikus szavaiban ezt mondta Máriának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. És jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Egy dolog bizonyos. A szeretet és az igazság sohasem gyűlöl, sohasem üldöz. Az igazi egyház nem lehet üldöző egyház. Jézus Krisztus nem fenyegetőzött, nem folyamodott soha a karhatalomhoz az evangélium ügyéért. Nem tanította tanítványait, hogy erőszakos módszerekkel terjesszik Isten országának evangéliumát. Nem avatkozott politikai csatákba. Ha napjainkban is léteznek rekonstrukcionista törekvések, vagyis teokratikus, keresztény társadalmi rendszer létrehozására irányuló törekvések, amelyek az államhatalom által próbálják kikényszeríteni a keresztény életformát, tudnunk kell, hogy ezeknek semmi közük sincs Krisztushoz és a Szentlélekhez. A vallásos intolerancia, türelmetlenség mindig a hitehagyásnak egyik sajátossága. A Jelenések könyve nyíltan szól a végidei üldözésekről. Gondolok a Jelenések könyvének 12. valamint 13. fejezetére, a 16. fejezetre szintén. Tehát ezek az igehelyek a végidei üldözésekről szólnak. Azok ellen, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét. Ha a kegyelmi idő megrövidítetik, látni fogjuk, hogy kik nyúlnak majd kényszerítő eszközökhöz a két tábor közül. Az őszinte Krisztus követőnek tudnia kell, hol van a helye, az üldözők, vagy pedig az üldözöttek között. Az évszázadok során sok könyvet írtak Isten ígéreteiről, sok prédikáció hangzott el ezekről. Vajon megértettük, hogy a megpróbáltatások és üldözések részét képezik az isteni ígéreteknek? Egy író megjegyezte, hogy Jézus három dolgot ígért az ő követőinek. Hogy félelem nélkül lehetnek, hogy paradox módon boldogok lehetnek, és azt, hogy nyomorúságban lesz részük. Mint embernek fia, Krisztus volt a legmegpróbáltatottabb ember. Habár tökéletes volt a szeretetben, kedvességben, együttérzésben, Jézus, a békesség fejedelme, a legnagyobb háborúságok középpontjába került. Gyermekkorában és serdülőkorában keserűen kellett elviselnie a családbeli feszültségeket, mert nem tudták az övéi megérteni, mit is jelent az ő messiási küldetése. Az övéi terveztek vele kapcsolatban, eltekintve az ő mennyei atyának tervétől. Néha feddő szavakat kellett használjon, amit fethetetlen érzékenysége fájdalomként élt át. Senkit sem értettek félre annyira, mint őt. Senkit sem mutattak be tévesebben, mint őt. Senkivel sem bántak gonoszabbul, mint vele. Szinte érthetetlen, hogy a legszeretőbb személy ezen a világon a legelkerültebb, a leggyűlöltebb és legmegvetettebb legyen. És mégis ez a valóság. Akik őt követik mindenben, legyenek felkészülve, hogy hasonló kezelésben részesüljenek. Lukács evangélium a 23. fejezetében azt olvassuk a 31. versben, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, vagyis Jézus Krisztuson, mi esik a száraz fán, vagyis az ő követőin? Hasonló szavakat találunk Máté evangélium a 10. fejezetében, a 25. és 25. versben. Nem feljebb való a tanítvány, mondja ott az ige. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál. Sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? És idézhetnénk János evangélium a 15. fejezetéből is hasonló szavakat. Ha gyűlöltiteket a világ, mondotta Jézus, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha egy világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. A krisztusi szeretetnek és a Krisztus iránti szeretetnek és hűségnek ára van. Azt mondja Pál apostol, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Néha a kegyelmes, zavartalan, népszerűségnek örvendő élet a kegyesség hiányának a jele. A bátortalanságnak az eredménye, mert félünk úgy követni Krisztust, ahogyan elvárja tőlünk. A világon elég sok megvetendő és elítélendő dolog létezik ahhoz, hogy konfliktusba kerüljünk személyekkel, cselekedetekkel, helyzetekkel. A Krisztus visszajövetelét megelőző napokra is találnak, megváltognak szavai, melyek azt mondják, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyái. Drága keresztény testvéreim, Krisztus igéit mégis helyesen kell alkalmazzuk napjainkra. Senki se keresse szándékosan a másokkal való konfliktust. Ne indítsuk el a válságot, mielőtt eljönne annak ideje. Jézus szavainak értelme számunkra az, hogy hozzá hasonlóan szeressük embertársainkat, tegyünk jót mindenkinek, még ellenségünknek is. Hirdessük Istennek országát, a Jézus hitét és Istennek parancsolatait. Ha nem tudjuk elkerülni a feszültségeket, ne legyenek más okok a hithűségen kívül. Ha megadjuk Istennek azt, ami az övé, és a császárnak azt, ami az övé, ahogyan olvassuk Máté evangélium a 22. fejezetében. És ez idézi elő a válságot, akkor lelkismeretünk tiszta. Mindenesetre ne szenvedjünk, mint gonosztevők, vagy mint más dolgába avatkozók, mondja Péter apostol, hanem a Krisztus nevéért.

Elmélkedésünknek címe Krisztus kardja. Nem tudjuk tehát abszolút módon kikerülni a válságos helyzeteket, Krisztus kardját. De téves lenne eltompítani annak élét, csak azért, hogy népszerűek legyünk, és jól menjen dolgunk ezen a világon. Az Isten iránti engedetlenség túl magas ár lenne az ideig óráig tartó örömökért. A fenevad bélyegét nem sokára polgári törvény segítségével kényszerítik majd az emberekre. A fenevad bélyege a hamis szombat. A negyedik parancsolatnak megváltozott, hamisított változata. Ha az Isten iránti hűség sodor minket a próbákba, ez nem elítélendő dolog, legalábbis a menny előtt nem. A korai kereszténység jól ismerte az Isten iránti hűség árát, de nem tekintették túl magasnak azt. Némelyek a megalkuvást választották, lemondva az örök jutalomról. A valóság az, hogy békés vagy háborús időkben Krisztusnak követői mindig két lehetőség között döntöttek, az Istennel való megbékélés, vagy a bűnnel való kompromisszum. Voltak idők, amikor a keresztény egyház népszerű lett, például a negyedik évszázad elején. 313-ban Konstantinus császár kiadta keresztényekkel szembeni türelmi rendeletet. 323-ban a keresztény vallás államvallás lett. Az államigazgatásban a császár inkább a keresztényekre számított, és ez megnyitotta kapukat az opportunista pogányok előtt. A formai megtérés által az egyház megtelt a pogány tanításokkal és szokásokkal, például a nap imádása a hét első napján, a lélek halhatatlanságának a tana és más tévtanítások. A békés idők veszélyesebbé váltak, mint a három évszázadig tartó pogány római üldözés. Az egyház népszerű lett, de hitehagyó egyben, és két évszázad után ő maga üldöző egyház lett a maradék sereg ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodtak. Sokkal több áldozata lett a keresztény Rómának, mint a pogány Rómának. Közel 100 millió áldozatot követelt. Amikor az egyház történetet tanulmányozzuk, rájövünk, hogy a hit és az igazság tekintetében nem az

A jelenések könyvében szó esik erről, a 12. fejezet 17. versében. Megharagudik azért a sárkány, vagy sátán, az asszonyra, az egyházra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Krisztusnak bizonyságtétel, a prófétaság lelke, a prófétákra való hallgatás. Az igazi kereszténységben hatalmas potenciál létezik a világgal való konfliktusra. Ezért mondotta Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem ezért jöttem, hanem hogy fegyvert. Nem a bűnt szolgálni jött Jézus. Nem a megalkuvás általi népszerűségért, hanem azért, hogy az ördög munkáit lerontsa, ahogyan írja János apostol az ő első levelében. Következésképpen az igazi kereszténység radikális dolog, alapvető, gyökeres valami. Ezt jegyezzük meg jól. A ritka templomba járás, fontosabb ünnepek alkalmával, nem Krisztus követés. Az ima élet, az imádságos bibliakutatás, az evangéliumnak másokkal való megismertetése, a szenvedők és a nincstelenek támogatása, a bármilyen bűntől való óvakodás. Igen, ez Istennel való járás, mint Énoch járt hajdan Istennel, egy nagyon elvetemült nemzedék közepe.

Krisztus vallása megfordított értékrendet és életmódot jelent. Azzal ellentétben, amit a modern és posztmodern társadalom ismer. Pál apostolnak szavai időszerűek ilyen értelemben. Nyissuk meg a Szentírást a Róma belekhez írott levél 13. fejezetéhez, és onnan olvassuk a 11. verstől a 14. terjedő részt. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hasonlóképpen olvashatnánk az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből a 11. és 12. verset. Pál apostol azt írja ott, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Ugyanebben a levélben a 2. fejezet így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Krisztusnak tanítványa más szemmel nézi ezt a világot, más elvek szerint él. Számára a 10-es számrendszer elsősorban Istennek erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot jelenti. Ebben a rendszerben az igen igent jelent, a nem nemet jelent. A kilogram 1000 gramot jelent, és így tovább. Egy szóval Krisztus fetetetlensége a keresztényi erkölcsnek és lelkületnek alapja. Ezt félre lehet magyarázni, fel lehet cserélni emberi normákkal. Mégis a közeledő ítélet az isteni mérce alapján történik majd. S a mennyei templomban Isten fia ezt fogja nem sokára kijelenteni, ahogyan olvasuk a Jelenések könyve utolsó fejezetében. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ebben a perspektívában kellene válaszoljunk akkor, amikor a gonosz sok formában kísért minket. Alkohol, kábítószerek, erkölcstelenség, tisztátalan ételek, bűnös szórakozások, korrupció és egyebek által. Krisztus hite olyan, mint a tövis a bűnös világ oldalában. Mint ahogy a világ bűne is, tövis volt Krisztus sarkában. Úgy, ahogyan olvassuk Mózes 1. könyvének elején, és ellenségeskedés szerzek közötted, vagyis Sátán, és az asszony között, a te magod és az ő magva, Krisztus, az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán Krisztusnak sarkát mardosta, igen, megsebezte őt a Golgotánál, de Krisztus Sátánnak fejére taposott. Krisztus és Sátán között ellenségeskedés van.
Krisztus követője és a sátán követője között szintén. Krisztus tanítványa tudja azt, hogy ő a Szentléleknek temploma, hogy Istennek tulajdona, hogy áron vétetett meg Jézus Krisztusnak áldozata által. Sátán tanítványa abszurdumnak véli a kegyes, Istenfélő életet. Krisztus tanítványa könyörületes egy olyan világban, amelyben ez gyengeségnek számít. Krisztus tanítványa becsületes egy olyan világban, amelyben a hamisság komputerizálva van. Krisztus követője erkölcsös egy bűn tengerévé vált világban. Az igazi keresztény önfeláldozó azoknak világában, akik csak magukért élnek. Akkor, amikor a tömegbölcselet viszonylagos erkölcsről és etikáról beszél, Krisztusnak tanítványa továbbra is engedelmeskedik a 10 parancsolat urának. Miközben a humanizmus önmegújulásról és fejlődésről szól, Krisztus követője tudja, hogy csak a Szentlélek újíthat meg valakit. A hit embere kész mindenek fölé helyezni az Istennel való közösséget. Még az élet fölé is, nem azért, mert nem szeretne élni, hanem éppen azért, mert szereti az életet, az örök életet. A hitembere nem kell versenyre másokkal, igazságával dacolva, hanem önmagával küzd a Szentlélek ereje által. A hitemberei, köztük a mártírok is, nem egy eszméért éltek és haltak meg, nem egy elméletért vagy egyházért, hanem egy személyért, Jézus Krisztusért. Ők ismerték a szeretet merészségét, Jézusnak kardját. Bátrok voltak meghalni Krisztusért, mert volt bátorságuk élni Krisztusért. Akik Krisztuséi, idegenek ezen a világon, megvetettek és gyűlöltek, habár ők nem embertársaik ellen élnek, hanem azoknak javára. Luther mondotta, Isten mintha nem vezetne, hanem előre nyomna engem. Nem vagyok önmagam ura. Békében akarok élni. Mégis a forrongás közepébe vagyok vetve. Ha kerülni akarjuk ezt a forrongást, a hit miatti nyugtalanságot, ne fedjük meg a bűnt, ne szóljunk az evangéliumról és Istennek parancsolatairól, alkalmazkodjunk a világi mércéhez. Ez a legbiztosabb útja a békés elkárhozásnak. Választanunk kell tehát a háborgó üdvözülés és a békés elkárhozás között. A lomhaság, a vétkes hallgatás, a kendőzött kompromisszum, mely összetéveszthető néha bölcsességgel, csendet eredményezhet, de nem akármilyen, hanem a vihar előtti csendet. A harctérről megszökő katona rövid időre nyugodt lehet, de ez nem jelenti a küzdelem végét. Amikor az befejeződik, ő nem lesz a győztesek között. Késő lesz győzni. Róluk mondja az Úr, Jeremiás prófita által, hogy elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Krisztus közeli eljövetelekor megjelennek majd a szökevények, és megtudják, hogy túl késő már.

Krisztus követője lenni. Ez egy radikális dolog. Ez háborús üzenetet jelent Sátán ellen. Ez a Szentléleknek teljességét jelenti mi bennünk. Az isteni elveknek gyakorlását és hirdetését. Istennek olyan keresztényekre van szüksége, akiknek bátorságuk van őt szeretni, és embertársaikat, mint önmagukat. Akik készek feláldozni a népszerűséget, a kényelmet, sőt, még életüket is. Itt csupán két lehetőség van. Vagy személyesen bekapcsolódni a drámai küzdelembe, vagy ellankadni a célba jutás előtt. Az Illéshez, Jeremiáshoz, Pálhoz, vagy Lutherhez hasonló hitharcosok sokakat megzavarnak, néha még azokat is, akik Isten házából valók. Illést is ilyen szavakkal fogadta Akháb király. Te vagy az Izraelnek megháborítója? A hite hagyott nép számára élükön a királlyal, Illés háborúságkeltő volt. Micsoda irónia és paradoxon! A vétek nélküli vétkesség paradoxonja. Olyan időben, amikor a bűn az igazság állarcát hordja. Újból kihangsúlyozzuk Krisztus szavainak értelmét. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek. Nem keressük a konfliktust, nem szeretjük a szenvedést, és nem ismerjük a szenvedés kultuszát. Nem hiszünk a vezeklés és önkínzás érdemeiben. Egyszerűen és szerényen akarunk Krisztusért élni és embertársainkért, akikkel Jézus azonosul. Ez számunkra az üdvösség felé vezető út. De fel kell fedeznünk a vég felé közeledve, hogy ez nem egy békés út, nem kellemes és nem kényelmes hobbi, hanem kockázatos választás. Az embereket szeretni boldog, roppant nehéz vállalkozás. Némelyek prozelitizmusnak, bigotizmusnak, vagy szektáskodó magatartásnak bélyegezhetik az evangéliumnak eljuttatását minden emberhez. Pál apostol, mintha csak számunkra írta volna ezeket a szavakat, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Jézus pedig még drámaibb kifejezést használ. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem fanatizmus, nem önigazulás, nem lelki felfuvalkodás, nem a kegyességnek látszata, hanem a szeretet merészsége. Krisztus kardja. Visszatérve Pál apostol tapasztalataihoz, idézhetünk a Korintus belekhez írt második levélnek 12. fejezetéből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol nem volt pszichiátrai eset, nem volt mazokista, vagyis nem kereste a kínzásokban a kielégülést, nem volt paranoiás, mint ahogy Jézus Krisztus sem volt az. A krisztusi jövőnk megtapasztalásában nem tudjuk elkerülni a megvetést, a fenyegetést és szenvedést. Ezért mondta Luther, békét, ha lehet, de igazságot minden áron. Az apostolok a pogányok közé mentek Krisztus szeretetével és evangéliumával. Róluk mondja az írás, hogy országháborítók voltak. A Cselekedetek könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Pál és Silás Tesalonikában, előbb a zsidók zsinagógájában hirdették Krisztust, majd a görögöknek. Némelyek hittek, de a többi zsidó irigységtől felindítatván felháborították a várost ellenük, mondván, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Hát
ezeknek az rendháborgatóknak munkája révén közel 10 millió pogány lett keresztény az apostoli korszakban. Azok a napok visszatérnek nem sokára. Addig is őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Röviden összefoglaljuk őket. Istennek akarata fennebb áll az emberek helyeslésénél és kegyénél. Másodszorban, a krisztusi élet kiváltja hitetlenek ellenségeskedését. Harmadik gondolat. Krisztus kardja a gonoszok reakcióját fejezi ki akkor, amikor megadjuk Istennek azt, ami az övé. Negyedsorban. Az igazi kereszténység radikális dolog. Mindent megváltoztat bennünk és körülöttünk. Aztán a küzdelemtől visszariadok nem sokára megtudják, hogy elmúlt az aratás, és ők nem szabadultak meg. Hatodsorban. Nem akarunk kultuszt csinálni a szenvedésből. Nem. Hanem Krisztus szeretetéből, mely nem riad vissza próbáktól. És hetedsorban. Az evangélium hirdetői sokszor országháborítóknak tűnnek. Mégis általuk készíti el Isten a minden idők legnagyobb aratását. Áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat, mint aratókat, és ugyanakkor, mint termést, az ő országa számára.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából,

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Sors kérdések.
1: Egyre több olyan mozgalomról hallunk, amelynek tagjai azt hirdetik, hogy közöttük és bennük Isten ereje nyilatkozik meg. Ez abban nyilvánul meg, hogy a lélek kerességében részesülnek, és ebből adódóan idegen nyelveken beszélnek. Ezek a mozgalmak szinte minden vallási közösségben megtalálhatók ma már, úgy országunkban, mint külföldön is. És egy ilyen világszéles jelenséggel kapcsolatban tulajdonképpen mi sem lehetünk közömbösek. Állást kell foglalnunk. Az Isten igéje arra szólít fel bennünket, hogy mielőtt állást foglalunk bármiben is, mielőtt elfogadunk vagy elvetünk valamit, előtte vizsgáljuk meg. És ami jó, azt fogadjuk el, azt tartsuk meg. Komoly igei vizsgálat nélkül sem elfogadni, sem elvetni nem lehet semmit. Ha igaz, ha jó, ha megállja az ige próbáját, akkor el kell fogadnunk. Ha viszont nem állja ki az ige próbáját, akkor őrizkednünk kell még a csírájától is. Az ige nagyon sok helyen óvatosságra int bennünket. Szeretném idézni ezzel összefüggésben Pál apostolnak a gondolatát, amelyet a tesszalonikaiakhoz írott levélben, az első levélben mond, és hadd bocsássam talán előre, hogy nem tudunk minden igét kikeresni, elmondom, hogy hol van megírva, de az idő rövidsége miatt, mivel egy hatalmas témát kell áttekinteni, így csak idézem az ott leírtakat. Tehát az első levél 5. fejezet 21. 22. versében olvashatunk arról,